0: napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csak nem 322 ezer diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1838. januárjának végén a dermesztő hideg miatt a Duna Bécs és Buda között több helyen is befagyott. Márciusban a hirtelen felmelegedés hatására a jégpáncél olvadni, a folyam pedig zajlani kezdett. A pesti szakasznál a Szana szétágazó meder, valamint a Csepel-sziget előtti kiterjedt zátonyok miatt az árhullám megakadt. A sekélyebb részeken pedig olyan jégdugók alakultak ki, amelyek visszaduzzasztották a vizet. 1838. március 13-án megindult a jég, nyomában a felduzzadt vízzel. A március 15-én bekövetkezett tetőzéskor a vízszintje meghaladta az 1775-ös árvíz után épített töltések magasságát, így a víz áttört és elöntötte a várost. A mai nagy körút vonalában 2 méter magasan örvénylett a jeges áradat. A mai József és Ferencváros, valamint Terézváros teljes területe is víz alá került. A jeges árban mintegy 150 ember vesztette életét. 2500 ház dőlt össze, számos épület súlyosan megrongálódott, és közel 60 ezeren váltak hajléktalanná.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest legkeskenyebb háza mindössze 6 méter és 20 centiméter széles. Az épület az Erzsébet híd közelében a Duna-Budai partján áll. 1896-ban, épp a millennium idején, Venyrép Fülöp és Spiegel Frigyes építészek tervezték az Amszterdamhoz hasonló Hamza városok házainak mintájára. A kecses épületnek több híres tulajdonosa is lakója volt. Itt élt gróf Leiningen Westerburg Armin, az aradi vértanúk egyikének gyermeke, és itt bérelt műtermet Mátrai Vilmos festőművész is, aki a mintarajziskola és rajztanárképző tanáraként számos nagy hatású művészmestere volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálosrendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az arany a Duna egész hazai szakaszán előfordul apró pikkelyekben. Egy gram arany megközelítően 100 000 aranypikkelyből áll. A hordalék aranytartalma azonban mindenütt csekély, és összesen hasonlítható más folyókéval. A Duna partján a megfelelő helyen nagyjából 1000 lapátnyi, azaz másfél köbméternyi vizes homokot, sódert kell megmozgatni 1 gram arany kinyeréséhez, tehát kitermelése nem túl gazdaságos. Egy fennmaradó népdal így ismerteti a dunai aranyászok mindenkori anyagi helyzetét. Sokat fárad a vadász, ritkán szárad a halász, mindig rongyos az aranyász. Bár legősibb mesterségeink közé tartozik, Magyarországon jelenleg néhány tucat aranymosó aktív, ők azok, akik rendszeresen mossák a Duna fövenyét arany után kutatva. A Dunán azonban évente 1 000 000 kilogramm arany folyik le a Fekete tengerbe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Átadták a jó ember díjat. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 ezeren vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csaknem 322 ezer diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Johannes Brahms 5. G-moll magyar tánc. Előadja a hongkongi filharmonikus zenekar Kenneth Jane vezényletével.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A híres osztrák zeneszerző ifjabb Johann Strauss komponálta a zenetörténelem máig egyik leggyakrabban játszott művét, a Kék Duna keringőt. A mű eredeti címe az Anderschönen Blauen Donau volt. Érdekessége, hogy az eredeti címet egy magyar költő Beck Károly egyik versének hasonló sorából vették, holott Beck nem a bécsi, hanem a szülővárosánál, Bajánál folyó kékséget énekelte meg. A szép Kék Duna partján áll kedves kis falum csöndesen, olvashatjuk a költő versében. Az ifjabb Strauss a közel 500 keringőt komponáló valcer királyt a Kék Duna keringő tette halhatatlanná és mesésen gazdaggá.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Sportcsarnok 1999. december 15-én a karácsonyi vásár ideje alatt a tűz martalékává vált. A tűz vélhetően elektromos zárlat miatt keletkezett. A katasztrófa sokkolta a közvéleményt, mivel a BS volt az egyetlen, több ezer ember befogadására alkalmas fedett épület, amely számos zenei koncertnek, kulturális eseménynek, sportrendezvénynek adott otthont. Az épület teljesen leégett, helyreállítására nem volt lehetőség, ezért kezdeményezték egy új sportcsarnok felépítését, melynek építése 2001. június 30-án kezdődött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1983-ban megnyílt Almási téri szabadidőközpont felpesdítette a tér életét. Negyed századon át kiállításokat, előadásokat, koncerteket, táncházakat szerveztek, és programjaik egy része a térre is kiköltözött. A szabadidőközpont szolgált helyszínül az 1983-as Ki mit tud televíziós selejtezőhöz és döntőhöz, amiért megkapta a Magyar Televízió nívódíját. Az intézmény sikeres programjai közé tartozott a múltban Budapest egyik legnépszerűbb gyermekjátszóháza, a Kölyök Vár, és innen indult a Téka Táncház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Átadták a jó ember díjat. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 ezeren vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csaknem 322 ezer diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkortól a rakpartok és a töltés kiépítéséig több mint 50 nagy árvizet jegyeztek fel a mai főváros területén. A szabályozatlan folyó zátonyai, szűkebb részei akadályozták a jég levonulását, a nagyobb táblák megakadtak és visszaduzzasztották a Dunát, a jeges ár így betört a városba. Az 1775-ös pesti árvíz több mint 600 házat tett tönkre. Ez volt az az esztendő, amikortól megkezdődött a még korszerűbb árvízi védekezés a folyó Pest-Budai szakaszán, azaz töltést emeltek. A legnagyobb árvízre 1838 márciusában került sor, a ma is ismert rakpartok megépítésére csak a 19. század második felében került sor.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament a Dunapart mentén hosszan elnyúló épületében elhelyezett egykori alsó és felső ház önálló két szárnyát, a köztük elhelyezett kupola foglalja össze, egybefogva az épület többi részeivel. A gótikát a finoman faragott tornyok és fiatornyocskák idézik. Az épület külsejét 88 szobor díszíti. A dunai oldalon a hét vezértől kezdve 5. Ferdinándig uralkodókat, a térre néző oldalon erdélyi fejedelmeket, hadvezéreket és vitézeket ábrázolnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A Bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A két kerületrész, Soroksár és Pesterzsébet társadalmilag, gazdaságilag különböző település volt. A két kerületrész házassága több mint 40 esztendőn át tartott, ám lelkes lokálpatrióták hosszú időn át harcoltak Soroksár önállóságáért. 1992. szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok szavazataikkal az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete, amely 1994-ben vált le Budapest 20. kerületéről. Területe megegyezik az 1950-ben Nagy Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1945. január 16-án a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahíddal együtt a Ferenc József hidat is felrobbantotta. A robbanó tölteteket a középső hídnyílásban helyezték el. A detonáció végül nem csak itt, hanem a befüggesztett részen túl a pillérekhez kapcsolódó konzolos szerkezetben is kárt tett. A parti nyílásokat áthidaló szerkezetek ugyan megsérültek, de a helyükön maradtak. A szovjet hadsereg alakulatai egy hónappal később megkezdték a megmaradt részek ponton híddal történő kiegészítését. A budai oldalon a szerkezet oly mértékben rongálódott, hogy a parti nyílást áthidaló darab az alsó rakpartra csúszott. Végül a pillérek felhasználásával sikerült megnyitni az ideglenes átkelőt, ami az ostrom után elsőként kapcsolta össze Pestet és Budát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: átadták a Jó Ember díjat. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 000 forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 000 forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csaknem 322 000 diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd építését egy 1930-as törvényszék rendelte el, melyben meghatározták, hogy azt Horthy Miklósról nevezzék el a kormányzás 10 éves jubileumára. A minisztérium ez alapján írta ki a tervezésre a pályázatot, amire 17 pályamű érkezett. A bírálóbizottság ezek közül 3-at díjazott, és másik 3-at megvásárolt. A minisztertanács a 3 díjazott és a minisztérium által utólag készített felsőpályás tervek közül a hírosztály terv változatát fogadta el. Így a kiviteli terveket annak alapján készítették. A tervezést Ágyai Hubert Pál irányította. Az építkezés 1933-ban vette kezdetét, a fővárosiak pedig 1937. szeptember 12-én vehették birtokba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd budai hídfőjénél a rakpart egyik kőfalára Kolodkó Mihály Lecsó a patkány miniszobrát helyezte el. Az apró rágcsáló a rakpart fala előtt rózsaszín felirattal örökíti meg saját létezését, és egy festékszprével fújja fel a Lecsó nevet. A szobor témája és elhelyezése utal arra a tényre, hogy innen nem messze folyik a Dunába az Ördögárok vízelvezető csatornája. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Mai vendég Miklósa Erika, Kossuth és Liszt Ferenc díjas koloratúr, szoprán, opera énekesnő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Elemi erők, szilaj ritmusok, pajkos játékosság és sodró vágyok a Margit-szigeti Színház különleges koncertjén június 17-én, ahol szimfonikus zenekar és kórus kíséretében felcsendül Karl Orff legismertebb remek műve a Carmina Burana, illetve a zeneszerző ritkán játszott, ám annál izgalmasabb műve a Catulli Carmina is. A Carmina Buránával önnek nagyon hosszú a kapcsolata, és én, ahogy olvastam a nyilatkozatait ez alapján, nagyon nagy tartja ezt a darabot, és bár nem nehéz a dallam, de csodálatosan meg lehet mutatni abban, ha valaki úgy énekel, mint ön, és bocsánat, hogy így szenvedicsérem. Szóval milyen ez a darab önnek?
2: Valószínűleg az emberben még extra pozitív érzéseket kelt az, hogyha valami nagyon népszerű. És ez egy olyan darab, amit tényleg kisgyerektől az idős emberig bárki szerintem örömmel hallgat. Szinte az első tétel és az utolsó tétel a Carmina Burana-ban az majdnem minden nagy sportolónak is egy bevonuló zenéje, vagy legalábbis inspiráló zene, és talán ez a kulcs szó, hogy az egész darab inspirálja az embert, legyen az hallgató, vagy éppen aki műveli. És hát most lehet, hogy módosítanék azon, amit nyilatkoztam valahol, hogy ez nem annyira nehéz, de nem is könnyű. Szoprán szólistaként tényleg mezzo hangszíntől a koloratúr szoprán hangszínig, fajig muszáj, hogy az ember toppon legyen. Valóban egy olyan helyzetben, amikor ezt nyilatkozhattam az operai megrendezett változatban, ahol nagyon sokat segít az, hogy az ember a színpadon mozoghat. Tehát azért koncertszerűen mindig nehezebb, véleményem szerint, legalábbis nekem nehezebb valamim, és ez is, mert nincsenek olyan úgynevezett segédeszközök, amelyek elterelik a figyelmemet arról, hogy úristen, milyen nehéz is azért az, hogy ilyen széles intervallumban kell az embernek hangterjedelemben énekelni, és ilyen sok szint kell hozni, mert tényleg ebben minden benne van. Nagyon örülök neki, hogy most ezt a ritkán hallott változatot is kiegészítőként, tehát ezzel kezdődik az egész koncert a Catulli Carminával, mert legalább ilyen szint hoz majd az emberek szívébe, fülébe, és itt azért már a prózai tehetség is megmutatkozik, mert bár a szopránnak nem, de a tenornak igenis nagyon sok színben kell ündökölni, és a kórusnak is, tehát nagyon különleges az egész. Nyilván az is, hogy sokszor a kapella hangzik el valami, és magát a zenekart a kórus helyettesíti, vagy nem is helyettesíti, hanem ő maga az, aki a kíséretet adja, úgyhogy nagyon-nagyon különleges és izgalmas lesz. Én már nagyon várom, főleg a környezetet, mert nekem a szabadtéri színpadot a Margit szigeten mindig is egy ilyen különleges helyszín volt, a természet lágyölén, meglepetésekkel a madarak részéről.
1: Igen, igen.
2: Úgyhogy szerintem, ha nem lesz eső, és hát miért lenne, akkor ez biztos, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon szép estét ígér az embereknek.
1: A Catulli Carmina az még elementárisabb, mint a Carmina Burana, vagy a Carmina Burana az elementáris mű?
2: Nyilván azért, ha elementárisan a Carmina Burana, és ezzel még nem válaszoltam meg a kérdést, csak mert azt jobban ismerik az emberek.
1: Igen.
2: De. Nagyon érdekes, hogy milyen sok utalás, ráutalás van a Carmina Buránára a Catulli Carminából, de hogy emiatt egy ilyen nagyon jól felkészítő része lesz annak, hogy az ember odaérkezzen a Carmina Buránára. Ilyen nagyon jó felvezetés. Ez lehet, hogy nagyon hülye lesz a példa, de hogy nagyon sok nagy zenekarnak is mindig kell az úgynevezett felvezető zenekar, vagy felvezető zenekarok, és valahogy jobban rákészülök én is énekesként a Carmina Buránára ezzel a Catulli Carmina művel. Ott vagyok, kész vagyok ráhangolódva, mire következik az, amikor tényleg az Ó Fortuna megszólal.
1: Igen.
2: Szóval valahol ott érkezünk meg. És eddig úgy nagyon érdekes, hogy nem ismertem ezt a Catulli Carminát, pont azért, mert nagyon-nagyon ritkán játszak, és kevés felvételt is találtam belőle, de most már hiányozni fog. Kell valami, ami ráhangol arra, és rávezet. Nem véletlen, hogy sokáig az operában is, tehát úgy mutattuk be a Carmina Buránát a rendezett változatot, hogy volt egy ilyen úgynevezett kis előjáték, vagy ilyen daljáték formájában. Én valahogy ezt élem meg daljátékként, idézőjelesen. Tehát kell ez, hogy az ember erre a hangulatra, erre a stílusra megérkezzen.
1: A történetéről mit érdemes tudnunk ennek a darabnak? Mert azt hiszem, a Carmina Buránát azt már senkinek nem kell bemutatnunk.
2: Természetesen ez is a női-férfi nemek harcáról szól, semmi másról. Tehát úgy, ahogy a Carmina Burana is egy nagyon egyszerű, az élet dolgairól szólal meg, ugyanígy a Catulli Carmina is. A női-férfi viszonyokról. Semmi bonyolult.
1: Csak mindig a kérdés.
2: Hát igen, igen, igen. Ugye ez az örök kutatás arról, hogy a szerelem kémia, hogy mennyire fizika, mennyire kémia, mi történik, hogy történik. Tehát tulajdonképpen ez is erről szól.
1: Ezen a koncerten az Elte Bartók Béla énekkar és az Egyetemi Koncertzenekar működik közre, és Kovács László Liszt Ferenc díjas kiváló művész lesz majd a karmester, és a partnerek.
2: Ninduk Huallong és Nagy Gyula, akivel én még soha nem énekeltem. Nyilván Ninduk Huallongot már régóta ismerem, mert Virtuózóban, ahol feltűnt először, én ott zsűri voltam, és hát azért ott megmutatkozott rögtön a tehetsége. Ezt sose gondoltam volna, hogy itt marad Magyarországon, és a szíve ezért az országon ígért is dobogni fog, mert azt gondoltam, hogy egy ilyen szintű tehetség az biztos, hogy kilő a nagyvilágba, de nagyon örülök, hogy azért itt maradt, itt ragadt, és itt hallhatja a közönség. Ebben a szerepben még soha nem énekeltem vele, és hát Gyulára meg nagyon kíváncsi vagyok, mert azért a bariton szóló, a Catulli Carminában nincs bariton szóló, csak a tenor és a hangsúlyosabb és a szoprán mellette, illetve kórus. A Carmina Buránában viszont már ott van a bariton, akinek abszolút főszerepe van, a férfi, és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy Gyula ebben milyen lesz, már nagyon várom az egész koncertet.
1: És a hallgatók pedig megláthatják, hogyha ellátogatnak június 17-én a Margit Szigeti Szabadtéri Színpadra, Catulli Carmina és Carmina Buránát hallhatják az előadás oratórikus formában, koncertszerűen kerül színre. Én pedig köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, és teltházat kívánok természetesen ehhez a koncerthez is.
2: Szerintem abszolút teltházra számíthatunk. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy beszélhettünk.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Miklósa Erikát hallhatták, Kossuth és Liszt Ferenc díjas koloratúr szoprán opera énekesnőt, a Halhatatlanok társulatának örökös tagját.

Most pedig érkezzen még néhány programajánlat. 30 év fesztivál története, számtalan emberi pillanat és egy kivételes fotográfus látásmódja elevenedik meg a Benkő Imre Sziget 30 című kiállításon, amely a Dugattyús kulturális térben nyílt meg. A tárlat a tavaly elhunyt Kossuth, Balázs Béla és WordPress fotódíjas fotóművész előtt tiszteleg, aki 1993-tól kezdve szinte minden évben jelen volt a Sziget Fesztiválon kamerájával. A mostani kiállítás különleges időutazásra hívja a látogatókat. A fotókon keresztül végigkövethető, hogyan változott a fesztivál 3 évtized alatt, miközben megőrizte azt a saját hangulatot, amely miatt a Sziget nemzetközi hírnévre tett szert. Benkő képei egyszerre dokumentumok és művészi alkotások, nem csak azt mutatják meg, mi történt, hanem azt is, hogy milyen érzés volt ott lenni. A Pesti Vigadó idén első alkalommal csatlakozik a múzeumok éjszakája programjaihoz. A patinás épület 2026. június 20-án változatos élményekkel várja az érteklődőket. A látogatók az este során magyar és angol nyelvű épülettörténeti sétákon ismerhetik meg az épület múltját, emellett tárlatvezetés és egy különleges hangulatú jazz koncert is színesíti a kínálatot. A programok pedig regisztráció kötelesek. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Átadták a jó ember díjat. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 ezeren vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csaknem 322 ezer diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégeimet a stúdióban, Cséri Zoltánt, aki zongorista, zeneszerző és zongoratanár, és Tóth Árpádot, aki zenész, hangterapeuta, illetve a Be Together közösség tagja, a fesztivál egyik szervezője. Szervusztok!
2: Köszöntjük a hallgatókat!
3: Sziasztok!
1: Örülök, hogy jöttetek. Ugye említettem a fesztivált, de azt nem mondtam, hogy milyen fesztiválról van szó. Hát Be Together fesztiválról, amely a nyáron lesz majd a Balatonon, de a közösség maga az Budapesten alakult, itt jött létre, és ha jól tudom, Árpi, akkor már volt is több közös kapcsolódási pont is a többiekkel.
3: Így van, a Be Together mint ötlet, az tavaly augusztusra datálható, Szőke Viktória és Olgyai Ádámnak az ötletéből, és ennek kapcsán kerestek meg engem is, hogy csatlakozzak a szervezőcsapathoz, és el is kezdtük ötletelni, hogy akkor mi is legyen a koncepciónk, milyen úton haladjunk tovább, hogyan alakuljon ez a maga a fesztivál, és azt találtuk ki, hogy tök jó lenne, hogyha évközben elkezdenénk már a közösséget építeni, és hogy alakuljon egy állandó jelleggel hosszú távon egy olyan közösség, akik egymást építik, egymást segítik, akik így a különbözőségeikkel válnak egységgé. És próbáltuk az évben olyan dátumokat keresni, amik így kimagaslóak, és ezért találtuk meg a december 21-et, illetve idén március 21-et, hogy így a téli napi egyenlőség és a tavaszi napfordulóhoz tudjuk majd datálni. A Magnetházban meg is volt, szinte teltházas volt a rendezvény, és a fesztivál előadóinkkal együtt tudtunk létrehozni egy napos önismereti programot.
1: Önismeret, tehát akkor ez áll a Be Together közösség fókuszában.
3: Így van, így van.
1: És milyen eszközöket használtok ehhez, vagy milyen módszereket?
3: A fesztiválon is az lesz a lényeg, hogy keretet adjunk a napoknak, és ezeknek a budapesti rendezvényeinknek is az a kerete van, hogy a nyitás és a zárás az mindig az elcsendesedéssel van. Tehát transzcendentális meditációval, illetve valamilyen meditációs technikával, hogyha valaki éppen nem ismeri a TM-et, be lehet csatlakozni, és 20 perc nyitással, elcsendesedéssel tudunk ráhangolódni a programokra, és miután végigmentünk egy önismereti folyamaton, vagy az előadóink, akik a saját technikájukat hozzák be a közösségbe, azokat úgy tudjuk integrálni, hogy már a záró meditációval elkezdjük, és aztán a hétköznapokban az ember hazavéve jobban tudja emészteni.
1: Zoli, ehhez ugye te is kapcsolódsz. Melyik részéhez?
2: Tulajdonképpen én teljesen újként kapcsolódtam ehhez.
1: Azt hittem, amikor... hogy meditációt vezetsz.
2: Nem, viszont részt vettem életem első ilyen 20 perces elcsendesülésén. Volt egy találkozó, egy esemény, ahol meghívott engem Árpi, és ott a Songs for Your Soul egy zongorás projektemmel játszhattam, és volt sok előadás, beszélgetés, és már nagyon vártam, hogy hát, hogy mikor következek, mert ezt tudtam, hogy ez egy olyan 20 perc lesz, hogy itt nem lesz mellette beszélgetés, nem zörögnek az evőeszközök, és még beszélnem is kell. És én se tudtam, hogy egy 20 perces elcsendesülős csenddel kezdünk, és ezért erre hirtelen így ráhangolódni, mondjuk 150 emberrel egy nagyobb teremben, nehéz. Nyilván gondolkodtam mindenen, a csekkeken közben mindenen, de azt szokták mondani, hogy ha már fél percet ki tudod zárni a dolgaid, akkor már egy kicsit előre léptél. És ez nekem ez volt az első olyan élményem, mint elcsendesülésben is, és mint olyan szintű figyelemben a közönségtől, amire én nem is számítottam, hogy kizökkentem a napomat, hogy oda megyek aloha este 6-ra, csak 20 percet kell játszani, de jó értelemben olyan, mintha 50-nek tűnt volna, mert mindenki arra figyelt, amit csináltam. Szóval ilyen helyzetben én is ritkán vagyok. Eleve nagyon ritkán játszom teljesen egyedül, erről már sokat beszélgettünk, hogy itt egy energialabda van a közönség közti, meg az én köztemi. Tehát zenésztársa nem tudom ezt áthárítani.
1: Ez egy sokkal közvetlenebb kapcsolódás.
2: Ez sokkal igen, és itt minden hang olyan, mint a ötször hangosabban és direktebben csendülne fel, mert itt nem tudsz elbújni. Se az énekes mögé, se magad mögé sem, mivel te vagy egyedül, és ennek nincsen úgy árnyéka. Szóval ezt tanulni és fejlődni kell ebben nekem is, mert ugye a zene azt mondják, hogy egy társas műfaj. Szóló előadóként nekem még olyan rutinom, mint 20 év zenekarozásban még nekem sincs. Ha el tudsz merülni, és jön veled a közönséged, alternatívan, idézőjelbe, akkor meg tudtok indulni. Ez mindig egy kaland.
1: De hát így lehet ez a meditációnál is.
2: Tulajdonképpen igen.
1: És akkor ezzel folytatjuk a beszélgetést. Okay. Rögtön jövünk vissza Cséri Zoltánnal, aki zongorista, zeneszerző és zongoratanár, és Tóth Árpáddal, aki hangterapeuta, zenész, a Be Together közösség tagja, a fesztivál egyik szervezője.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cséri Zoltán zongorista zeneszerző, zongoratanár és Tóth Árpád, aki szintén zenész, a Be Together közösség tagja, a Be Together Fesztivál egyik szervezője és egyébként hangterapeuta. Az előbb a meditációnál tartottunk, arról beszélgettünk, hogy hát ott is az ember egyedül van saját magával, de ugye a transzcendentális meditáció az egy közösségben történik. Mennyire érzékelhető a közösség ereje, vagy pedig az ember ilyenkor tényleg a saját belső világába van bezárva?
1: Abszolút támogatják egymást az energiák. Tehát, hogy maga a meditációs technika, meg minden meditációs technika ugye végezthető otthon, és a transzcendentális meditációt gyakorlók naponta 2x20 percet meditálnak is. És egy közösség erejében a tevékenység az mindig hatványozottan felerősödik. Tehát amikor így leülünk együtt többen meditálni, akkor érezhetően más, mert olyan, mintha egy magasabb energiaszinten egymást támogatjuk, egymást erősítjük, és valahol a közösségnek az ereje az így mindenben megmutatkozik, így a meditációban is.
0: De közben mégis mindenki a saját belső világát látja, vagy érzékeli.
1: Így van. Igen. Nagyon érdekes, hogy nagyon. Közben meg a tudatalattink tisztul, úgymond a stressztől szabadulunk meg egy-egy ilyen meditáció alatt. Tehát, hogy...
0: És a transzcendentális meditáció, az miben különbözik az összes többi meditációtól?
1: A TM alatt a gyakorlók kapnak a technika elsajátítása során egy mantrát, ami mindenkinek személyre szabott, és ezt a mantrát ők a napi 2x20 percben ugye tudják gondolni, és ez a mantra segíti a figyelmet lecsendesíteni, eljuttatva a tudatállapotot egy olyan szintre, ahol a hétköznapi stresszek, amik érnek bennünket, sokkal jobban tudnak majd tisztulni, és a stabilitásunkat a hétköznapban meg tudják teremteni.
0: És milyen változást idéz elő? Tehát van-e erről valamiféle személyes tapasztalatot, hogy mi történik azzal, aki rendszeresen gyakorol?
1: Én nagyon sok változást érzek az életemben, többek között ennek is köszönhető. Én többféle technikát alkalmazok az önismeretben, és én azt gondolom, hogy technikák összessége segít igazán látványos fejlődéshez. Amit itt én a TM-nél és az elcsendesedésnél megtapasztaltam, az az, hogy időm van, nyertem időt. Mégpedig azért, mert a csendben sokkal mélyebb szintről jönnek válaszok a hétköznapi problémáimra is. Tehát, hogy amíg stresszben szeretnék reagálni, és idegesen próbálok megoldást keresni, az nagyon sok időbe telik. Viszont ha megengedem magamnak, hogy nyugodt legyek, akkor nagyon hamar jönnek a válaszok, és tovább tudok lépni egy következő szintre.
0: Tehát nem az elme pörgetése a megoldás.
1: Nem.
0: Zoli, neked volt már valami pozitív élményed a meditációval kapcsolatban?
2: Nekem, ha egy szabad összekötni a zenével, én azért nem tartok sajnos ilyen szinten az önismeretben, tehát úgy értem, hogy az önismeretben, hogy ezt meditációval egy kicsit jobban előhozzam magamból. Nekem talán, amikor ezeket a nagyon finom műveket megírom, ugye amiről szól is ez a zongorás projektem, ez a Songs for Your Soul, nekem ez egy ilyen zarándoklat, hogy nem egyszerre 40-50 hangot játszom, és minél jazzesebb és bonyolultabb legyen, hanem pár hangból próbálom megteremteni azt az információt vagy üzenetet, amit egyébként ötször annyiból is meg lehetne, csak pont az benne a kihívás, hogy lehet, hogy 4 hanggal többet mondhatok. Ez is valahol egy elcsendesedés, mert van az a befogadó, akinek a zene az a zenéből lehet, hogy jó értelemben pont elég ennyi. Ez olyan, mint hogy egy film alatt, egy jelenet alatt lehet, hogy 3 hanggal többet tud adni egy betétdal, vagy egy zenei rész, mint hogy összezsúfoljuk. Talán ez a gondolatiságra is vonatkozhat. Én nagyon rossz vagyok ebben, hogy időt adjak magamnak arra, hogy bármilyen ilyen segédeszköz nélkül én leüljek, és én ezt végig játszom. Talán lehet, hogy azért lettem zenész, hogy én nekem ez egy ilyen elszeparált dolog. Egyébként, ha meg az ember társakkal játszik, akkor is tud kicsit magába lenni közbe, ha akar.
0: Illetve hát a zene által is kerülhet valaki meditatív állapotban, nem? Hát ez is lehet meditáció, Árpi, amiről az előbb Zoli mesélt.
1: Abszolút, igen, azt gondolom, és Zoli munkásságát elhallgatva, ez azért egy elég komoly és mély önismereti folyamat, és lehet, hogy az ember más szinteken mozog, hiszen egyének vagyunk, és mindenki más a másiktól, mindenkinek más való és más az eszköze, de szerintem a hatása az ugyanúgy ott van. Tehát ami igazán szívből, lélekből fakad, annak a tisztaságát nem lehet megkérdőjelezni, és hogy ez most szavak, festmény, zene, vagy egy gyönyörű szép építészeti művei, akkor én nem gondolnám, hogy az egyik különb a másiknál, inkább a saját hangunkon szólalunk meg.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Ez az Intermezzo, Cséri Zoltán zongorista, zeneszerző, zongoratanára vendégem, és Tóth Árpád zenész, a Beethoven közösség tagja, hangterapeuta.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Átadták a jó ember díjat. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 000 forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 000 forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csaknem 322 000 diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cséri Zoltán zongorista, zeneszerző, zongoratanár és Tóth Árpád zenész, hangterapeuta, a Be Together közösség tagja és a hamarosan kezdődő fesztivál egyik szervezője. Most hangterapeutaként is jelen vagy a különböző eseményeken, Árpi, budapesti közösségi kapcsolódási pontokon is muzsikáltál. Hangtálakkal?
1: Többek között, igen, az én hangfürdőim hangtálcentrikusak. Ez azt jelenti, hogy mint a Be Together eseményei is, az én hangfürdőim is kapnak egy keretet. Amíg elcsendesedik az elme, azt én általában különböző hangszerek segítségével szoktam elérni. Ide tartozik a klasszikus gitár, a handpan, különböző csengők, esőbolt, és amikor azt érzem, hogy már a hangfürdőn résztvevők kerülnek egy olyan állapotba, amikor már teljesen ellazulnak, és már remélhetőleg nem a hétköznapi gondokra fókuszálnak, akkor jönnek a képbe a hangtálak, és kezdődik meg egy hangtál meditáció, és azt visszahozva a hétköznapokba, a pillanatba újra előkerülnek a kiegészítő hangszerek és a zene.
0: A hangtál az hogyan hat a jelenlévőkre? Tehát mindenkire egyformán?
1: Nem feltétlen. Ugye a hangtálaknak van egy bizonyos frekvenciája, egy adott rezgése, amik különböző pontokon stimulálják a testet, az idegrendszert, a lelkünket, és attól függően, hogy ki éppen milyen stresszben van, vagy milyen problémákkal küzd, attól függően ezek a rezgések, ahogy bekerülnek a testbe, elkezdik ezeket a stresszpontokat úgymond oldani. Tehát ha én érzem a testemben mondjuk a torokszorító érzés, mert feszült vagyok, vagy a gyomorgörcsöt például egy vizsgán, akkor ezek a rezgések, ahogy végig vezetődnek az üreges szervrendszerünkön, vagy a csontrendszerünkön, egy ilyen belső masszást adva, ki tudják oldani ezeket a feszültségeket, és akkor azon az oldott ponton van egy reakció, és ez mindenkinek más lehet.
0: De mindenkire jótékonyan hat?
1: Igen, abszolút. Vannak kontraindikált lehetőségek, amikor egy-két ilyen az első, harmadik trimeszterben lévők nem lehet, vagy aki mondjuk esetleg egy olyan műtéten esett, tehát van egy-kettő, amikor kifejezetten nem ajánlott, hogy részt vegyenek, sőt tilos, de egyébként nagyon jótékony hatása van, és prevenciónak én a hangokat, a zenét, azt mindenképp ajánlanám mindenkinek.
0: És ebbe Zoli is bekapcsolódott, ugye?
2: Igen, csináltunk egyszer közösen ilyen dolgot, hát itt még el kell osztani tízzel, hogy még egy hangot szeretnék odajátszani, és nem szabad. Tehát itt a zene nem szabad, szerintem, hogy felülírja. Ugye, amikor az Árpi játszik ezeken a úgymond, én csak úgy hívom, hogy stagnáló hangszetet, egy hang, többféle hangtárnak többféle hangmagassága van. Én a zongorán sokkal több mindent tudnék ebben hirtelen belehelyezni, de nem nyomhatom előt sem, mert ilyenkor én inkább egy ilyen, ezt zenei szlengel mondják, mikor egy vonós hangszint sokáig kitart, egy ilyen szőnyeget teremtesz az egész alá, és így viszont lehet, hogy egy hangtálnak a hangja egy kicsit más szövetbe érkezik meg, és egy picit lehet, hogy így talán egy laikusabb embernek jobban befogadható egy ilyen. Meg is lepődtem, hogy szinte alig csinálsz valamit, és mégis tud működni. Tehát majdnem soknak éreztem azt is, amit elosztottam tízzel, mert ugye itt hagyni kell, hogy tényleg elcsendesedéssé váljon ez a dolog. Tehát itt a zene inkább azért felel, hogy ne kimozdítson, hanem folyamatosan ott legyen, és ne legyenek irgalmatlan nagy amplitúdói, szerintem.
0: És ugye itt Budapesten történt meg az, hogy már muzsikáltatok együtt, de közben majd a Balatonon, a Be Together fesztiválon is megtörténik mindez. Zoli, ugyanakkor te nemrégiben klipet is forgattál.
2: Igen, a
0: budapesti helyszíneken.
2: Így van. A helyzet az, hogy amikor nagyon benne voltam ebbe a Songs for Your Soul-os történetben, akkor összeismerkedtem egy kiváló operatőrrel, és úgy gondoltam, hogy olyan klipek szülessenek, ami egy picit kimozdít engem is ebből a állandóan Balaton szeretetből, mivel balatoni ember vagyok, és mondtam, hogy akkor ideje megismerni egy kicsit Budapestet, és hát én imádtam megrendezni magamnak ezeket a klippeket, aztán mindig szóltak, hogy azért kicsit más szemszögből is kell gondolkozni, hogy mi az, amit meg lehet csinálni, és mi az, amit nem, de ezeket csúcsra járattuk, tehát a filozófusok kertjétől, a Kopaszigátnál, amikor épült az új lakópark, különböző híres nagy gyárnegyedekbe elvonultunk. A római parton hajnali 4-kor volt egy templom is, ahol forgattunk Budapesten. Szóval próbáltam a zene alá tenni egy olyan képi világot, ami hűen tükrözi ezt a két dolgot. És hát ugye, mikor ott laktam nagyon közel a római parthoz, akkor a római partot jártam végig, hogy nézzük meg azokat a részeit, ami tükrözni fogja ezt a dalt. És úgy érzem, hogy más színt tudtam így tenni a város megmutatva, mert ilyen nyugodt zenéken nagyon ritkán mutatják be, mondjuk a metrót, ott is voltunk lenn. Tehát a nagy zajba vittünk egy kis nyugalmat.
0: Ez jó lehetett, ez az ellentmondás.
2: Igen, ezeket én kiválóan szeretem csinálni. Inkább ez ad egy ilyen érdekes, ilyen kettősséget.
0: Igen. Na hát szerintem ebbe a világba majd a látogatók is egy kis betekintést nyerhetnek a Balatonon, a fesztiválon. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Cséri Zoltán zongorista zeneszerzővel, aki zongoratanár is, és Tóth Árpáddal, aki zenész is, a Be Together közösség tagja, a fesztivál egyik szervezője és hangterapeuta.

0: Ez az Intermezzo, Cséri Zoltán zongorista, zeneszerző, zongoratanár és Tóth Árpád zenész, hangterapeuta, a Be Together közösség tagja, a fesztivál egyik szervezője, a vendégem. Folyamatosan emlegetjük a fesztivált, tehát még nem nagyon beszéltünk róla, ugye Balatonberényben lesz majd június utolsó hetében. Mire készültök, milyen hangulatra, milyen tematikával épül fel a programsorozat?
1: Ez egy különleges fesztivál lesz, és azért azt a nevet kapta, hogy elvonulás fesztivál, mivel minden nap keretbe lesz foglalva a meditáció által. Úgy fogjuk nyitni és zárni a napot, hogy közösen a fesztiválon résztvevők teljes létszámmal tudnak elcsendesedni. És ezáltal az elcsendesedésből az aktivitásba teljesednek majd ki a koncerteknél, illetve a különböző workshopoknál, a programokban, és utána visszamegyünk az elcsendesedésbe, így éjszakai programok nem lesznek, tehát ugyanünk arra, hogy a pihenés is megfelelő mértékben legyen.
0: És ha valaki nem vesz részt minden programon, hát azért ez könnyen elképzelhető, akkor nem építkezik, tehát hogy akkor mi történik vele, mert nyilvánvalóan az nem elvárható, hogy minden egyes ember reggeltől estig részt vegyen a programokon.
1: Így van. Minden nap kap egy külön tematikát, egy önismereti tematikát, és külön előadóink lesznek, akik ezeket a napokat ától az éjjék végig fogják vinni. Tehát van lehetőség az embernek, hogyha részt vesz a teljes fesztiválon, akkor mind az 5 napon egy elég komoly önismereti folyamban vegyen részt, viszont úgy lesznek kialakítva ezek a programok, hogyha valaki egy-egy szeletét szeretne ennek megismerni, akkor ő abból is tud majd merítkezni, és a hétköznapjaiban is egy komoly önismereti lépést tud megtenni, és emellett kellő idő és energia lesz majd arra, hogy az esti könnyű zenei foglalkozásokra vagy beszélgetésekre még részt tudjon venni.
0: Az önismereti programokon kívül ugye művészeti és kulturális események is lesznek, hát ennek keretében lép majd fel Zoli is.
2: Igen, igen, az a megtiszteltetésért, hogy én nyitom meg a nagy színpadot, és egy körülbelül egy 50-60 percet fogok játszani, és nagyon örülök, hogy azt hiszem ez pont egy olyan közönségnek, egy olyan közegnek szól, hogy ennél hirtelen autentikusabb helyet nem is kaphatnának ezek a dalok, mert nem a dalokkal szemben van egy elvárás, hogy célba ére, hanem ezeknek a daloknak inkább a hangulata kell, hogy...
0: És az rezonál, és arra, az rezonál. Ami igen. Történik. Uh-huh.
2: Tehát, hogy itt jaj, de jó volt a refrén, tehát, hogy itt ez nem erről szól, hanem ez inkább jó értelembe véve, én ezt abszolút nem sértő, ha erre azt mondják, hogy háttérzene, mert ezt én is inkább egy babzsákon hallgatnám fekve, mint egy támlás széken.
0: Hát vagy akár meditatív zene.
2: Igen, igen, valahol az, meg kell tanulni szerintem ezt is hallgatni, és meg kell tanulni írni is ilyen zenét. Az első meg a negyedik lemezemhez képest körülbelül eltizedeltem a mondani valót és a töménységét. Nyilván eltelt 6-7 év a 4 lemez között. Az ember érik, a kevesebb több, meg az egyik legjobb recept szerintem ilyenkor is.
0: Hmm. És kik lépnek még fel a fesztiválon?
1: Különböző stílusban és korszakokban válogatunk. Egyik legnagyobb zenész, akinek én nagyon örülök, gitárosként, a Gyémánt Bálint a trió formációval fog megjelenni, és ha jól emlékszem, akkor még az nap, amikor a Zoli is meg fogja nyitni a színpadot, ez egy fantasztikusan gyönyörű nap lesz. Mellette még a Platon Karatev duó is meg fog fordulni nálunk, lesz a Szeder, illetve lesznek különböző elektronikus zenei formációk.
0: És az önismereti módszerekről mit lehet tudni?
1: Az előadóink fogják hozni majd a saját technikájukat, a saját módszereiket, és azok által fogják végigkísérni az embereket ezeken a folyamatokon. Olyan előadókkal találkozhatnak a fesztiválon résztvevők, mint a Soma Magésa, a Peller Marian, Pál Feri atya, Sevestyén Balázs, és még nagyon-nagyon sokan, több mint 50 előadóval készülünk, több mint 150 programmal, lesznek filozófiai beszélgetéseink, lesznek kávézók, úgyhogy és családbarát programok is lesznek.
0: Mindez tehát Balatonberényben, de hát közben azért itt Budapesten is építitek ezt a közösséget.
1: Így van. Én hál' Istennek most már elég jól beilleszkedtem itt a budapesti életbe, és a hangterápiás foglalkozások azok folyamatosan bővülnek. Itt a Be Together közösségen belül pedig olyan fantasztikus előadókkal és oktatókkal ismerkedhettem meg, akikkel közösen tudunk programokat szervezni itt Pesten belül, például jogaórák kísérése zenével, vagy ugye az Olival is volt ez a közös hangfürdő tartása, úgyhogy nagyon örülök, hogy egyre több igény van itt Budapesten is ezekre a programokra.
0: Kívánom, hogy legyen nagyon sikeres a fesztivál, ugye első alkalommal.
1: Ez a legelső alkalom, így van.
0: Be Together Fesztivál. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Mi is köszönjük.
1: Köszönjük szépen.
0: Cséri Zoltán zongorista, zeneszerző, zongoratanár és Tóth Árpád zenész, a Be Together közösség tagja, hangterapeuta, a fesztivál egyik szervezője volt a vendégem itt az Intermezzóban.
3: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: mely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csaknem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Ma hivatalosan megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pedig úgy fogalmazott, nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Idehaza holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot a több ezer milliárd forint támogatásból, a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indít. Megújulnak a hévpályák, valamint a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, új vonatokat szereznek be, valamint fejlesztik a villamos hálózatot. Ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-ig csaknem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket, a döntés ellen jogorvoslati lehetőségek vannak. Az oktatási hivatal honlapján lehet erről tájékozódni. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyerektáborok, az egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ott alvós táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport, a kaland és a nyelvi táborok. Ma kezdődik az országos színházi találkozó, az egyhetes seregszemlének idén a debreceni Csokonai Színház ad otthont. 14 hazai és határon túli társulat lép fel, köztük a Nemzeti Színház, a Zentai Magyar Kamara Színház, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, valamint az Aradi Kamara Színház is. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése. A reggeli szorványos záporok után mindenütt felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Később is előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban lezárták a félútpályát, mától a 22. kerületben a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa segíti. Ma 11 órától 15 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Bakcsomópontban és a Hegyalja úton a Jagelló útnál áramszünet miatt. A Bakcsomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Tart az átépítése a 10. kerületben a Fehér úton. Mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban, a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották.
3: Most pedig kezdődjön a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, jó reggelt, és később kellemes délelőttöt kínálunk, és én most személy szerint kívánok is mindenkinek. Június 15-én elindult a hét, és elindultak a szóbeli érettségig. Kedves fiatalok, hajrá! És ez a szó, megígérem, hogy utoljára hagyja el a számot, meg az is, hogy a svédek 5-1-re győztek végül is Tunézia ellen, szóval visszafogom magam, nem foglalkozom a foci VB-vel, mégül is könnyedségről és nyugalomról beszéltünk, de azért néha előjön majd a téma, plán

mert van ma egy születésnaposunk, akinek a válogatottja szerdán meg pénteken is játszik. Jaj, már megint foci, de inkább kezdjük a reggeli expresszel. 7 óra 27 perckor a Pesti Vigadóba invitálunk majd mindenkit, ami mindig szép, ami mindig gyönyörű, de onnan kinézni is gyönyörű, van egy csodálatos tetőterasz, és ez megtekinthető a múzeumok éjszakáján szombaton, úgyhogy oda hívjuk majd és csalogatjuk önöket, meg természetesen minden turistát, aki most minket hallgat a Korzón. Ha ilyenek nincsenek, akkor repülünk tovább, és gyerekek leszünk, mert megjelent Vámos Robi legújabb könyve, a Nevermind, hagyjuk, nem számít. Robi erőteljesen rajzol, erőteljesen ír, és minden erejét azért veti latba, hogy művészmentorként és gyermekkócsként segítse a fiatalokat, úgyhogy jön a stúdióba, és majd jól megnyugtatunk mindenkit, hát főleg a szóbeli érettségizőket, akik ne figyeljenek ránk, nekik most teljesen más dolguk van. De mindenkinek nagyon sok dolga van, hogyha valaki betegségben szenved. Ez legyen mondjuk a cukorbetegség, és legyen ehhez kapcsolódóan a látássérültek helyzete is, hiszen Magyarországon több mint 1,1 millió felnőtt és 5000 gyerek él cukorbetegséggel, és egyébként 32 000 vakok vagy súlyosan látássérültek és cukorbetegek. Na, nekik lesz egy remek hírünk és egy remek beszélgetésünk, mert magyarul is beszélő vércukormérő segíti végre őket, akik vagy nem tudnak még olvasni, vagy képtelenek az úgymond mi általunk preferált látásközpontú olvasásra. Mit ígértem? Ja, a születésnapot, Edvard Grieg születés napja van, akit Liszt Ferenc is nagyon-nagyon megdicsért. Egy skót, családilag skót származású, de természetesen norvég zeneszerzőről beszélgethetünk, és beszélünk ma többet is, vagy legalábbis én, és idézek is tőle, természetesen zenét, a Per Gynt talán a legfontosabb, meg hát a dátum 1843. június 15-én született Bergenben. Nagyon korán felfigyeltek a tehetségére, hál' Istennek kiválasztotta a zongorát, és 1858-tól már Lipcsében folytatta tanulványait, de Richter is a mesterei közé tartozott, és egyébként, hogy végképp összeveszeljtsek minden skandinávot, 1863-ban Kopenhágába költözött, de hál' Istennek Nord Rock szólt neki, hogy a norvég népzene az milyen fontos, és később vissza is tért ide, mert Oszlóban zenei egyesületet alapított, és a többi, és a többi, az és a többi közé pedig akkor tartozik, és jön ez a zene. Egyébként a skótok is ott vannak a VB-n, ezt miért mondtam, nem tudom. A norvégok tehát szerdán Irakkal, pénteken Franciaországgal játszanak, de a mi idegeinkkel. Csak én játszom, most pedig Szentpéteri Csillának adom át a billentyűzetet. Ez Per Gynt reggeli hangulat, természetesen Edvard Griegtől. Nem kívánhatok neki boldog születésnapot, de hallgassuk őt, rendkívül kellemes muzsika az övé, és mi megígértük, hogy könnyedek és nyugodtak leszünk június 15-én.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: De mielőtt útra kelnénk, azért ébresszük csak azt a gondolatot, mert hogy már mondtam önöknek, és az egész napunk talán így a legszebb keretes szerkezetű, megígérem a vége is ilyen lesz, hogy 1843-ban pont június 15-én született Edvard Grieg, és amit a nevéhez köthetünk, ugye az a Peer Gynt, maga Ibsen kérte föl őt, hogy komponáljon kísérőzenét, és ő eredetileg 23 darabot írt a drámához, ezek közül 8-ból később 2 szvitet komponált. A legismertebb részek ugye a reggeli hangulat, ezt már hallhattuk, az Anitra tánca, a hegy királyának palotájában a Solveig dala, és még már 1890-ben bemutatta Magyarországon a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekara, nem más, mint Erkel Sándor vezényletével. Több külföldi egyetem díszdoktorává avatta, de a legaranyosabb történet, hogy amikor a Cambridge-i egyetemtől is megkapta a kitüntetést, akkor Grieg azonnal a postahivatalba rohant, és fürgönyt küldött legjobb barátjának, Dr. Grieg aláírással. Ez is jó. Ja, meg az is jó, hogyha figyelmeztetnek arra, hogy tényleg jöjjön az útravaló, amihez egy másik nevet kellett megkeresnem, az övé pedig Anthony de Mello, ami olaszosan hangzik, de egy amerikai Egyesült Államokban élő jezsuita szerzetesről és pszichoterapeutáról beszélhetünk egyben. Egyébként pedig Indiában született, lehet, hogy ez is közrejátszik abban, hogy spiritualitásról szóló könyveiről vált nagyon ismerté, ami magyarul a test és lélek imája, a forrás fakadt, a madárdala, a szeretet útja és hasonlók, de nem hasonló, hanem pont az az idézet illik a mai naphoz, ami így szól, és a tudatos jelenlétet ajánljuk figyelmükbe, illetve hát ő is, az az ember, akit nem tart fogva a jövő, olyan, mint az égmadara és a mezők liliuma, nem fél a holnaptól, teljesen a jelenben él. Írja és vallotta Anthony de Mello, mi pedig azt valljuk, hogy a könnyedség és nyugalom hassa át a mai napjukat, június 15-ét, és akkor folytassuk megint egy Grieg darabbal, illetve egy lirikus darabbal, ez a tavaszhoz szól, és Kocsis Zoltán adja át nekünk zongorán június 15-én, egyébként pedig hajrá szóbeli érettségizők. Na, ez sokkal jobb volt, mint hogyha a foci VB-ről mondtam volna valamit.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, szombaton múzeumok éjszakája, ez köztudott, az azonban már kevésbé, hogy először vesz részt ezen a program sorozaton egy gyönyörű épület, illetve benne minden, koncert, kiállítás és séta. A gyönyörű épület egy gyönyörű helyen található gyönyörű kilátással, több gyönyörűség nincs, csak adatok és tények Medgyessy Balázs művészet történésztől, és ahol a séta helyszíne is zajlik, az bizony a Pesti Vigadó.
2: Egy ilyen vezetett séta azért nagyon jó és azért nagyon-nagyon izgalmas, mert szó szerint a padlótól a csillárokon át mindenféle olyan nyilasznyi dologra felhívják a szakemberek ilyenkor a figyelmet, amit talán az átlag szem ki tudna kerülni, vagy talán nem venné észre. Én nagyon szeretem ezeket az épülettörténeti sétákat, és voltam is három darabon idén, és mind a hármat máson tartották, és mind a három nagyon-nagyon jó volt. Képzeljük el azt, hogy szerintem Budapest egyik legszebb panoráma terasza az nálunk van, és azt képzeljük el, hogy ez az a pont, ahonnan telibe látszódik a Budai vártól tényleg a Tabáni templom toronysizsakján át minden, valahogy azt úgy méltatlanul nem tudják a látogatók, meg a turisták, és talán az átlag magyar ember se, hogy nekünk van egy olyan teraszunk, ami a város felett van, és csodálatos panorámával rendelkezik, és annál izgalmasabb dolog nincs, amikor áll az ember ezen a száz akárhány éves épületen, ott van fent felül, és alatta pedig a hajók mennek, és úgy elképzeli akár még az 1800-as évek második felét is, hogy milyen lehetett az igazi polgári élet, vagy a picike csendesség, ami szerintem nagyon fontos ma a mai világunkban.
1: Milyen koncerttel vártok, és kiket?
2: A Vigadó Jazz Club Extra-t azt most ki is emelném. Gyakorlatilag a Vigadó Jazz Club az új, nagyon-nagyon friss jazz rendezvényünk, ami az elmúlt egy évben folyamatos nézőszámmal bővült, és ma már a teltházak teltházát hozza. Szerintem 19 órakor nagyon érdemes a Vigadóba jönni a múzeumok éjszakáján, aztán itt lenni velünk egy kicsit ezen a koncerten, és akkor lehet tovább menni más intézményekbe is, de lesz egy digitális agóra nemzetközi triennálénk, egy kurátori tárlatvezetésünk, ami nagyon fontos, 18 óra 30-as kezdettel, és hát a digitális művészet izgalmas alkotásait fogjuk bemutatni. A Vigadó az, ahol a 21. század ott van, és jelen van, és ez egy modern, felfogású intézmény, ugyanakkor a falak és a tradíció valahogy összetartja, és abroncsba rakja ezt az egész kortárs művészetet. Hát ezért most csak egy kis kitekintés, hogy a kortárs láncreakció színdarabunk, az egy nagyon-nagyon friss színdarab, és bemutatom, nemrég volt itt, óriási és szenzációs sikere van, ugyanakkor mégis egy klasszikus értelembe vett művészeti alkotás, ami nem a zajról szól, hanem a nagyon-nagyon mély gondolatokról. A Vigadó csapatának egy ilyen elképzelése van arról, hogy és az én személyes elképzelésem is az, hogy közösségeket kell építeni, kulturális közösségeket kell építeni, és kapcsolat kell adni emberek között, akik akár egy múzeumban, vagy mondhatnám ilyen nagyon-nagyon távol, tehát például akár templomokba, bárhol, de kapcsolódjanak az emberek. Kapcsolódjanak az emberek egymáshoz, a kapcsolatokhoz, pedig, hogy ciklikusan ide járjunk a Vigadóba, programok kellenek. Tehát a Vigadó csapatának az a talán az egyik legjobb pont, amikor újra látunk vendégeket, vagy a vendégek megismerik egymást már pár hónap után, fél év után, és tényleg közösségi szellemben tudunk itt együtt lenni. Ez egy nagyon fontos dolog. Iszonyatosan jó akusztikánk van, ami csak egy dolog, mert akusztikai termeket azért lehet találni Budapesten, mégis van tényleg a hely szelleme, és van valahogy a falakban egy olyan, van benne valami, ami a kutya se tudja micsoda, de valahogy ez működik. Tehát, hogy azt egy külön plusz jó érzés, amikor már ismerős zenekarok, ismerős vendégek tudják, merre van a liftnek a gombja, a mosdó, és mindenki házként kezeli, otthonként kezeli a Vigadót. Ez minket is feltölt, azt hiszem az összes kollégám nevében mondhatom. Minden héten keddenként van egy ülésünk, ahol megnézzük, hogy milyen nyelven, hányan jöttek, statisztika, amit nagyon utálok. Ugyanakkor nagyon-nagyon jól látszódik a görbén az, hogy a magyar közönségünk az egy nagyon-nagyon stabil, nagyon jól mérhető, magas létszámú közönség. Azt mondom, az elmúlt két évben egy óriási növekedés volt, és emellé ilyen oldalparipaként azért a külföldi vendégek is egyre többen jönnek, nem hiába, mert annak angol nyelvű vezetéseink, illetve a zenei programok, azok nyelv nélkül is érthetők mindenkinek. Egybe egy arculata van a Rigadónak, mind a hat szintnek, hiába vannak különböző, hívjuk színfoltjai, ugyanakkor arculatába, és az egész egységében valahogy a Rigadó egy olyan minőséget képvisel, hogy bár különbonthatjuk, hogy melyik emeleten mi történik, a közös cél, vagy a halmazmetszet a minőség és a művészetnek a magas színvonala. Jó hírem a családoknak az, hogy gyerekkel, nagymamával, nagypapával, egy nagyon-nagyon széles spektrummal, gyakorlatilag életkori spektrummal látogatható a Rigadó. A gyerekeknek mindig kedvezményes jegyünk van, és 6 év alatt pedig egészen ingyenes. Ami szerintem nagyon fontos, mert a legkisebb gyerek, egy 5 éves gyerek, egy 6 éves gyerek már ugyanúgy tud a világról, és ugyanúgy kellene neki az impulzusok, úgyhogy bátorítanám a családokat, hogy jöjjenek el családok, gyerekekkel, nagyszülőkkel. Múltidéző szoba, olyan szoba, valaki bemegy ebbe a szobába, akkor visszacsöppen a múltba. Egyébként ez tényleg valahogy ilyen szellembe készült. A 19. század polgári világát szeretné bemutatni ez a szoba. Ez egy kicsiketér, ez szerintem most jelenleg Budapest legkisebb kiállító tere. Tehát be tud menni úgy egy ember egy intim szobába, ahol gyakorlatilag találkozik azzal a polgári minőségű bútorral, ami volt az 1860-as években a pesti lakások zömében, és hát kicsit a múltba tud révedni, mert nagyon izgalmas, a panoráma teraszról nyílik, van egy teraszajtó, mint bemész, utána pedig nincsenek ablakok, tehát nem zavar téged a város zaja, mégis ott vagy egy szobába, ahol visszacsöppenhetsz 1860-ba, ha van egy kis fantáziát hozzá. Szerintem nagyon fontos az, hogy az ember néha megálljon, főleg most itt vagyunk az 5. kerület közepén, ahol folyamatosan megy a villam, folyamatosan itt van a dugó, és mindenkinek van egy fontosabb dolga, amiért átrohan a éppen villogó sárga lámpán. Ez a szoba pont az ellentétje, tehát, hogy merjünk megállni egy percre. Van a vakációban egy darab jó dolog, Rigadó tábor, vagy nyári tábor gyerekeknek, 8 és 13 éves korosztályból várunk srácokat, lányokat, ez egy bejárós, egész napos tábor, hétfőtől péntekig, reggeltől délutánig, és én tavaly dolgoztam ezen a táboron, mint előadó, és szerintem iszonyatosan jó élmény is. Nagyon-nagyon kulturális, és nagyon jó arcok a srácok. Én nagyon szeretnék ebbe beiratkozni, de hát 13 éves már elmúltak, de ülnék ott a Búza Tíme, a színművésznek a vezetett táborába. Érdemes megnézni a Rigadónak a honlapját, ott nagyon részletesen le vannak írva a foglalkozások, a Színház Történeti Múzeumos, múzeumpedagógiai foglalkozásokról is lehet érdeklődni. Úgyhogy aki érdekel ez a program, az kattintson a Rigadó honlapjára, és hát nem árulok el nagy titkot, de kezdenek a jegyek betelni, vagy a helyek, úgyhogy érdemes erre a programra a regisztráció minél hamarabb.
1: Csak ismételni tudom, tessék tehát regisztrálni, örülni a vakációnak, illetve annak, hogy e hét szombaton a múzeumok éjszakáján bejárható és megismerhető lesz a pesti Rigadó is. Medgyessy Balázs művészettörténésznek köszönöm szépen a személyes élményeket, önöknek pedig javaslom, ajánlom a rigadó.hu weboldalt, illetve sok-sok panorámakép készítését a pesti Rigadóból.
0: Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.
1: Szokásos reggeli főváros centrikus program ajánlatunk kezdődjön nagyon komoly dolgokkal, hiszen az adóbevallásuk remélem rendben van, minden, ami a pénzügyeikkel foglalatos és kapcsolatos, nyilván rendben van. Na jól van, a Pénzügyőr zenekar nyárköszöntő koncertjére invitálok mindenkit ma este 6 órára a gyönyörű Benczúr kertbe, komolyan, meg egy picikét könnyeden is, hiszen ilyen lesz maga a koncert is, operával, operettel, musicallel, pop és rock zenével, vérpesdítő latin dal. Ez egy igazi nyárköszöntő, félig komolyan, de a könnyű műfaj örökzöldjei is megszólalnak. Majd szól egy kellemes nyáresti hangulat Huszka Jenővel, Kanderral, Alec Mendellel, Jackson 5-val, a latin kedvencekkel, illetve hát a Pénzügyőr zenekarral a Benczúr kertben a kezdet este 6 óra. Gyönyörű helyszínen folytatódik a Budapesti Orgona Fesztivál. Szerdán este 7:30-kor a belvárosi Nagyboldogasszony fő plébánia templomában a március 15-e téren Mészáros Zsolt Máté és Dénes András ad át újdonságokat. Liszt tiszteletére írt új művek ősbemutatói is elhangoznak, ugyanis Holló Mátétól, Solti Árpádtól, Virág András Gábortól a régiek a nagyok mellett, hiszen felcsendül majd Liszt Ferenc hozsannája is harsonára és Orgonára Mészáros Zsolt Mátétól és Dénes Andrástól. A kezdet szerdán este 7:30. Mondtam, hogy ma szóbeliznek a fiatalok, de hát mások nem szóbeliznek, hanem zenebeliznek. Konzis koncertek tutti szerdán este 7:30-kor a Zeneakadémián. Ez egy igazi évzárás, persze, hogy zenével. Az iskola nagyobb együttesei közösen lépnek színpadra, a szimfonikus zenekar, a fúvózenekar, a kamaracsoport és az énekkar is, közösségi élményekkel és megmutatva a zenei teljesítményüket. Nem csak a szülők, a tanarak, hanem mindenki készüljön szerdán este 7:30-ra a Zeneakadémiára. Illetve ha már szülők, hétvége, egészen pontosan Generáli Gyerek Sziget, a hajógyári szigeten ingyenes programmal, rengeteg helyszínnel, gyermekfejlesztővel, kalandjátékkal, még a Néprajzi Múzeum is kiköltözik, játszóház az persze, baba játszóház még inkább, mesekuckó, rádióklub, trilla, manók, élményzóna és minden, ami csak elfér egy fővárosi szigeten, a hajógyári szigeten, ami hétvégén tehát Generáli Gyerek Sziget lesz. Jó gyerekprogramokat, jó szülőprogramokat és jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban lezárták a félútpályát, mától a 22. kerületben a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa segíti. Ma 11 órától 15 óráig nem működnek a jelzőlámpák a bakcsomópontban és a Hegyalja úton a Jagelló útnál áramszünet miatt. A bakcsomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Tart az átépítése a 10. kerületben a Fehér úton. Mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Hétköznapokon 18:30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban, a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Klasszik Rádió 92. június 15-én, ez itt a Nyitány, Weiner Leó rókatánc és a nagyszombati táncok után én is táncolok egy kicsit az önök idegein, mert hogy még nem mondom ki, de hogy nem játék következik, hiszen ez a délelőtt is szóljon a játékról, meg az egész hét a játékról, köszönhetően a Margit-szigeti Színháznak, ami a 2026-os nyári évadában 4 klasszikus nagyoperát ad majd színre, illetve kerít színre 3 exkluzív produkció keretében. Ez azt jelentheti, hogy valahol 2 lesz, igen, mert a szezonban először a Paraszbecsület és a Bajazzok című operák június 25-én és június 27-én együtt lesznek hallhatók, láthatók a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. 2 klasszikus olasz vidéki környezetben játszódó egy felvonásos opera egyetlen este alatt szerelemmel, féltékenységgel, bosszúval, meg közreműködőként a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarával. Na, azért lesz játék, mert hogy a Margit-szigeti Színház felajánl napi páros belépő jegyeket, ugye a Paraszbecsületre és a Bajazzokra, június 25-ére vagy 27-ére még válogathatnak is, ha jól válaszolnak arra a rendkívül könnyű operai kérdésünkre, hogy melyik opera kezdődik a híres Figaro áriával. Nem fogok énekelni egy Figaro, Figaro, Figaro, de vagy a sevillai borbét kellene idéznem, de nem idézem az önök nagy szerencséjére, vagy a Don Giovannit, vagy a Rigolettót, tehát Figaro, Figaro, Figaro, hol hangzik el, melyik kezdődik ezzel, vagy a sevillai borbé, vagy a Don Giovanni, vagy a Rigoletto. Ha tudják a helyes választ, és nem szeretik a hangomat, akkor a játék kukac@klasszikradio.hu e-mail címet azonnal üssék be, meg a helyes választ is, és ma este 7-ig küldjék el nekünk, mármint a helyes választ, és akkor fogjuk majd tudni, hogy kik önök, és aztán lehet válogatni, hogyha szerencsések, hogy június 25-ére vagy 27-ére nyernek jegyet a Paraszbecsületre és a Bajazzokra, közösen a Margit-szigeti Színház jóvoltából, abszolút szúnyogmentesen, de lesz még további klasszikus nagyopera a Margit-szigeti Színház idei nyári évadában, amiről majd később beszámolunk, de ez a játék, ez nagyon fontos volt, meg az is fontos, ha már operákról van szó, hogy a születésnaposok között rábukkantam Rost Andreára, úgyhogy neki nagyon-nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk, és ugyanígy teszek egyébként Harsányi Gáborral is. Nem mondom, hogy hány éves, de én emlékszem, amikor még az 50-et a Magyar Televízióban együtt ünnepelt virággal, csokoládéval és meglepetéssel, tehát Rost Andrea, Harsányi Gábor és Söptei Andrea is, puszi, puszi, boldog születésnapot, de jönnek még majd az ünnepeltek, csak ne felejtkezzenek meg a játékról, meg a Figaro-ról, ami hol szólal meg, na ezt írják meg nekünk a játék kukac@klasszikradio.hu e-mail címre, ma este 7-ig, a ma pedig az június 15-e.

Klasszik Rádió 92.1, a párizsi vidámságok után egy pici hazai vidámság, ugye már mondtam, hogy föl lehet köszönteni ismerősöknek, rajongóknak, Söptei Andreát, Rost Andreát, meg Harsányi Gáborról is megemlékeztem, aki pedig nem tudja, hogy hol lakik, az Budán, ott a Mechvart-liget környékén azonnal nézze meg, a Szász Károly utcában talál-e táblát Szemerjai Szász Károly református lelkészről, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökéről, aki emellett ugye költő, drámaíró, műfordító, esztéta, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja is volt, mert hogy születésnapos, 1829-ben ezen a napon született, még tudomány Brassé Sámuelre, nyelvészre, filozófusra, persze, hogy tudományos akadémiai tagra is lehet emlékezni, 1797-ben született pont ezen a napon, és végre vidámság, illetve jó tudom, a szóbeli érettség az nem túl vidám dolog, de mindenki emlékezzen vissza olyan animációs filmekre, amihez köthető mai születésnaposunk, Foki Otto, bizony Foki Otto, akinek köszönhetjük mondjuk a TV-macit, mondjuk a Mirmurt, és egyébként egy tanár emberről beszélünk, aki 1925. június 15-én született Zala megyében, Sárhidán, sokat költöztek, a falusi és a nagymárosi élmények váltották egymást, ennek is köszönhetőek remek figurái, remek érzéke ahhoz, hogy mindenkihez közel álljanak ezek az alakok, és amikor tanított, már akkor is rajzzal, illetve hát valljuk be, képregényekkel illusztrálta a diákoknak a tananyagot. Aztán ezekkel a rajzokkal bekopogtatott az Iparművészeti Főiskolára, amikor befejezte a tanulmányait, akkor a Pannonia filmstúdióba került, és utána pedig hát a többi történelem, hogyha így mondom, de a legkisebb uglifüles az biztos, hogy történelem. Mirmur Csukás Istvánnak is köszönhetően, természetesen szintén történelem, és akkor gondoljon mindenki vissza az esti lefekvésekre, már akinek olyan szerencséje volt, hogy láthatta a kedves mackót, a TV-macit alvó babájával, Paprika Jancsival, ők ketten és Foki Otto nagyon sok gyermeket szenderített, de jó értelemben álomba, és reméljük, hogy szét álomba. De ott volt még a Babfilm, Nep József forgatókönyvíróval, Tóth János operatőrrel, Pető Zsolt volt a zeneszerző, aztán még olvashatnám és idézhetném a keserű kesejűt, az Otto és az oroszlánt. Velem mindig történik valami, de hát a legkisebb uglifüles a Mak Marci filmek, a Varjú Dombi mesék, mind-mind hozzá köthetők, úgyhogy emlékezzünk jó szívvel, gyerekszívvel és vidámsággal Foki Otto, Balázs Béla és Munkácsi Mihály díjas animációs film rendezőre, tervező grafikusra, érdemes és kiváló művészre, és nagyon jó pedagógusra. És akkor most a végén jön itt, vagy itt szakad el valami nálam. Természetesen önök nagyon jól tudják, hogy a névnapokról van szó. Jolán és Vid névnap van. Dugonics András használta először a Jólánka Etelkának leánya című regényében, mármint a Jolán női nevet, de létezik Szent Jolán, Jolanda, Jolanta is. A Vid az pedig egy régi magyar utónév, a latin Vitus név, délszláv eredetű alakja, és akkor jöhetne az ABC, mert hogy Ábrahám, Ábrán, Bernárd kezdettel egészen Vitus, Zoé és Zójáig terjed a mai névnapszékely. Zója Tornász leányzónak, hölgynek nagyon boldog születésnapot kívánunk, és még mindenkinek, ne felejtsék el, játszanak velünk, de ezt az órát most befejezzük a Carmina Burárával, aztán pedig hírek, és végre a gyerekekkel foglalkozunk, mert hogy érkezik hozzánk Vámos Robi. Úgyhogy arccal a gyerekek felé, hajrá érettségizők, június 15-én a klasszik nyitánnyal is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Parasztbecsület és bajadzók. Két egyfelvonásos klasszikus opera bemutató a Margit Szigeti Színházban június 25-én és 27-én. Szerelem, féltékenység, bosszú és becsület. Gyönyörű dallamokkal egy fantasztikus arénában. Margitszigetiszínház.hu.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Megállapodott Irán és az Egyesült Államok a harcok befejezéséről. Genetikai módszerekkel azonosították második Béla király maradványait. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a hormozi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Iráni közlés szerint az Egyesült Államok beleegyezett, hogy 300 milliárd dollárt fizet az újjáépítési alapba közvetlenül a perzsa államnak. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz dollárt fizet az újjáépítési alapba közvetlenül a perzsa államnak. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vladimir

0: Sem megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig úgy fogalmazott, nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forint támogatásból a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indít. Megújulnak a HÉV pályák, valamint a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal. Új vonatokat szereznek be, valamint fejlesztik a villamos hálózatot. Megkezdődnek a középszintű szóbeli érettségig, a következő két hétben több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről pedig az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Újabb Árpád-házi király második vak Béla maradványait azonosította a Magyarság Kutatóintézet. A székesfehérvári csontkamra több mint 400 leletének elemzésére genetikai módszereket használtak. Korábban így tárták fel az Árpád-házi uralkodó genetikai kapcsolatait is a honfoglaló magyar elit tagjaival, valamint több középkori magyar főúri családdal, például az Abákkal, a Korvinokkal és a Bátoriakkal. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap, később is előfordulhatnak még záporok, vagy viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban telítettek a sávok az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 6-os főúton befelé az M0-as autóútnál, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Bécsi úton, valamint a Szél-Kálmán tér környékén. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton, befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között egy rövidebb szakaszon. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. A 17. kerületben a Rákoskert Sugár úton a Ráspoly utcánál lezárták a félútpályát, mert beszakadt az útpálya. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat személy és név szerint, amire azért képtelen vagyok. Június 15-én, ez itt a Klasszik Nyitány, egy jó hétindító már, akinek jó, ugyanis, mint hallották önök is, szóbeli érettségibe vágta a fejét, illetve hát kötelezőleg a giotin alá megy rengeteg fiatal, akiknek sok sikert kívánunk, és fiatalokról lesz is szó, úgyhogy már most megígérem, hogy Vámos Robi rajongók, meg akinek otthon táblácskája van, meg aki már találkozott vele, figyeljen, ugyanis beszélgetünk majd egy új regényről, meg gyerekekről, gyerekszívről, de természetesen Robi itt van velem szemben, úgyhogy többet nem merek megígérni, mert akkor bevasalja rajtam. Viszont a játékot vasalják be önök rajtam. Megígértem, hogy a Margit-szigeti szabadtéri színpad jóvoltából vannak jegyeink, napi páros belépő jegyeink, és mivel Nagyfába vágta a fejszéjét a Margit-szigeti Magyar Színház, ebben a nyári évadban 4 klasszikus nagyoperát mutat be 3 exkluzív produkció keretében. A formális logika és a matematika szerint lesz olyan este, ahol 2 darab élvezhető és hallható, bizony június 25-én és július 27-én a Parasz becsület és a Bajazzók című operák együtt lesznek, hát úgyis 2 klasszikus olasz vidéki környezetben játszódó egyfelvonásos opera, ez, illetve ezek, szerelemről, féltékenységről, bosszúról és a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekara kíséretében, úgyhogy nyerhetnek még egyszer páros jegyeket, ha tudják, hogy melyik opera kezdődik a híres Figaro áriával, Figaro, Figaro, Figaro, ez vagy a

A Viai Borbé, vagy a Don Giovanni, vagy a Rigoletto. Ha tudják a helyes választ, mondjuk el is tudják énekelni, de ez nem kötelező, akkor írják meg este 7-ig a játék@klasszikradio.hu e-mail címre, hogy vagy a Sevillai Borbé, vagy a Don Giovanni, vagy a Rigoletto kezdődik és indul a Figaro áriával, és aztán jöhet a szerencse, meg a sorsolás, illetve a páros belépő jegyek. Egyébként minden nap június 25-ére vagy 27-ére, minden nap arra vonatkozik, hogy holnap reggel is fölteszem ezt a kérdést, szerdán Nóri is fölteszi ezt a kérdést, és így végig egész héten, köszönhetően a Margit-szigeti szabadtéri színpadnak, ami ugye megindult szúnyogmentesen, és akkor mi is megindulunk, legalábbis ebben az órában, és a zenemű után a Vámos Robival beszélgethetünk a Nevermind-ról. Hagyjuk, nem számít, de nem azért mondom, hanem mert hogy ez az alcíme a könyvnek, úgyhogy gyermeklélek. Jó, mekkorát sóhajtottam. De gyerekekre lesz szó, és Vámos Robival együtt ezt most már ígérhetjük innen a stúdióból. Június 15-én, hétfőn, hétindítóként. Hajrá érettségizők, ja, Svédország, Tunézia 5-1.

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: Én már megígértem minden kedves hallgatónak, hogy Vámos Robival beszélgetek. Ugye nem vagy kritikus, Robi, jó reggelt.
2: Jó reggelt, pont ezen gondolkodtam, hogy én melyik lehetek.
1: De magaddal szemben az vagy?
2: Hát ugye én azt gondolom, hogy aki alkotással foglalkozik, az egészséges, ha önmagával elégedetlen valamennyire, mert különben nincs fejlődés, tehát szerintem az nem az igazi, amikor azt mondom, hogy kész a tökéletes, nem?
1: Jó, de azt is mondhattam volna, mert már én beszélgettem művészekkel, és most a művész Vámos Robit faggatom, hogy amikor kijött a regény, ez nehéz szülés volt, a Nevermind hagyjuk nem számít?
2: Jó, ez nagyon nem volt nehéz szülés, ez azon vettem észre magamat, hogy azt hiszem körülbelül decemberben már eldöntöttem, hogy valami ilyen lesz, és januárban megfogtam és megírtam. Tehát én ezzel, ez volt szerintem a legkönnyebb szülés.
1: Jó, ha Vámos Robi, akkor ugye indulásképpen mindenki azt mondja, hogy táblácska, aztán rájön, hogy gyerekek lelkével való foglalkozás, maradtál, ennél jó, nyilván ez nem táblácska, nem lapozható, és nekem van dedikálva, amit nagyon szépen köszönök. Még mindig gyerekközpontú, vagy a legbutább kérdésem, de aztán majd jön a fekete leves.
2: Ja, hát persze, igen, hát nem térhetek el, ha jót akarok magamnak, meg de nem is akarok eltérni az eredeti témától, hogy így gyerek, fiatal lelkeket felemelni, meg megtalálni a megfelelő kiutat a bajukból. De ugye eddig önfejlesztő könyvekkel csináltam ugyanezt, és akkor most megkitaláltam, hogy ez így jó lesz, mert azt vettem a fejembe, hogy önfejlesztő könyvet olvasni mondjuk 16 évesen már nem annyira trendi, mint akár 10 évesen, amikor a szülő megveszi a gyereknek a akármelyik könyvemet, és arra gondoltam, hogy így meg tudom célozni azt a korosztályt is, aki azt mondja az önfejlesztő könyvre, hogy hát ez, vagy netán nem viszi be az iskolában, mert az, hogy legyél bátor kisgyerek, azt nem fogom bevinni az iskolába, mert pont magam ebből csinálok, így csinál magából céltáblát, ugye?
1: Jó, menjünk vissza a coachságra, meg az előadóságra, de azt vállalják, akkor bátrak, akkor ott mernek lenni.
2: Az biztos. Hát persze, ugye, hát ha én órát tartok, akkor azért elég hamar kiderül, hogy én egy eléggé befogadó
1: srác.
2: Ez
1: fiatal ember, igen.
2: Ember vagyok. És nem kell megjátszani magukat, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy nem mutassanak mást, mert egyrészt nekem úgyis hiába mutatnak mást, úgyis láttam, hogy mi az igazság, másrészt meg teljesen felesleges köröket futni. Tehát, hogy én azt szeretem, ha valaki vállalja, tehát egy osztályba is, hogyha mondjuk gond van, akkor azt mondjuk már ki. Tehát, hogy én azért jöttem ide, mondjuk azért hívtak, hogy egy problémát kezeljünk, akkor ne kerülgessük két órán keresztül, aztán utána azt mondjuk, hogy ez nem is volt hasznos, hanem akkor dur bele.
1: Gyermek és ifjúság, neked van ilyen korosztályi felbontásod?
2: Nem jellemző. Én azt látom így az évek során, hogy az érzelmi intelligencia fejlettsége jobban számít, mint az, hogy ki hány éves, meg egyáltalán hol él, meg tehát ezek a demográfiai dolgok. Inkább az, hogy tehát egy 8 évessel ugyanolyan jót lehet beszélgetni, mint egy 60 évessel. Hát csak tudni kell, hogy hogyan és miről, ugye? De hogy az értékeik azok nagyon erősen ott vannak jelen. És én nem szoktam nagyon különbséget tenni. Tehát nyilván a témák, tehát vannak témák, amiket nem lehet egy kisgyereknél feszegetni, vagy nem lehet előhozni, vagy nem illik előhozni. Ha előhozza, akkor illik azt mondani, hogy ezt nem most beszéljük meg, és nem itt. De nagyobbaknál ugye sokkal szókimondóbb lehet az ember. Ők is jobban megmondják a tutit, vagy megmerik mondani. De van egy ilyen átmenet, tehát szerintem a 12 és 15 éves kor között ott egy nagyon érdekes átmenet van, ez valakinek vagy sikerül, vagy nem. És aztán van, aki még ugye később is a gyereket próbálja játszani több-kevesebb sikerrel, van, aki meg már 12 évesen a felnőttet igyekszik, és akkor valahol szerintem a kettő között kell megegyezni.
1: Én tartozom a kevesebb sikerrel kategóriába. Azért mondtam, hogy fekete leves, én rákérdezek, hogy neked milyen gyerekkorod volt, és nem kötelező válaszolni. Vagy kiindulási pontnak tekinthető-e Vámos Robika akkori helyzete a mai Vámos Robihoz van olyan kettő?
2: Az egészen biztos, hogy az én gyerekkoromnak van köze ahhoz, hogy most mit csinálok. Mert hogy értek engem olyan hatások, vagy olyan szülői működések, vagy olyan sors, hát ugye, amit sorscsapásnak nevezhetjük, nem tudom olyan, de ez, minden sorscsapás az valaminek a folyamánya. Tehát, hogy azért véletlenül nem hiszem, hogy történnek. Lényeg az, hogy azért mély nyomot hagytak bennem bizonyos események a gyerekkoromból, de azt nem tudom kijelenteni, hogy én most azért álltam neki ennek, hogy én ezt megoldom, vagy az én traumámat igyekszem úgy feldolgozni, hogy másokon segítsek. Tehát ez így nem lenne igaz, meg korrekt sem szerintem. Inkább úgy mondanám, hogy minden az, ami mondjuk az iskolába ért, mert engem is szekáltak, engem is piszkáltak, összefirkáltak az arcomat úgy, hogy bevágódjanak a lányoknak, és akkor az milyen jó. Ezzel ugye én nálam elérték, hogy egyszerre féltem a lányoktól is, meg a fiúktól is. Ezzel nem mondom, hogy mai napig küzdök, mert az ijesztő lenne, tehát akkor azt mondom, de ha bemegyek egy harmadik osztályba, azért néha egy század másodpercre beugrik, hogy most engem miért néznek úgy, ahogy. Pedig csak kíváncsiak, csak én úgy automatikusan beugrik az embernek a múlt modellje. Hát ez egy ilyen nehéz ügy. Igen, tehát azt kell mondjam, hogy én se vagyok a szokványos figura, én is gyerek maradtam, tehát én nem gondolnám, hogy én 12 éves koromban olyan nagyon érett emberré váltam, és már mindent tudok. Én azt kell mondjam, az utóbbi 10 évben tanultam erről a legtöbbet.
1: Kitől? Gyerekektől?
2: Persze. Igen? Tehát, hogy én 10 éve tartok órákat a iskolákba, és az a mérhetetlen sok osztály, amiben én megfordultam, az hozta szerintem a legtöbbet. Tehát, hogy egyre jobban figyeltem, aztán egyre kevésbé kellett figyelnem ahhoz, hogy mindent is észrevegyek, és azt vettem észre, hogy nem kell készülnöm az órákra, hanem egyszerűen a következőben már be tudom építeni az eddigieket. Tehát a fejem olyan, mint egy szerszámos láda, azt kell, hogy mondjam. Nem nagyon tudnak olyat mondani, amit nem láttam, de nem vagyok mégse beképzelt, és mégis kíváncsisággal indulok neki a következőnek. Tehát én egy olyan valaki vagyok, hogyha most holnap is jönnék ide ebbe a stúdióba, akkor valószínűleg egy teljes, akkor nem ezen a lépcsőn jövök fel, hanem ma iskola felől jövök ide a másik oldalról, mert már ide jártam ebbe az iskolába, csak mondom. Aha. De hogy nem tudom kétszer ugyanazt csinálni, mert úgy érzem, hogy unalmas. Most ehhez képest, ha már az ezer, nem tudom, hagyadik osztálynál tartok, behívnak, most mégis mi vár? Megint jönnek gyerekek, én fogom a krétát, ebbe ki lehet égni, nem? Elvileg. De mégsem, mert minden gyerek más, és minden osztályban más a dinamika, és én ezt szeretem a legjobban.
1: Mekkorát sóhajtok a kiégés kapcsán. Megígérem, hogy beszélünk a Nevermindról, de van egy nagyon fontos kérdés, amit jó pár éve szeretnék föltenni. Téged a szülők szeretnek? Ideig végig gyerekekről beszéltünk, meg az ő arcuk, az ő fejük. A szülő az egy más állatfajta?
2: Nem, én azt mindig is azt tűztem az ászlomra, vagy próbálok úgy reagálni a kérdésekre, hogy én egyformán szeretnék szólni a szülőnek, meg a gyereknek, és a pedagógusnak is. Hát, hogy általában a pedagógusok javarészt a szülő is, tehát, hogy ez így. De hogy nem akarok jó zsarú, meg rossz zsarú lenni, tehát az, főleg a kamaszoknál, tehát Robi megért téged, anyu meg nem, tehát én ilyeneket nem mondok, mert hogy csúnya gonosz bácsi, néni otthon várnak téged, és meg nem, ilyet nem mondhatok, még akkor is, hogyha a helyzet otthon nettó pocsék, de nekem az a feladatom szerintem, hogy ezt a háromszöget ezt valahogy helyre rakjam, ami egyébként nagyon nehéz, tehát a szülő, pedagógus és gyerek, hogy mindenki, tehát olyan, hogy mind a háromnak jó legyen, én ilyet még soha nem láttam.
1: Mese.
2: Tehát, kettőt lehet választani, és az egyik megsértődik, vagy az egyik boldogtalan. Nagyon ritka az olyan együttállás, hogy mind a hárman okék. Tehát engem, amikor elhívnak órát tartani, akkor általában a szülők szokták először kezdeményezni, mert ugye a szülőből van több, mint osztályfőnökből. Tehát egy 30 fős osztályban van 50-60 szülő, aki közül jó eséllyel valamelyik látta valamelyik munkámat, azt mondja, hogy menjek, ha az ófőnek tetszik, akkor elhívnak, és kész. Ugye egyedül a gyereknek nincs itt beleszólása, nekem az a dolgom, hogy akkor ő ne csalódjon, hanem kapjon többet, mint várta. Tehát én nem távolítom őket, hanem közelítem, és éppen ezért szerintem szeretnek a szülők, így válaszolva a mély kérdésre, mert hogy nem egyszer fordul elő, hogy összehozom őket, vagy visszakapja a gyerekét, aki eltávolodott.
1: Nagyon nehéz kérdésekről beszélünk, pedig egy nagyon szép borítójú, gyönyörű könyv a Nevermind, hagyjuk, nem számít kapcsán beszélgethetek Vámos Robival, akitől most megkérem az engedélyt, de meg is kapom szerintem, hogy egy picit zenélgessek. Paddington, mindenki a mackóra gondol, meg a zenére is gondoljon, most azt hiszük, hogy jól kikapcsolódunk, de igazándiból van még egy alcíme a könyvnek, a lány, akit levegőnek néztek, na ebbe gondoljanak bele, de csak a harangmuzsika után.

0: Klasszik Rádió 92. egy június 15-én délelőtt, ez itt a Nyitány, 8:30 előtt járunk néhány perccel, ha ezek fontos adatok, de a legfontosabb, hogy mi van a lelkünkben, ráadásul a gyerekek lelkében, úgyhogy a könyvjelző rovat vendége Vámos Robi. Előre szólok, hogy létezik vámosrobi.hu oldal, illetve az új könyvhöz kapcsolódóan Nevermind könyv így egyben .hu oldal, és ígértem egy alcimalcimét, a lány, akit levegőnek néztek, te találkozol, és mondtad már, hogy bemész 30 fős osztályokba, és ott nem mindenki egyenlő, azért ott nagyon erős hierarchia van, te ezt rögtön leveszed, bocsánat a kifejezésért.
1: Igen.
0: Igen?
1: Abszolút. Az a legjobb, amikor nyitásra megyek, tehát mondjuk első órát tartok, mert akkor akár mondjuk egy 3-4 órám is van látni őket bekúvályogni, meg hogy hogyan rakják le a táskájukat, ki kihez megy oda először, ki az, aki nem megy oda senkihez, ki az, aki leteszi a táskáját és csak néz ki a fejéből. Én nem szoktam velük kontaktálni az óra előtt, tehát nem megyek oda, hogy hello, hogy vagy, mert én is úgy teszek, mint hogyha baromi elfoglalt lennék, pedig nem kell csinálni semmit, ez egy kicsit kellemetlen. Nyilván az introvertált énemet ilyenkor előkapom, és nagyon hirtelen fontos dolgom lesz, de hogy nagyon, nagyon gyorsan le szoktam szedni, hogy éppen ki az, aki maszkol, meg ki az, aki valódit mutat. Általában az szokott lenni, hogy a hangadó emberek az én órámon visszaveszik magukat, a csigaházba próbálok, azok pedig megmernek egy kicsit jobban nyilvánulni. Hát nyilván, mert valahol ez a cél, sőt, valahol el is mondom. Tehát, hogy jó lenne, hogyha... Ugye vannak azok az emberek, akik csendesek, de nem mondanak semmit, és milyen jó lenne, ha hallanánk, amit gondolnak, nem? Tehát, hogy ez tök jó lenne. Viszont vannak olyanok, akik hangosak, de jó lenne, ha nem szólálnak meg. És ez egyébként mindenütt így van, felnőttek között is így van. Szoktam ott poénkodni, hogy még a szülőértekezleten is így van, tehát nem mindig az beszél, akinek meg kellene szólalni, de bárhol is, a buszon is idefele, csak úgy tudok három példát is mondani, hogy jobb lett volna, ha valaki nem mond semmit. Viszont a mellettem ülő néninek tök kíváncsi voltam, mert nem is tudtam, hogy próbáltam kifigyelni, mit olvas, de nem sikerült, meg nem is illetlenség is, de hogy milyen jó lett volna megkérdezni, hogy jó napot, mit tetszik olvasni, mert érdekel. Én azt szeretem előhozni, ami nincs ott, vagy a sorok között szeretek olvasni, vagy amit nem mondanak ki, azt meghallom. Általában szerintem ez adja az egésznek az alapját, tehát hogy ha én megkérdezem, hogy mondjuk klasszikus kérdés, amit mindig föl szoktam tenni, hogy mindenki mondjon egy dolgot, hogy mi az, ami felidegesíti. És akkor általában elég nagy morajlás szokott lenni, mert ez érdekli őket. Mert benne van az, hogy végre valakit érdekel. Ilyenkor azt szoktam figyelni, hogy ha valaki éppen beszél és elmondja, hogy őt az idegesíti, hogyha csikorog a villa a tányéron, akkor a többiek hogy reagálnak. És akkor van, aki karba teszi a kezét, azt látom, hogy ő nem fogja elfogadni, hogy ő bármit mond, nem fogja érdekelni, meg van, aki direkt, ha lenne ott tányér és villa, akkor biztos, hogy direkt csikorgatná, akkor ott megállok, hogy elnézést, éppen ebben a pillanatban tudtad meg, hogy őt ez idegesíti, akkor meg tudod mondani, hogy miért csináltad ezt? Ja, hát nem, csak úgy, hát köszi.
0: Hány ilyen Hanna van, hány ilyen levegőnek nézett gyerek, fiatal van, ez nagy rész? Hogy látod, egy 30 fős osztályban? Nem a számra vagyok kíváncsi, szóval sokan vannak ilyenek?
1: Szerintem nagyon sokan vannak ilyenek, csak nem mindenkit zavar. Tehát, hogyha most valaki introvertált, és igazából mondjuk szeret egyedül lenni és hagyalni, vagy netán ilyen irogatós típusú ember. Őt végül is szerintem nem zavarja, hanem kérdezik meg, hogy hogy vagy. Azokkal a helyzetekkel van a legnagyobb gond, és ilyenekből az egyéni kis tanítványoknál is számtalan eset van, hogy a véletlenek furcsa összjátékát tapasztalja. Tehát, hogy van egy osztálykép, és ő elmegy a mosdóba, és véletlenül elkészül az osztálykép, úgyhogy nincs rajta. Vagy eljárják a mit tudom milyen táncot, és neki éppen kikötődött a cipője, ezt köti, de a többiek bementek a színpadra, és hoppá, nem vagy itt. És a végén aztán pedig senki nem mondja, hogy hát te lemaradtál, ezt észrevettük, úgyhogy most csinálunk egy új képet, hogy te is rajta legyél, már ez is alamizsna. Hmm. Tehát, hogy úgy nem veszik észre, hogy ott van. Vagy nem veszik figyelembe, hogy ő is hozzátesz. És akkor, mivel kihagyják, automatikusan értékteleníti magát. Ilyenből rengeteg van.
0: nyilván nekik is szól a könyv, de a többinek, aki ott hagyja, aki nem szól, hogy fotózás van, ő rá fog jönni, hogy ez mennyire rosszul esik, vagy rossz viselkedés?
1: Ez visszalépnék egyel. Az a könyv, amit a legtöbben elolvastak tőlem, az a bántalmazásról szól. Hogy legyünk ugye bánthatatlanok, legyünk bánthatatlanok, az a célja. Hogy ne azzal foglalkozzon, hogy más milyen, ne hasson rá annyira, hogy mi az, amit ők róla mondtak, ne higgyen el mindent, amit róla mondtak, stb. Na most itt ugye az van, hogy ha kéretlen véleményeket kapunk, akkor azt hajlamosak vagyunk elhinni. Van egy ilyen kis kifordított gondolkodás, hogy az iskola is a kéretlen véleményeknek a hazája. Ugye azt szoktam mondani, hogy tegye fel, már fel a kezét, aki kérte a tanárnőt, hogy javítsa ki a dolgozatot, és kimondottan mondja meg, hogy jó lett vagy rossz. Senki nem kérte. Apropó, ki az, aki kiválaszthatta elsőben, hogy kik legyenek pontosan az osztálytársai, és utána ki az, aki anélkül vállalta 8 évig ezeket az arcokat kell néznie, akiket nem is választott. Tehát felnőttek se vállalnak szerintem ezt. Szóval, hogy ez a bánthatatlanság, és akkor megkaptam azokat a véleményeket, hogy miért nem azoknak írok, akik bántanak. Mert ugye van egy ember, aki bántja a többit, mondjuk egy ember 10 másikat bánt.
0: Én csak azt kérdezem, hogy ő is olvas-e, de
1: akkor igen. Miért azoknak írok? Miért annak a 10-nek írok, akit bántanak? Miért nem azt elimináljuk, ugye? Tehát, hogy...
0: Jó, és mit válaszoltál?
1: Na, és azt válaszoltam, hogy szerintem nem igazán nyerő egy olyan könyvet írni, hogy hello, te elég bunkó voltál, itt egy könyv Robitól. Ja. Vagy ezt olvasd el, ha tuskó vagy. Vagy az évvégi tanári ajándék annak a tanárnak, aki nem volt túl kedves a gyerekekkel, nem lehet az, hogy köszönjük, Éva néni, mert hogy ennyire beletapostál a lelkembe, mert senki más nem tett ilyet máskor, tehát hogy így nem lehet megközelíteni dolgokat, mert ebből sértődés van.
0: Jó, akkor meg nem elolvasás. Rossz irányú kérdés.
1: Nem, nagyon irányú kérdés volt, csak én kanyarodtam el messzire, hogy vissza tudjak jönni, remélem sikerül. Szóval ezekben a könyvekben én nem írhattam le azt, hogy útmutató bunkóknak hogyan ne legyen. Viszont ebben vannak olyan szereplők, akik nagyon-nagyon borzalmasak. És olyanokról mintáztam, akik azokat szekálják, akikkel én foglalkozom. Innentől kezdve, aki ezt elolvassa, az találkozni fog saját magával azok közül is, akik a másik lelkébe tiporgatnak szépen. És így szerintem sokkal inkább átmegy a dolog. Arról nem is beszélve, hogy én rájöttem, ez az első ilyen fikció, amit én összehoztam, és hát nem tagadom, hogy viszonylag jól sikerült. Olyannyira, hogy ugyanolyan visszajelzéseket kapok róla, mint a legyél te is bátor, meg ezek, meg mindenféle ilyenektől. Ez azért van, mert itt kimerem mondani, tehát egy történetbeli szereplőnek a szájába simán tudok olyan mondatot adni, amit én egy önfejlesztő könyvben nem írhatok le. És így módon szerintem ez sokkal jobban hat. És a jövőbeni terv pedig az, hogy ugye ennek van egy főszereplője, egyébként nem csak egy, de ez most spoiler lenne.
0: Bocsánat, igen. Hannát már kiemeltem, de akkor...
1: Nem biztos, tehát hogy ez ki tudja, hogy egyáltalán ki az, akit levegőnek néznek, az is egy kérdés, és a végén sem biztos, hogy egyértelmű, és az azért van, mert hogy írok még, tehát hogy ez majd a kapásból úgy indul, hogy ez egy a körülbelül 10-ből valószínűleg, mert nagyon jól föl tudom benne úgy érzem dolgozni azokat a dolgokat, amiket eddig nem.
0: Aggódó szülő vagyok, ilyen korú gyermekkel, mondom magamról, de hát én már sokkal öregebb vagyok. Hol van ebben a social media most az, aki nem is posztol, vagy akit letolnak akár ilyen 21. század is, vagy?
1: Én teljesen ilyen vagyok. Igen? Abszolút.
0: Ez is benne van? Ez egy rossz szelete az életnek, nem akarok elkanyarodni, csak tudom, hogy nagyon sokakban fölmerül, hogy ez mindennek a rákfenéje.
1: Én szerintem nem is az a rákfenéje mindennek, hanem a kéretlen vélemények a rákfenéje mindennek. A mindenki mindenkinél okosabb, és a minél kevésbé ért engem, azaz minél értelmetlenebb az illető, annál inkább hangoztatja, hogy nem értelmetlen. Ugye az a Dunning-Kruger hatás, hogy minél hülyebb valaki, annál kevésbé hiszi el, hogy hülye. Hát most ez egy erős szavak, de hát ki kell mondani, apropó, ugye erős szavak, hát ja, vannak, akik azt mondják, hogy hát az, hogy hülye, nem írjuk le egy könyvben. Most egyébként csak hallgasson bele egy 10 perces szünetbe az iskolába. Úgyhogy nem arról van szó, hogy tükrözzük a gyerekeket, de ha elkezdünk finomkodni, vagy azt írom egy könyvbe, hogy butácska, tehát ez rögtön leteszi a gyerek. Na, megint nagyon szeretek elkanyarodni.
2: Szabad.
1: Igazából, köszönöm. Igazából az, hogy social, nem social, az szerintem csak egy hatványozó tényező. Tehát a buszon is, ha felszáll egy lábú ember, azt is megnézik, és összesugnak. De ha ugyanezt kirakom egy közösségi felületre az egy lábú embert, akkor még meg is kapom, hogy minek raktam ki szegényt. Kértem tőle engedélyt, meg egyáltalán. Emlékszem, hogy egyszer akartam adni, vannak ilyen kártyáim. Ilyen szerencse kártya, és akkor rá van írva egy üzenet. A hagyomány, és most ezt nem fér bele elmondani, de hogy miért, de egy 10 szíves, egy szív 10-es kártyalap. És akkor azt variálom mindenféle módon, írok rá, szép napot, ezt is megoldod.
2: Ilyeneket.
1: És akkor ül velem szembe egy csaj a vonaton, és gondoltam, hogy adok neki egy kártyát, és így eszembe jutott, hogy hát mégis csak milyen más, hogy egy idegen lánynak egy férfi a vonaton ad egy kártyát, amin 10 szív van, mit fognak szólni, ő biztos fog örülni, de nem gáze. És gondoltam, megkérdezem, a saját oldalamon megkérdeztem, hogy szerintetek adjam oda, vagy ne. Nyilván azért kérdeztem meg, mert nem azért, mert én nem bírom eldönteni, hanem mert kíváncsi voltam, mit reagálnak. Hát kaptam is hideget, meleget. Mondták, hogy hát ez gáz, meg hogyha meg egyből feljelentene, hogyha... Tehát ide jutottunk, hogy bármi történik, mindenre ömlik a kéretlen vélemény. És ide a könyvhöz meg ez úgy kapcsolódik, hogy én igyekeztem ezt úgy megírni, hogy minden a személyes találkozással történjen. Tehát nagyon kevés az olyan, hogy írt nekem, rám írt, elküldte. Csak akkor, hogyha ez indokolt, tehát, hogy a történet jellegéből adódóan nincs mindig lehetőség találkozásra bizonyos szereplők között, akkor persze. De hogy nem arra hegyeztem ki egyiket se, hogy online zaklatás meg ilyenek, hanem ahogy ha a valóságban megoldjuk ezeket, akkor az valószínűleg a többit is meg tudja oldani.
0: Hát buta kérdéssel tele a padlás, ezt szoktam mondani. Most jön a legbutább, intézményesíthető-e Vámos Robi rajtad kívül? Kellene ezzel foglalkozni, akár iskolaszerűen, akár intézményesített pszichológiai beszélgetés, vagy valami, vagy maradsz egyetlen mohikán, meg unikorn is?
1: Hát ez egyáltalán nem buta kérdés, ez engem is foglalkoztat, főleg, hogy így kiszámolgattam már, hogy mégis mennyi ideig akarom még ezt csinálni, főleg az iskolákban, tehát, hogy most 10 éve csinálom, gondolom még 10 évig tudom csinálni, de aztán mi lesz, mert itt, ami hány évesen, már nem biztos, hogy oda be akarok vonulni és ilyen órát tartani, mert jó, én valószínűleg az a cool old style ember leszek. Tehát,
0: a tetkókkal meg mindenre
1: igen,
0: együtt, jó, igen.
1: Ha nem leszek, tehát hogy ki tudja, de hogy van egy ilyen időablak. Tehát én 2016-tól 2036-ig, 20 évig működöm az iskolákban. Előtte nem, utána nem. És akkor most mi van? És ez nem ilyen exit stratégia, vagy nem tudom, hogy mondjam. Nyilván a könyvekkel tudok nyomot hagyni, és valószínűleg az intézményesíti a dolgot. Tehát az biztos, hogy vannak olyan könyveim, amik évtizedekig elő fognak kerülni, mint hogy aki most megszületik gyerek, annak 10 év múlva biztos vagyok benne, hogy elég soknak ott lesz a polcán. Feltéve, hogy nyomunk belőle, ugye ez csak ezen múlik. De hogy én ezt továbbadjam, ezt a fajta tudást, tehát bizonyos elemeit lehetne. Voltak is kísérleteim, tehát lement 2 olyan tréning, hogy én tartottam tréninget, hogy ezeket a kis eszközöket, amiket én használok, hogy rajzoljunk egy rókát a táblára, és akkor mi lesz belőle. De az a baj, hogy aki nem érzi, hogy mire van szükség, az nem tudja, hogy mit vegyen el a szerszámos ládából. Tehát akárhány kis eszközt megtaníthatok, ha ez nem jókor kerül elő, akkor az nem működik. Meg bizonyos szavakat nem lehet úgy előszedni. Tehát a 8. osztályban én azt mondom, hogy gyerekek, én most a pályaválasztásra fogok beszélni, mint a metró az ajtót úgy csuknak belőtte, úgyhogy az így nem, no way. Vagy hogy azt szeretném megtanítani, hogy na oké, semmi. Tehát minden, ami egy kicsit is tanulás szagú, az kuka, és ahhoz olyan embernek kell lenni, akit képes alkalmazni egy eszköztárat, anélkül, hogy azt észrevennék, hogy alkalmazza. Ez egy olyan skill, ami szerintem van olyan ember, aki benne van, de valószínűleg az ilyeneknek a javarésze eredetileg nem tanárnak készült. Tehát van egy ilyen sanda gyanúm. És azért van az, hogy a gyerekek azért a megértő felnőtt nagyon sok gyerek életében egyáltalán nem a tanárai közül való, hanem lehet ez egy, hát egy sportedző az végül is még pedagógus valamennyire, de lehet egy sportedző, lehet egy lovas oktató, hát már mennyire, ugye, hogy azt már nem tekintik annyira tanárnak, de ha mit tudom én, eljárnak lepkevadász körbe, és a tehát egy ilyen mentor, egy ilyen mester valaki, abból lehet simán olyan, aki szerintem a kulcspont ez a bizalom, meg a bizalmi ember, tehát hogy ez most a láthatatlansághoz is kapcsolódik, hogy akinek nincsen olyan ember az életében, akinek tényleg elmondhatja, anélkül, hogy attól félne, hogy tovább adódik, vagy kifigurázzák, vagy kibeszélik, vagy belekötnek, az érzi magát magányosnak. Hát azt vettem észre, hogy a két tréningenem, akik ezen részt vettek, a java részüknek igazából nem az volt a célja, hogy a gyerekekkel foglalkozzanak onnantól kezdve másképp, mint eddig, hanem hogy saját magukat tegyék helyre. És a legtöbbük karriert váltott, magánéleti változásokat sikerült meglépnie. Tehát végül is olyan volt, mint egy csoportcoaching, amit én csináltam, azzal, hogy én átadtam a különböző eszközöket. Ez egy nagyon nehéz ügy. Nem tudom, most írhatnék egy módszertani útmutatót is, de én attól tartok, hogy nem működne. Tehát, hogy aki alkalmazza és nem jön be, azért, mert ő nem olyan ember, akinél ez működni fog, akkor engem fog panaszkodni. Szóval rám fog panaszkodni, nem? Tehát, hogy én mondtam neki valamit, és ez hülyeség.
0: Most jöttem rá, hogy ez viszont nem volt hülye kérdés.
1: Ez egyáltalán nem volt hülye kérdés, mert ez foglalkoztat egy jó ideje.
0: Gondolkodjunk el ezen, ha szülők vagyunk akkor is, ha gyerekek vannak a közelünkben akkor is. Robi, ennyi időt sikerült most egymásra szánni. A következő idő az az olvasás, a Nevermind hagyjuk, nem számít elolvasása. Te meg írd meg, ami 10 van belőle. Amikor vége van a tanévnek, akkor neked az egy üres, fellélegzős, végre tudok a saját családommal foglalkozni időszak?
1: Az utóbbi, ez lesz a második év, amikor ezt nem teljesen így mondanám, de azért ezt
0: próbálod.
1: Én úgy próbálok, tehát nyáron nem vállalok se egyénit, se tábort, se, mert elég egy kicsit most. Tehát, hogy én akkor tudok adni, hogyha fel vagyok töltődve. Ha folyamatosan csak húzzák belőlem az energiát, vagy állandóan fókuszálnom kell és megoldani mindent, akkor előbb-utóbb elfáradok. Tehát én ismerem nagyjából a határaimat, hogy mikor, tehát én elmegyek hajnalba a Miskolcra, meg tartok 6 órát, meg visszamegyek, meg jönnek hozzám, de ezt egy darabig lehet csinálni, aztán utána az, nem, én nem, ez nem az, hogy elegem van, és hát amikor én vállalkozó lettem, az volt a legfurább, hogy nincs olyan, hogy na most akkor megyek a fenébe innen, mert honnan és hova menjek. Tehát, hogy én úgy csinálom, hogy akarom. Most azt gondolom, hogy ha én pihenek és írogatok, azzal valószínűleg többeknek tudok adni, mint hogyha még vállalok valakit, meg még vállalok valakit.
0: Jó, hívott valaha valaki téged Robertnek?
1: Igen, sajnos.
0: Amikor rossz voltál?
1: Vagy? Nem, amikor hivatalosnak kell lenni, mert az olyan, a Robert, hát apám is Robert, illetve apám Robert, én Robi, de hogy nem nagyon szeretem, mert az olyan távolságtartás, olyan fura ez.
0: Értettem, akkor a vámos Robi fémjelezte, Nevermind, hagyjuk, nem számít, hagyjuk 3 pont, nem számít című könyv kapcsán beszélgetünk, de hát jóval messzebb jutottunk. Elég érdekes kérdések vannak, amit csak neked mondok el nem sokára, amíg Kocsis Zoltán játszik. Én remélem, hogy sok nem csak szülőben, hagyjuk ezt a szülő meg pedagógus. Egyrészt mindenki volt gyerek, másrészt mindenki látja, hogy a jövő az, az a gyerekekből jön, ez egyszerű fizika vagy matematika. Tessék így gondolni és olvasni a nevermindkönyv.hu-t, meg a vámosrobi.hu-t arccal az ifjúság felé. Más nem tudok mondani, a köszönömön kívül, Robi. Nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm a remek kérdéseket, és szép napot mindenkinek.

0: Klasszik Rádió 92. június 15-én hétfőn délelőtt egy jó hosszút beszélgettem Vámos Robival, aki szülő tudja, hogy ki ő, aki gyerek és néha gondolt már rosszat saját magáról, hogy az egész világról azt tudja, hogy ki ő, de keressék a vámosrobi.hu oldalt, és ezen keresztül majd az új könyvéhez is eljutnak, a Nevermind-hoz. És ha már gyerekek, azért nem győzöm elégszer hangsúlyozni a gyerekprogramok fontosságát, vagy egy egész hétvége fontosságát, ezért a Gyereksziget, a Generáli Gyereksziget ajánlom még mindig figyelmükbe, nagy színpaddal, Pásztorudvarral, játéktérrel, élményzónával, gyermekfejlesztővel, és itt én most sorolhatnék mindent, csak hogy annak sosem lenne vége, úgyhogy a gyereksziget.hu weboldal böngészését ajánlom tényleg jó szívvel mindenkinek, illetve hogy ha már programot keresnek, akkor nyilván saját magamhoz hívok meg mindenkit, ami nem a lakást jelenti, hanem a Klauzáltéri Vásárcsarnokot. Most szombaton ugyanis, legalábbis délelőtt a dinnyevétel, meg az üvegvisszaváltás mellett majd a csörgés, a kocka csörgés veszi át a főszerepet. Kockabarátok, Lego és játék bőrzéje lesz reggel 8-tól délig, minifigurákkal, növényekkel, alaplapokkal, polibegekkel, kiegészítőkkel, a felét nem értettem, de azt tudom, hogy vannak járművek, meg még régi karácsonyi és újévi ajándékok, amiket apuka, vagyis hogy én a térde szétroncsolása árán rakott össze a padlón, és az egészen szilveszterig eltart. Szóval mindenféle cserebere, bőrze, érdekességek és soha el nem és meg nem talált darabokra való rábukkanása a Klauzáltéri Vásárcsarnokban, minden, ami Lego, illetve hogyha már itt mondtam, hogy utókor meg rögzítés, akkor nyilván a fényképekre meg a televíziózásra is gondolok, de maradjunk most a fényképeknél. Múzeumok éjszakája a mai Manóházban, ezek karszalaggal lesznek élvezhetők, és természetesen az aktuális kiállítások meglátogathatók, amikről egyébként mi már itt beszámoltunk, és akkor még egyszer fölhívom a figyelmet, hogy van nekünk Spotify oldalunk. A régi és az új, például a mai Vámos Robis beszélgetésünk is fönt van, de ott van a Felvétel című tárlat, mármint a Nagymező utcában, a mai Manóházban, és lesz tárlatvezetés Baki Lászlóval, Sipőc Marian kurátorral erről a Felvétel című kiállításról. Aztán érkezik majd a Pre-Cinema Workshop, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum vezetésével. Be lehet járni az egész házat, sőt a műterem házat is, és stand és verkfotók kapcsán Jávor István standfotós is tart egy jó tárlatvezetést. És hogyha este 10-kor lenne a múzeumok éjszakáján másfél órányi röhögésre való kedvük, akkor megtekinthetik Tímár Péter Egészséges Erotika című filmjét is. Döbbenten veszem tudomásul, hogy 1986-os a film. Egyrészt régen volt, másrészt pedig a mai napig. Ez egy, hát úgy kell mondani, hogy gyönyörű darab, nagyon fontos darab, már ami a film művészetet illeti, és akkor maradjunk most a zenénél, könnyedségnél és nyugalomnál, nagyságnál, Johann Sebastian Bachnál, az 1059-es jegyzésszámú D-moll oboe verseny harmadik tétele következik, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, illetve Dienes Gábor jó voltából. Klasszikusok is, meg 2026 is, ez így mind is összejön könnyeden és nyugodtan a klasszik nyitányban.
1: Következik Johann Sebastian Bach D-moll oboe verseny harmadik tétel. Előadja a Liszt Ferenc Kamarazenekar. Oboán közreműködik Dienes Gábor.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Elfogadhatja az alaptörvény 16. módosítását a parlament. Ma van a nemzetközi szélnap. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Módosíthatja az alaptörvényt mai ülésén az országgyűlés. A Tisza párt két képviselője által benyújtott kezdeményezés alapján legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is, hogy a kormány főígérete szerint Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezethesse a testületet. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan holott törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken írják alá. Az egyezmény értelmében vasárnap

0: Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vlagyimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében a ma kezdődő G7-es csúcs találkozón kész hatni az európai országokra és Ukrajnára is. Az orosz elnök továbbra is azt mondja, hogy Kijev és az EU a harcok elhúzásában érdekelt. Közben ma megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Ma van a nemzetközi szélnap. 2009 óta ilyenkor világszerte a szél és zöld energia jelentőségére, működésére, előnyeire, valamint a klímavédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. A kezdeményezés keretében a szélenergia ipari szervezetek különböző programokat, például nyílt napokat szerveznek, illetve ismeretterjesztő előadásokat tartanak az érdeklődőknek. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Később is előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt az év első hőhulláma.
1: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset miatt lezárták a budakeszi utat a bíróság közelében. A 22-es, a 22A és a 222-es autóbusz a Szépjuhászné gyermekvasút és a Kuruclesi út között nem közlekedik. 22B autóbusz jár Budaörsön keresztül a Szélkálmán tér és budakeszi honfoglalás sétány között. Baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a határúti felüljáró közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad. Baleset miatt sávlezárásra kell készülni a Podmanicki utcában, a Bajcsi-Zsilinszky útnál a balra kanyarodó sávban. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. A Szélkálmán tér környékén, az Egér úton a Balatoni úttól és a Budaörsi úton a Sasadi úttól. Ma 11 órától 15 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Bakcsomópontban, és a Hegyalja úton a Jagálló útnál áramszünet miatt. A Bakcsomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Aki nagyon nagy örömmel és izgatottan várja a kedves hallgatókat a hangszórók elé, ha létezik még ez a kifejezés, szóval nagyon kellemes délelőttöt kívánok itt a június 15-i hétfői nyitányban, de igazat mondtam, az öröm az szép, az jó dolog, szólhat az időjárásnak, és ez egy új hét kezdetének, az izgatottság pedig ugye annak a több tízezer fiatalnak, aki szóbeli érettségibe vág bele, sok sikert nekik, és hajrá, és gondolkodjunk mi is nem helyettük, hanem ilyen szellemben örömmel is izgatottam, mert ugye egy nagyon fontos új újításról beszélgethetek majd nem sokára Tóth Rebekával. Magyarul is beszélő vércukormérő segíti majd a látássérülteket, illetve a gyermekdiabéteszes betegeket, amit, hogyha végig gondolunk, akkor mindint az olvasás hiánya jelenthet, mert a picik még nem tudnak olvasni, vagy leolvasni a pontos adatokat, hogy az mit jelent. A látássérültek pedig egy egész más Gutenberg galaxisban élnek, úgyhogy ezért kell beszélgetnem majd Tóth Rebekával. Előtte azonban kötelezően játszunk, mint egy oldandó a feszültséget, meg az izgalmat. Nagyon jó, hogy van Margit Szigeti Színház, Margit Szigeti Szabadtéri Színpad, és nagyon jó, hogy ők játékra készülnek önökkel rajtunk keresztül. Ugye a nyári évadban 4 klasszikus nagyoperát mutatnak be, 3 produkció keretében. Ez azt jelenti, hogy az egyik este, illetve 2 este június 25-én és június 27-én 2 darabról szól, illetve 2 darab szólal meg. Egyrészt a Parasztbecsület, másrészt pedig a Bajazzók egyszerre. Ez 2 klasszikus olasz vidéki környezetben játszódó egyfelvonásos opera, szerelemmel, féltékenységgel, bosszúval, meg, ahogy szoktam volt mondani, a Budapesti Filharmóniai Társaság

zenekarával. Nos, önök is élvezhetik ezt az estét abszolút szúnyogmentesen, vagy 25-én, vagy 27-én, és ráadásul ingyen, egy játék keretében, ugyanis a Margit szigeti színpad, szabadtéri színpad páros jegyeket bocsát az önök rendelkezésére némi szerencsével, meg egy jó válasszal. Válaszolniuk kell az általam most föntelendő kérdésre, és egész héten ismételjük a kérdéseket. Minden nap este hétig írjanak a játék kukac@klasszikradio.hu e-mail címre, a helyes választ várjuk, és akkor egy pici szerencsével önöké lehet a napi páros belépő jegyek egyike. Nem fogok énekelni, de úgy szól a kérdés, hogy melyik opera kezdődik a híres Figaro, Figaro, Figaro áriával. Vagy a sevillai borbély indul így, normális opera énekesi hangon, vagy a Don Giovanni, vagy a Rigoletto, tehát a Figaro ária hol van, mint indító, vagy a sevillai borbélyban, vagy a Don Giovanniban, vagy a Rigolettóban. Játék kukac@klasszikradio.hu, este hétig írjanak nekünk, ha minden nap írnak nekünk, akkor az minél több páros belépő jegyre jogosító lehetőség a Margit szigeti szabadtéri színpad jóvoltából. Úgyhogy jó játék lesz ez, nem csak opera barátoknak, hanem színház barátoknak is, mert hogy ez egy teljes estés opera élmény Barabás Zsuzsával, László Boldizsárral, Adam Placetkával, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarával és a Debreceni Kodály kórussal vezényel Jankó Zsolt. Úgyhogy egy remek este, egy remek játék, csak a Figaro tudják, hogy hol szerepel nyitányként. Nálunk pedig most itt a 9 órás etap nyitányaként Csajkovszki érkezik a Budapesti Vonósok jóvoltából, úgyhogy könnyedén és nyugodtan jöjjön a délelőtt, aztán pedig érdekes téma, a cukorbetegeknek segítünk.

0: Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1 nyitányában. Néhány perc, ami rólunk szól, a mindennapjainkról, a családról, az egészségünkről, a lelkünkről. Történések és események, amik formálnak minket, és döntések, amik rajtunk is múlhatnak. Ami számít, kapcsolódj ki, kapcsolódj befelé. Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1-en, mert magunkra figyelni nem luxus, szükséglet.
1: És magunkon és másokon segíteni pedig szerintem kötelesség, vagy legalábbis ez is benne lehet a következő beszélgetésben. Beszélgető partnerem Tóth Rebeka. Jó reggelt kívánok, kedves Rebeka!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Most egy bonyolult mondatot mondok, ön ugyanis a 77 elektronika belkereskedelmi igazgató helyettese, de maradjunk a segítségnél. Én már beharangoztam, illetve mondtam a hallgatóknak, hogy magyarul is beszélő vércukormérő kapcsán beszélünk, ami nyilván fontos egyrészt a látássérülteknek, másrészt azoknak, akik még nem tudnak olvasni, vagy amit látnak, azt jól lefordítani maguknak a gyerekeknek. De először számokat kérhetek, Rebeka, hogy mekkora probléma ez, mekkora halmazt érint Magyarországon a cukorbetegség, a szövődmények, és mindez a szörnyűség.
2: Hát Magyarországon nagyon jelentős népegészségügyi probléma. Több százezer ember él cukorbetegséggel, és sokaknál a betegség évekig rejtve maradhat. Oh. A diabétesz igazi súlyát nem csak maga a magas vércukorszint adja, hanem a szövődmények. A látásromlás, vesekárosodás, idegkárosodás, szívérrendszeri betegségek. Ezért kulcskérdés a megelőzés, a korai felismerés és a rendszeres önellenőrzés.
1: Az önellenőrzésben tudnak önök segíteni?
2: Így van, a vércukormérővel.
1: D-kontroll, ez lesz tehát a kulcs szó most, ez az önök készüléke, mert önök ilyen okosak és előrelátóak, vagy maguk a betegek, a több százezer ember is úgy gondolta, vagy nekik is hiányzott, hogy végre még érthetőbb legyen?
2: Hát a visszatérő igény az volt, hogy a vércukormérő ne csak pontos legyen, hanem valóban hozzáférhető. Ugyanis egy látássérült beteg számára nem apró kényelmi funkció, hogy a készülék megszólal, hanem a mindennapi önellátás feltétele is lehet.
1: Nem vagyok, hála Istennek, bocsánat, nem vagyok érdekelt ebben a betegségtípusban, vagy pont ebben. Mi az, amit én látó vagyok, használok egy úgynevezett vércukorszint mérő készüléket, mi az, amit látok rajta? Most még hangról nem beszélünk.
2: Hát először is a készülék mutatja, hogy mit kell tenni, de csak a képernyőn, tehát a monitoron. És amikor pedig elvégezte a mérést, akkor pedig az eredményt látja.
1: Amit aztán az ember vagy jónak, vagy rossznak vélni.
2: Leolvas.
1: Igen. Ajaj, ez fontos, enélkül nem lehet élni az ezen betegségben, pláne szövődményben szenvedőknek?
2: Igen, nagyon fontos, hogy tisztában legyenek a pontos vércukorszinttel.
1: Van-e szám arra, hogy mindaz, ami most a D-kontrollal végre felszabadul, az a halmaz, az mekkora, hogy a látássérültek, illetve szegény gyerekek, bocsánat a szegény kitételért, csak mindig úgy sajnáljuk őket, hogy ők mennyien lehetnek?
2: Ez azért nem olyan nagy szám, aki konkrétan látáskárosodással érintett, és cukorbetegséggel is, de jelentős, és abból a szempontból fontos, hogy akinek viszont ilyen problémája van, annak óriási tud segíteni egy ilyen eszköz.
1: Én azért szemüveges vagyok, tehát nem minden pillanatban látok jól, azért ez is segíthet. És mi a segítség, milyen hangos visszajelzést ad, ha már hangról és beszédről beszéltünk?
2: Úgy segít, hogy a mérés lépéseiben és az eredmény értelmezésében nem kizárólag a látásra kell támaszkodniuk, hanem hallható utasítást kapnak, hallják az eredményt, és kevesebb segítséget kell kérni a mindennapi ellenőrzéshez. Ez nagyobb önállóságot, biztonságot és akár méltóságot jelenthet.
1: Ezek nagyon felnőttes szavak voltak, de Rebeka a gyerekekről is beszélt. Nekik mit mond? Nekik ugyanezt mondja?
2: Gyerekeknél ugye, aki még esetleg, bár a cukorbeteg gyerekek nagyon jól képzettek, de ugyanígy kimondja az eszköz a mért értéket.
1: És abból már rögtön tudunk valamit? Abból tudunk következtetni jó vagy rossz helyzetre, vagy mit kell csinálni?
2: Így van, így van. A cukorbetegek, akik jól edukáltak, ők pontosan tudják, hogy az a mért érték, amit ők kaptak, éppen abban az élethelyzetben, ahhoz képest, hogy mikor étkeztek, vagy sportoltak, az mit jelent, és mit kell tenniük.
1: Csak mérnökökre kell gondolni, amikor a műszer fejlesztésére gondolunk, vagy bevonták azokat is, akik érintettek. Hogy kell elképzelni a folyamatot?
2: Igen, komoly együttműködés volt. Már nagyon hosszú évek óta működünk együtt a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségével, és az ő közreműködésükkel tudtuk felvenni a kapcsolatot olyan látássérült emberekkel, akik segítettek minket a fejlesztés során. Személyesen is, és hát úgy gondoljuk, hogy egy ilyen fejlesztést nem is lehet pusztán mérnöki asztal mellett végigvinni. A felhasználói visszajelzések különösen fontosak, hogy ne csak működjön, hanem a mindennapokban is jól használható eszközt tudjunk a betegek kezébe adni.
1: Rebeka, legyünk most büszkék erre, ez világújdonság, ez önöknek a 77 elektronikának jutott eszébe?
2: Nem, egyébként nem. Vannak más gyártóknak is beszélő vércukormérői, amiben más ez számunkra, hogy ez magyar fejlesztőmérnökök munkája, magyar emberek segítségével készült, és hát itt gyártjuk Magyarországon az eszközt.
1: Akkor mégiscsak mondom, kötelező büszkének lenni. Nyilván az ember nem dicsekszik az állapotával, a negatív állapotával, vagy a betegségével. A betegek nyitottak az ilyen újdonságokra, vagy szégyellik, eldugják, nem tudnak-e örülni ők is ennek a fejlesztésnek, az új eszköznek?
2: Igen, azt gondolom, hogy nagyon tetszik, már most látjuk, elég nagy érdeklődés van rá. Kicsit más, mint az eddigi megszokott készülékeink, színben is eltér, ez egy kiemelt citromsárga színű, a gyerekek nagyon szeretik a színes dolgokat, és hát jól észrevehető. És ami még plusz dolog benne van, az, hogy inverse kijelzővel rendelkezik.
1: Az mit jelent?
2: Azt jelenti, hogy a megszokott készülékeink azok fehér alapon fekete betűket használnak.
1: Igen.
2: És ez a készülék pedig fekete alapon van, és fehér betűk vannak, ami sokkal kontrasztosabb.
1: Aha.
2: És mindemellett van egy háttérvilágítás is benne, egy csík megvilágítás, csík kidobó funkció, tehát minden olyan benne van, ami segíthet, hogy könnyebben látható legyen, akár akinek csak, aki még lát, tehát látáskárosodása van, meg hát a gyerekeknek is. És fontos amiatt is, mert cukorbetegeknél gyakran kell éjszakai mérés, és éjszakai mérésnél így nem kell felkapcsolni a villanyt. Elég a készülék bekapcsolása.
1: Rebeka, egy rádióssal beszélgethet most egy rádióban, úgyhogy a hangra feltétlenül rá kell térnem. Milyen hangok szólalnak meg?
2: Hogy ért, hogy milyen hangok?
1: Tehát amikor azt mondjuk, hogy magyarul is beszélő, akkor én kit hallok? Kautsky Armandot? Vagy...
2: Nem ismert személy.
1: Igen. Férfi nő?
2: Női hang.
1: Aha, nyilván ez is fontos, nem? Azért nagyobb bizalmunk van a hölgyekhez, vagy pláne gyerekeknél. Ő már hallotta beszélni? Milyen volt, amikor először hallotta?
2: Igen, persze hallottam napjában többször is. Érdekes volt. Annyiból más, hogy azt érzem, hogy van egy kicsit személyesebb jellege, mint amikor csak simán egy vércukormérő működik, az csipog. Ez pedig ugye beszél is, tehát egy nagyon érdekes dolog, amikor először az ember ilyet hall.
1: Nem tudom, hogy jó-e a jelző, de hát sokkal emberibb lehet ez. És sokfélék vagyunk mi emberek, ez több nyelvű?
2: Több nyelvű, igen. Magyarul, angolul és németül beszél. ki lehet választani a nyelvet. És még így a hangra visszatérve lehet állítani a hangerősséget is.
1: Nyilván éjjel ne üvölcsön, hanem akkor legyen, mondom én, hogy az sokat segít. És akkor most jön a fekete leves, Rebeka, mert én nem tudom, hogy ez mindenki számára elérhető?
2: Mindenki számára elérhető, gyógyszertárakban, gyógyászati segédeszközüzletekben, illetve a Magyar Vakok és Gyengéllátók Szövetségének az üzletében és webáruházában is elérhető. Úgyhogy könnyen hozzáférhető eszköz.
1: Most jutott csak eszembe, amikor a D-kontrollról beszélünk. Van itt egy D-kontroll e-napló is, ami miért kell?
2: Igen, ez egy elektronikus vércukornapló, ami azért fontos, hogy ne csak a készülékből lehessen visszanézni a mért értékeket, vagy egy kézzel írott naplóból, hanem van egy weboldalas felülete, illetve van egy applikáció is hozzá, egy telefonos applikáció, és van egy orvosi felület, tehát a kezelő orvos akár távolról tudja látni a betege adatait, vagy hozzátartozó is tudja követni.
1: És utána pedig az orvos is azonnal érzékeli, vagy könnyű ezt megtanulni? Kell ez valami új kezelés, új gombok nyomogatása? Kell-e hozzászokniuk valamihez a betegeknek?
2: Hát, aki egyszer megismeri, ahogy így a legtöbb ilyen applikációt, vagy ilyen webes felületet, szerintem utána már egészen könnyű a használata.
1: Én itt a sajtóanyagot is böngészem, ahol még egy oka büszkélkedésre írják, hogy már 40 éve működik, fejleszt, szóval fennáll a 77 elektronika. Hogy kell elképzelnünk, itt rengeteg orvos és mérnök dolgozik együtt?
2: Igen, idén májusban volt 40 éves a cégünk. Több mint 100 fejlesztő mérnök dolgozik nálunk, orvosokkal együttműködve, illetve hát nekünk még nagyon fontos partnerek a laborok, ugyanis az eszközöknek a mérés pontosságát a laborokkal együttműködve tudjuk ellenőrizni.
1: Apropó laborok, azért itt élünk az Unióban, mindenféle szabályzók és szabályok között ők figyelték, kellett valahogy valaminek megfelelni uniós szinten?
2: Így van. Ez az első olyan készülékünk, most van egy új szabályzási rendszer, ez az IVDR, és egy nagyon komoly, szigorú szabályozási rendszer, és ez az első olyan készülékünk, ami ennek a szabályozó rendszernek is megfelel már.
1: Nem akarok senkit sem ijeszgetni, meg a biológiában sem merek nagyon elmélyedni, de a cukorbetegség és a látás problémák sajnos ugye kéz a kézben járnak.
2: Így van.
1: Azért is nagyon fontos ez a fejlesztés, ami már elérhet, tehát már jelen időben beszélünk a D-kontrollról?
2: Jelen időben igen, már több mint egy hónapja forgalmazzuk, igen.
1: Visszajelzések?
2: Na, nagyon pozitív, abszolút.
1: Jó, és engem ugye persze elsősorban a gyerekek érdekelnek, amikor ők mondjuk oviban, iskolában vannak, ez a saját dolguk, vagy az óvópedagógusoké, vagy pedagógusok, ők is kell, hogy értsék a működést?
2: Igen, nagyon fontos, ugyanis főleg egy kicsi gyerek, óvodás gyerek, kisiskolás, akkor van igazán biztonságban, hogyha akik körülötte vannak, tisztában vannak azzal, hogy ő diabéteszes, és hogy ez mit jelent, és hogy például egy mértérték az mit jelent. Mindenképpen egyébként vannak ilyen képzések, amiben lehet jelentkezni, és diabétesszel kapcsolatban minden olyan ismeretet megkapnak, amire szükség lehet.
1: Hát nem akarok bulvár újságíró lenni, és ilyen helyzetbe hozni Tóth Rebekát, de azért nyilván akadtak megható vagy gyönyörű pillanatok, amikor végre nem kellett valakinek a segítséget kérni, hogy leolvassa, hanem amikor rájöttek, hogy mennyire segít ez a készülék. Ugye?
2: Igen. Hát ez a mondat talán a legtöbbet mondó, hogy ezt most már egyedül is meg tudom csinálni.
1: Mert az önállóság ilyen esetben nagyon fontos. Tóth Rebeka, én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Mit kell kívánni? A szabad kívánni. Nyilván, hogy érjen el mindenkihez
2: Igen, akinek szüksége van rá.
1: Rendben, és akkor hogy is kell írni? Mert én mindig D-kontrollt mondtam, de azért ugye megint a látvány, meg a halvány. Hogy is keressék? D-kont, és utána...
2: D-kont, C-vel írva, és roll. És egyébként a D-kont is a diabetes kontrollból adódik maga a név.
1: Ó, de jó, na akkor még egy fordítás, hogy ne legyek én is buta, magyar, angol és német nyelven, tehát egy hölgy segít mindenkinek, és a legfontosabb, hogy a gyermekeknek is, meg persze a látás problémáknak val küzdőknek. A 77 Elektronika Kft. Részéről a belkereskedelmi igazgató helyettessel Tóth Rebekával beszélgethettem. Ugye nem fájt, kedves Rebeka?
2: Nem fáj.
1: Jó, és legyenek büszkék rá, ez egy remek találmány, ez egy remek eszköz, és tényleg jusson el mindenkihez, hogy segíthessen, mert ez a dolgunk itt a világban. Rebeka, nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Viszont hallásra,
2: minden jót kívánunk.
1: Köszönjük szépen, egy jó hír újra a nagyvilágban, amire azért rászorulunk. Mi persze könnyed és nyugodt pillanatokkal próbáljuk önöket ellátni. Itt egyrészt a Klasszik Rádió 92.1-en, másrészt pedig ugye a Klasszik Nyitányban, úgyhogy Chopinnek adjuk át a terepet, meg a füleket, egészen pontosan Érdi Tamás bűvöli majd a zongorát június 15-én, hétfőn reggel 9:30-kor.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset miatt lezárták a Budakeszi utat a bíróság közelében. A 22-es, a 22A és a 222-es autóbusz a Szépjuhászné gyermekvasút és a Kuruclesi út között nem közlekedik. 22B autóbusz jár Budaörsön keresztül a Szélkálmán tér és Budakeszi honfoglalás sétány között. Baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a határúti felüljáró közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad. Baleset miatt sávlezárásra kell készülni a Podmanicki utcában, a Bajcsi-Zsilinszky útnál a balra kanyarodó sávban. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. A Szélkálmán tér környékén, az Egér úton a Balatoni úttól és a Budaörsi úton a Sasadi úttól. Ma 11 órától 15 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Bak csomópontban és a Hegyalja úton a Jagálló útnál áramszünet miatt. A Bak csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. június 15-én elindult a hét, vagyis hogy hétfő van, és nagyon jó, hogyha ilyenkor minden figyelmünket a csillagok felé fordítjuk, de most kivételesen nem a svábhegyi csillagvizsgálóba invitálok mindenkit, hanem mondjuk holnap este 7 órára a Budapesti Operett Színházba, ahol találkoznak a csillagok, méghozzá a Fővárosi Nagy Cirkusz és a Budapesti Operett Színház nagyszabású estjén. A musical gála, az operett és musical gála a cirkusz sztárjaival, csillagaival, fordítom én le nagyképűen, egészül ki. Ez hihetetlen siker volt már február óta, lesz benne Carmen, Notre-Dame-i toronyőr, Monte Cristo grófja, Jekyll és Hyde, és a zenei anyagot a Fővárosi Nagy Cirkusz cirkuszszínházi előadásainak részletei egészítik ki, és ez egy különleges összművészeti esemény lesz, látványos koreográfiákkal, lélegzet elállító artista produkciókkal, és állatok nélkül, na, ezt is fontos volt hozzá tennem, annak itt vagyok én, illetve tovább haladva ezen, nem, ezt elfelejtjük ezt a mesdjét, és inkább vasárnapra koncentrálunk. Makers Market a Fény utcai piacon, a leggyönyörűbb egyedi tervezői darabokkal, közel 100 hazai tervezővel, alkotóval, akik elhozzák a legfrissebb munkáikat, grafikákat, printeket, kerámiákat, ékszereket, divatokat, divat és kiegészítőket, lakberendezési darabokat. Na, ebből is érezhető, hogy azért itt most elnézést, de hát azért szerintem a hölgyeken lesz a hangsúly a lakberendezési darabokkal, illetve a férfiak a válogatott gasztro és deli finomságok között tudnak majd eltévedni, de nem szabad eltévedni, mert hogy a Taxi Turi, aki szintén képviselteti magát, az Adomány Taxi Társadalmi Vállalkozása, ők már 10 éve dolgoznak azért, hogy a budapesti felesleget összekössék a hátrányos helyzetű kis településeken élők szükségletével. 5000 háztartás felajánlásait vitték már el 100 település rászorulóinak, mintegy 700 önkéntessel, tehát ők is ott lesznek, meg egyébként is szuper zene, DJ Doni Jeppel és Kis Jankóval, és négylábú barátok is jöhetnek. Jó, tehát nyugodtan el lehet vinni a kutyust, azt nem tudom, hogy macskát, hörcsögöt, tengeri malacot hogyan, de az biztos, hogy a Fény utcai piac vasárnap egy nagyon mozgalmas napját éli majd a Makers Marketen, és remélem önök is figyelnek majd, mert hogy a játék az még mindig áll, sőt egész héten áll. Nagyon egyszerű kérdésünk van, méghozzá csak annyi, hogy az a bizonyos Figaro indítatású ária, az vajon a Sevillai Borbélyban hangzik el, a Don Giovanniban vagy a Rigolettóban, ha tudják a helyes választ, akkor este hétig minden nap a játék kukacklasszikradio.hu e-mail címre írjanak egy helyes választ. Azért minden nap változtatunk a kérdéseket, ennyire nem leszünk könnyűek, de minden nap sorsolunk páros belépő jegyeket a Margit-szigeti szabadtéri színpad jóvoltából, vagy a 25-ei, vagy a 27-ei Paraszt Becsület és Bajadzók című opera kettősre, mert hogy így együtt kerülnek színpadra, ők a Margit-szigeti szabadtéri színpadon játszanak tehát velünk, meg egyébként is hallgassanak minket, élvezzenek minket könnyedséggel és nyugalommal, meg a születésnapos Edvard Grieggel, aki nagyon utálta a most következő darabját, mert nem szerette, hogy csak a két szvittjéről híresül el, de hát azért mi ezt így nagyon szeretjük, úgyhogy boldog születésnapot így utólag a nagyon távolból is Norvégiába, de attól függetlenül ez most egy arab tánc a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Medvecki Ádám jóvoltából, június 15-én hétfőn itt a Klasszik Nyitányban.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útravaló. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztés sajnos egyben búcsút is jelent, meg minden jó kívánságot a szóbeli érettségit vállaló és tevő fiataloknak június 15-én. Azért a búcsú előtt idézzük fel, hogy mikkel foglalkoztunk a mai reggel, illetve délelőttön, annál is inkább, mert hogy beszélgetéseink a régiek is, meg az újak is elérhetők Spotify oldalunkon. A reggeli expressben invitáltuk önöket a Pesti Vigadóba, de nem csak úgy, hanem a múzeumok éjszakája szombaton első alkalommal most a Pesti Vigadóba is beköltözik, úgyhogy tessék bejárni Zektől Zugig, egy remek jazz koncertet élvezni, az összes kiállítást, na meg a tetőn azt a remek kilátást, ami a fővárosban, azt hiszem, hogy egyedülálló, pedig azért bővelkedünk panorámában. Azután Vámos Robival beszélgethetünk legújabb könyvéről, a Nevermind, hagyjuk, nem számítal, de igenis számít, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akiknek a hangja nem jut el senkihez, mert talán meg se szólalnak, vagy senki nem hallgat rájuk. Szóval fiataloknak, fiatalokról, fiatal felnőttekről szól a könyv, és nekik, illetve szüleiknek, pedagógusaiknak pedig nagyon nagy segítség, mint ahogy Vámos Robi oldala és eddigi munkássága és tevékenysége, és olvassák őt, használják őt, bár jön a nyári szünet, de azért nyilván ellátogat fiatalokhoz majd, és használják azt az új magyarul is beszélő vércukormérőt azok, akiknek kell, akiknek segítség ez, hiszen látássérültek használhatják, mert hogy beszél, illetve gyermekek, mert hogy magyarul beszél, és ők még nem tudják leolvasni, elolvasni azt, ami szerepel a vércukorszint ellenőrzésen, úgyhogy nagyon jó, hogy beszélgethettem Tóth Rebekával a D-Control-ról, ami egyrészt egy fontos gép, másrészt mostantól ugye beszél magyarul is, és segít, úgyhogy hála Istennek, ezek jó témák voltak, és egy jó játékkal is szolgáltunk, mint ahogy egész héten fogunk a Margit-szigeti szabadtéri színpad együtt a bajazzókkal, illetve hát játékunk szerint legalább és mint könnyed olasz témát viselőnek, vagy viselőként a parasztbecsülettel. Az idézet pedig nagyon rövid, és egy remek olasz nevű, de amerikai fiatal ember követte el, az ő neve Anthony de Mello, és így szól a rövid idézete hozzánk: az az ember, akit nem tart fogva a jövő, olyan, mint az égmadara és a mezőklilioma, nem fél a holnaptól, teljesen a jelenben él. De azért lesz holnap is klasszik nyitány, úgyhogy reggel 7 órakor majd várom önöket. Most megköszönöm szíves figyelmüket, megtisztelő velünk tartásukat, ha létezik ilyen kifejezés, és kívánok minden jót, viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Megállapodott a háború lezárásáról az Egyesült Államok és Irán. Alaptörvényben szabályozzák a miniszterelnöki ciklusok számát. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok. A hírre csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az egyezményt várhatóan pénteken írják alá Svájcban, és akkor nyitják meg újra a világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalának számító Hormuzi szorost. A megállapodás része az is, hogy Washington feloldja az iráni kikötők blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A megállapodást közvetítőkön keresztül alakították ki. Az Egyesült Államok és Irán képviselői a tervek szerint hamarosan személyesen is folytatják a tárgyalásokat a helyzet rendezéséről és a közel-keleti béke megszilárdításáról. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Évianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a hétvégén, a helyszíntől csak nem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Itthon ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is. A testületet Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakció vezetője vezetheti. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter kormányfő felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezet miniszter kérésére holnap rendkívüli ülés lesz. Az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Farkas András szakértő elmondta, hogy júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. 83 éves korában meghalt Somogyi Győző, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelven. A szétanyomat technika jeles képviselőjének tartották. Somogyi Győző tagja volt a Magyar Művészeti Akadémiának, mely saját halottjának tekinti. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap, később előfordulhatnak még záporok, viharos szél inti. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap, később előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-20.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sebes Gusztáv az MTK legendás játékosa volt, aki később az aranycsapat kapitánya lett. 1949-ben nevezték ki szövetségi kapitánynak, innentől kezdve a magyar válogatott végigverte a világot. A csapat 1952-ben megnyerte az olimpiát, 1953-ban pedig az évszázad mérkőzésén 6-3-ra legyőzte Londonban a hazai pályán addig veretlen angol válogatottat. Az aranycsapat azonban az 54-es berni VB döntőben 3-2-re alulmaradt a nyugatnémetekkel szemben. Magyarországon a vereséget nemzeti katasztrófaként élték meg, ezután robbant ki a Rákosi korszak első spontán tüntetése Budapesten. Sebes helyzete megrendült. 56. július elején felmentették. Az októberi forradalom és szabadságharc után az aranycsapat széthullott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pest-Budaiak első közparkja, a Városmajor 1787-ben készült el. Rövid időn belül népszerű lett a budai polgárság körében. 1825-ben a Városligethez hasonlóan itt is mutatványos bódék felállítását engedélyezték. Következményeként a park népszerűsége egyre nőtt, és Pestről is sokan rándultak át a felkapott népkertbe. Miközben a Városmajor környékén a nyári kikapcsolódást és felüdülést biztosító villák egész sora épült fel, addig a közpark a fokozatos lepusztulás jeleit mutatta a 19. század második felében. A parkot közpénzen hozták rendbe. Az ennek érdekében tett legfontosabb lépésre a sorozatos áradások miatt az ördögárok beboltozására 1917 és 1920 között került sor. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A metroépítés, az alagutak, az állomások és felszíni kapcsolatok építésén túlmutató komplex tevékenység. Hiszen a felszíni útvonalak, csomópontok korszerűsítése is szerves része a fejlesztésnek, egy város fejlődésének. A budapesti metró megjelenése új korszakot nyitott. Bár eleinte sokkal inkább látványosságnak tekintették, mint közlekedési eszköznek. Az aluljárók, a mozgó lépcsők, a beléptető kapuk és a metrós hölgyek miniszoknyája mind-mind újdonságnak számított a 70-es években.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kék metró negyedik szakaszát 1984. novemberében adták át a forgalomnak. Ez 1,8 kilométert és két újabb állomást jelentett, így már a Dózsa-György útnál és az Árpád hídnál is fel lehetett szállni a szerelvényekre. A 80-as években a metró építési üteme rendkívül lelassult, de befejeződött. 1990. decemberében felavatták az utolsó, Újpest központig tartó 3,9 kilométeres szakaszt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ne vegyünk be tablettát vagy kapszulát tehéntejjel vagy tejtartalmú italokkal, például cappuccinóval. A tej semlegesítheti a gyógyszerek hatását. Egy ismert esetben egy hölgy pajzsmirigy gyógyszere nem működött. Európa szerte orvosokat keresett fel, míg egy magyar orvos rájött, reggelente cappuccinóval vette be a gyógyszert. Amikor ezt abba hagyta, a kezelés hatékony lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Infocseppek támogatója, a WTN.hu üzemeltetője, a Wystreet Kft.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Megállapodott a háború lezárásáról az Egyesült Államok és Irán. Alaptörvényben szabályozzák a miniszterelnöki ciklusok számát. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok. A hírre csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az egyezményt várhatóan pénteken írják alá Svájcban, és akkor nyitják meg újra a világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalának számító Hormuzi szorost. A megállapodás része az is, hogy Washington feloldja az iráni kikötők blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A megállapodást közvetítőkön keresztül alakították ki. Az Egyesült Államok és Irán képviselői a tervek szerint hamarosan személyesen is folytatják a tárgyalásokat a helyzet rendezéséről és a közel-keleti béke megszilárdításáról. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a hétvégén, a helyszíntől csak nem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Itthon ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is. A testületet Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakció vezetője vezetheti. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter kormányfő felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezet miniszter kérésére holnap rendkívüli ülés lesz. Az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Farkas András szakértő elmondta, hogy júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. 83 éves korában meghalt Somogyi Győző, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelven. A szétanyomat technika jeles képviselőjének tartották. Somogyi Győző tagja volt a Magyar Művészeti Akadémiának, mely saját halottjának tekinti. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Később előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A központi vásárcsarnok építése számos kihívás elé állította a tervezőket és a kivitelezőket. Sem a telek nem volt szabályos, sem a terepszint nem volt állandó. A tervező Petsz Somu több mint egy méteres lejtéssel alakította ki az épület padozatát, hogy szintkülönbség nélkül csatlakozzon az épület a környező utcákhoz. Éppen ezért állítólag egyetlen rendes derékszöget sem fedezhetünk fel az épületben. A földszinten a padlózat egyes pontjai között másfél méteres is lehet a szintkülönbség. A galéria és a pince azonban vízszintes. Így nincs az épületben két egyforma magasságú oszlop, két egyforma szintkülönbséget áthidaló lépcső. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. A házi szemetet a 19. századi Pesten magánvállalkozó fuvarosok hordták el. A város által megszabott tarifát a háztulajdonosok, illetve a lakók fizették. A legfontosabb szemétlerakó maga a Duna volt, de ezen kívül is több, köztük a belváros az egészen közeli helyen halmozódott a háztartási hulladék. Budán például csak 1834-ben a vérmező szabályozása után tiltották meg a Bárhegy alatt lakóknak, hogy továbbra is a vérmezőre hordják a szemetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 50-es, 60-as években a Ferihegyi repülőtér több olyan rendezvényt is tartott, ami százezreket vonzott. 1953-ban és 54-ben nagyszabású repülőnapot rendeztek, több mint 200 ezer néző előtt. A közönség akkor láthatott először sugárhajtású MiG-15-ös repülőgépet. De szerveztek egészen különleges programokat is. 1957 nyarán 100 forintért a malév olyan éjszakai sétarepülőjáratokat indított, amihez egy ötfogásos ferihegyi vacsora is tartozott. 1961-ben és 1962-ben pedig autóversenyt rendeztek a betonon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületben található a Lékszesz utca. A Lékszesz nem más, mint a világító gáz köznapi neve, amivel Budapesten a közvilágítást biztosították 1856-tól. Itt épült az első budapesti gázgyár. Ezt az üzemet már régen lebontották, de a néhai gyárhoz kapcsolódik a párhuzamosan elnyúló Gázláng utca neve is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Parasztbecsület és Bajadzók. Két egyfelvonásos klasszikus opera bemutató a Margit Szigeti Színházban június 25-én és 27-én. Szerelem, féltékenység, bosszú és becsület. Gyönyörű dallamokkal egy fantasztikus arénában. margitszigetiszínház.hu.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Délután többfelé lehet zápor, zivatar. Technikai segítséget nyújt hazánk az uniós migrációs paktum alapján. Jó minőségű a nagy tavaink és folyóink vize a fürdőzéshez. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette. A paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. A miniszter beszámolt az osztrák kollégájával folytatott egyeztetésről is, amelyen a határellenőrzések megszüntetése érdekében egy közös határrégiós ellenőrzési rendszer kialakítását javasolták. Ma kezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait, az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. Nagy-Britanniában is megtiltják a közösségi média használatát a 16 évesnél fiatalabbaknak, jelentette be Keir Starmer kormányfő. A munkáspárti kormány előzőleg országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren mondtak véleményt, és a válaszadó szülők 90%-a támogatta a 16 éves korhatár kijelölését. Csak nem ugyanennyien nyilatkoztak úgy, hogy a közösségi média használata nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozóiroda kiberbiztonsági portáljának álcázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A rendőrségi intézkedések után a böngészők már korlátozzák vagy blokkolják az oldalt. A hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy soha nem kérnek szoftvertelepítést internetes felületeken keresztül. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. A fürdőhelyek vizét a szezon előtt egyszer, majd havonta legalább egy alkalommal mintavétellel ellenőrzik. Napközben mindenütt csökken a felhőzet és kisüt a nap. Délután szorványosan lehetnek még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
3: Az MTI híreit hallották.

Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hunyadi-sziget az 1911-es folyószabályozások óta félsziget, a szomszédos Háros-sziget előszobája. Itt találjuk a főváros utolsó, hanem is érintetlen, de most még emberi tevékenységtől mentes ártéri vadonjait. Szabadon nem járható be. A Hunyadi-szigeten 75 védett állatfajt tartanak nyilván, melyek közül 54 madárfaj, 5 emlős, 5 ízeltlábú, 8 kétéltű, 3 hüllő. A madarak közül a szürke gém is fészkel itt, s megtalálható a mocsári teknős is, melyet kezd kiszorítani a megunt ékszerteknős populáció. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút Széchenyi-hegy és Hüvösvölgy között közlekedik. A pálya 11,2 km hosszú. Ezt a távot a szerelvények 20 km per óra megengedett sebességgel körülbelül 3/4 óra alatt teszik meg. Neve a rendszerváltásig úttörő vasút volt. Azok a gyerekek jelentkezhetnek gyermekvasutasnak, akiknek tanulmányai átlaga legalább 4-es, és az orvosi alkalmassági vizsgálaton is megfelelnek. A gyerekek jegyvizsgálóként, peronügyeletesként és pénztárosként megtanulnak önállóan dolgozni, információt nyújtani, kisebb gyermekekkel, felnőttekkel egyaránt kommunikálni. 2015-ben a gyermekvasút bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mint a világ leghosszabb olyan vasútvonala, ahol a forgalmi szolgálatot gyermekek látják el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1973-ban az alagutat Buda, Pest és Óbuda egyesítésének centenáriumára felújították és korszerűsítették. 9 cm acélbetétes torkrét vízzáró betonrétenggel, üvegmozaik burkolattal, új szellőző berendezéssel látták el. Utóbbi középen a párhuzamos tárón át percenként 2600 köbméter levegőt nyom ki, mivel a gépjárművek már-már elviselhetetlenné tették a légzést odabent. A rétegvíz elvezetésére csőhálózatot építettek ki. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az albertfalvai katonai repülőtér az első világháború idején az első magyar katonai repterek egyike volt Magyarországon. A mellette lévő magyar léghajó és repülőgéperté kísérleti repülőtereként is működött, és a gyártól egészen a Fehérvári útig húzódott. A háború alatt több hadi kiállítást is rendeztek itt. Az üzemben először Lochner-féle favázas vászonborítású gépeket készítettek, melyeket a fronton felderítőként vetettek be. Albertfalván épült fel az első magyar légcsavarművek is, ahol Asbóth Oszkárnak, a gyár igazgatójának tervei alapján készítették a jó hatásfokú, korszerű légcsavarokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Délután lehetnek záporok, zivatarok. Tömeges drón és rakétatámadást indítottak az oroszok Ukrajnában. Alaptörvényben korlátozzák a miniszterelnöki ciklusokat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legalább 9-en meghaltak és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecserszka Lavra Barlang Kolostor épület együttese szintén megrongálódott. Ma kezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette. A paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A képviselők dönthetnek arról is, hogy Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezesse a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságot. A parlamenti ülés ezekben a percekben kezdődik. Nagy-Britanniában is megtiltják a közösségi média használatát a 16 évesnél fiatalabbaknak, jelentette be Keir Starmer kormányfő. A szükséges jogszabályok kidolgozása után az intézkedés jövő tavasszal léphet életbe. A munkáspárti kormány előzőleg országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren mondtak véleményt. A válaszadó szülők 85%-a úgy nyilatkozott, hogy a közösségi média használata nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár. Kecskeméten még csütörtökig várja az érdeklődőket a hazai bábszínházak 17. találkozója. A Ciróka Bábszínház két évente megszervezett seregszemléje fontos fóruma a bábosoknak, hiszen a határon túli magyar csoportok is képviseltetik magukat. A Színház és Filmművészeti Egyetem, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatói 5 előadással mutatkoznak be. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. A sok napsütés mellett már csak szorványosan lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Honvéd FC-t 1909-ben Kispesti AC néven hozták létre. A klub életében két aranykorszak is kiemelkedik. Az első az 1950-es években volt. A Nagy Honvédban a korszak legjobbjai játszottak. Puskás Ferenc, Kocsis Sándor, Bozsik József és Cibor Zoltán, akik az aranycsapat gerincét is képezték. Nekik nagy szerepük volt abban, hogy a csapat négyszer nyerte meg a bajnokságot. Az 1980-as és 1990-es évek elején volt a klub második csúcskorszaka, amikor nyolcszor is a tabella élén végeztek. A csapat korábbi játékosának, majd edzőjének, Tihi Lajosnak oroszlán része volt a sikerek elérésében. A Nemzeti 11 gerince ekkor megint a Honvédra épült. Garaba, Dajka, Bodonyi és a világválogatottságig jutó Détári Lajos is itt rúgta a labdát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tropikárium, teljes nevén Tropikárium és Óceanárium Budapest, Budapesten a 22. kerületben a Campona üzletházban található. 2000. május 26-án nyitotta meg kapuit Közép-Európa egyik legnagyobb tengeri akváriumát is bemutató, közel 3000 négyzetméteren elterülő Tropikárium Óceanárium. Az állatkert bemutatja az édesvizek halvilágát, beleértve a hazai faunát is, a trópusok élővilágát és a tengerek hihetetlen fajgazdagságát is. Összesen 7 cápa, további 400 halfaj és több tucatnyi trópusi állat csodálható meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Podmanicki Frigyes 1873-ban a Városegyesítés évében lett a közmunkatanács alelnöke, és több mint 30 éven át töltötte be ezt a tisztet. A báró elnöke volt például annak a bizottságnak, amely a sugárút kiépítéséhez szükséges telkek megvételéről tárgyalt a tulajdonosokkal, s dolgozott abban a bizottságban is, amely a tervezett nagy körútvonalába eső parcellák árának megállapításával foglalkozott. Legtöbbször rikítóan tarka, kockás mintájú ruhát viselt, innen kapta a kockás báró elnevezést. Podmanicki sosem nősült meg, egész életét a főváros szépítésének szentelte, így lett Ródi szavaival élve Budapest vőlegénye. Az Arany János utcai metroállomásnál kialakult teret 1982-ben nevezték el róla. Ennek közepén a kockás báró szobrát is megtaláljuk.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pucceros asszonyok tulajdonképpen a mai takarítónőkhöz hasonlítottak, de nekik a házi munka legnehezebb része jutott. A polgári háztartásokban, különösen tavaszi nagytakarítás idején a szobalányok nem győzték, vagy nem vállalták a súrolást, kefélést, szőnyegporolást, ablak- és ajtómosást. Erre a munkára fogadták fel a pucceros asszonyokat, akik rendszerint a piacok és vásárcsarnokok környékén gyülekeztek, ahol a háziasszonyok és a cselédek gyakran megfordultak. A takarításhoz a saját eszközeiket vitték magukkal, így mindig volt náluk súrolókefe, törlőrongy és padlóviasz is. Az egy helyen fehér bádogvödörrel üldögélő asszonyok látványa megszokott volt a régi budapesti utcákon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Délután lehetnek záporok, zivatarok. Tömeges drón és rakétatámadást indítottak az oroszok Ukrajnában. Alaptörvényben korlátozzák a miniszterelnöki ciklusokat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legalább 9-en meghaltak és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecserszka Lavra barlangkolostor épület együttese szintén megrongálódott. Ma kezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette. A paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A képviselők dönthetnek arról is, hogy Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezesse a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságot. A parlamenti ülés ezekben a percekben kezdődik. Nagy-Britanniában is megtiltják a közösségi média használatát a 16 évesnél fiatalabbaknak, jelentette be Keir Starmer kormányfő. A szükséges jogszabályok kidolgozása után az intézkedés jövő tavasszal léphet életbe. A munkáspárti kormány előzőleg országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren mondtak véleményt. A válaszadó szülők 85%-a úgy nyilatkozott, hogy a közösségi média használata nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár. Kecskeméten még csütörtökig várja az érdeklődőket a hazai bábszínházak 17. találkozója. A Círóka Bábszínház két évente megszervezett seregszemléje fontos fóruma a bábosoknak, hiszen a határon túli magyar csoportok is képviseltetik magukat. A Színház és Filmművészeti Egyetem, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatói 5 előadással mutatkoznak be. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. A sok napsütés mellett már csak szorványosan lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Kőbányát IV. Béla adománylevéllel ajándékozta Pestnek. A dokumentumban kőérként szerepel a terület. Kőbánya képes volt egykor kielégíteni Pest egyre növekvő építőanyag igényét. Az innen bányászott alapanyagokból készült többek közt az MTA épülete és a Lánchíd. A környéken találhatók az erre utaló utcanevek. Andezit, Grafit, Márga, Kovakő utca és maga a Kőér utca. Ezek közül talán a Márga hangzik ma már kicsit ismeretlenül. Egy üledékes eredetű agyagos kőzetről van szó, amely a cementgyártás természetes alapanyaga.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 2-es metró Battyányi téri állomására bevezető Szentendrei hév végállomását már az 1970-es évek elején úgy képezték ki, hogy az alkalmas legyen a hév tovább építésére. Innen a vonal akár újra levezethető lenne a mélybe, akár a Duna alatt is tovább haladhatna. A Szentendrei és a Csepeli hévvonalak összekötésével ez lehetne egy új, észak-déli 5-ös metróvonal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pest és Buda útjain már a villamosok megjelenése előtt is létezett kötött pályás tömegközlekedés. Az omnibuszokat lassan kiszorító lóvasút 1866-ban indult el. Ekkor baktatott végig először a mai Kálvin tér és Újpest között az első lóvontatta vasúti kocsi a frissiben lefektetett sineken. Két évvel később már a Lánchídtól Zugligetig is eljuthatott az utazóközönség. A lóvasút komoly előnyökkel bírt, hiszen szinte bármilyen időjárási körülmények között menetrendszerűen közlekedett. Ráadásul a síneken könnyebben gördült a kocsi, így egyszerre több utas tudott szállítani, mint a lovaskocsi alapú omnibusz. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1956. november 4-én a Ferihegyi repülőtér szovjet katonai ellenőrzés alá került, a légiforgalom csaknem 3 hónapig szünetelt. A következő években elindult a repülőtér fejlesztése. Kibővítették a forgalmi épületet, meghosszabbították a kifutópályát, üzembe helyeztek egy radart és fénytechnikát telepítettek. Ezzel Ferihegy bármilyen külföldi gép biztonságos fogadására és indítására képes volt. Előtérbe kerültek utaskényelmi szempontok is. 1959-re elkészült a 28 szobás, 58 férőhelyes tranzitszálló. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Sok napsütésre számíthatunk, csatlakozási tárgyalások kezdődnek Ukrajna és az Európai Unió között. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legkevesebb 9-en meghaltak, és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecsárszka Lavra barlang kolostor épület együttese is megrongálódott. Csatlakozási tárgyalások kezdődnek Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Már kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila hangsúlyozta, az itthon is megfigyelhető jelenség hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátó rendszerben. A szakember hozzátette, a szabadságolások miatt a nyár egyébként is nehezebb időszak a vérellátásban. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. Kecskeméten még 4 napon át várja az érdeklődőket a hazai bábszínházak 17. találkozója. A 2 évente megszervezett seregszemlén a határon túli magyar csoportok is képviseltetik magukat. A Színház és Filmművészeti Egyetem, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatói 5 előadással mutatkoznak be. A sok napsütés mellett már csak szorványosan lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 20-26, késő este 13-19 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 1505 hektáron terül el, vagyis 15-ször nagyobb, mint a Margit-sziget. Ez még reptéri viszonylatban is óriásinak számít. A föld legforgalmasabb légikikötője a londoni Heathrow is kisebb ennél, egészen pontosan 1200 hektáros. Első terminálja 1950 májusában kezdte meg működését. A repülőtér várócsarnokát ifjabb Dávid Károly tervezte. A modernista épület 2004-ben esett át jelentős ráncfelvarráson, majd a fapados légitársaságok járatai indultak innen. 2012-ben viszont bezárták a terminált, akkor minden járat a kettes terminálhoz került. Az egyes terminál ma rendezvényhelyszínként működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Már a középkorban is üzemelt a mai Rudas helyén egy fürdő, amit Szokolló Mustafa budai beglerbég 1572-ben átépítetett. A Buda felszabadítása utáni évszázadokban a fürdőt fokozatosan bővítették. A millenniumra nyitották meg az uszodacsarnokot, majd hivatalosan is gyógyfürdővé nyilvánították. A Rudast 1936-tól csak férfiak látogathatták. 2005-ben pedig, miután befejeződött a fürdő felújítása, bevezették a külön női napot és a koedukált fürdési napokat is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1895-ben jelent meg az első automobil Budapest útjain. A három lóerős Benzveló tulajdonosa Hacsek Béla orvosi műszerész volt, aki Bécsben vásárolta meg az áhított négykerekűt. Érdekesség, hogy Hacseknek igen különleges foglalkozása volt. Ő volt az első hazai műszemkészítő. Autót behozni amúgy akkoriban nem volt egyszerű. Feljegyezték, hogy az osztrák vámtisztek a járművet még nem tudták megfelelően bejegyezni, ezért szétszedették, így a motort kilós vasáróként, míg a karosszériát hintóként jegyezték be. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti földalatti gyorsvasút hálózat a metró kelet-nyugati fővonalának megépítését a Rákosi korszakban egy minisztertanácsi határozat indította el. A beruházás az első 5 éves népgazdasági terv részévé lett. Az építésre előirányzott 5 év alatt a munka negyedesen készült el, ezért a minisztertanács 1954 elején a beruházás ideiglenes szüneteltetését rendelte el. Ez a szünet azonban 8 évig tartott, mialatt csupán a csonkán maradt alagútelemek állag megóvása folyhatott, ami leginkább a vízszigetelések javítgatását jelentette.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk, súlyos károkat okoztak a hajnali támadások Ukrajnában. Lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton-átúszásra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legkevesebb 9-en meghaltak, és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecsárszka Lavra Barlang Kolostor épület együttese is megrongálódott. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Már kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila hangsúlyozta, az itthon is megfigyelhető jelenség hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátó rendszerben. A szakember hozzátette, a szabadságolások miatt a nyár egyébként is nehezebb időszak a vérellátásban. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Jubileumi fotókiállítás nyílt a Millenáris Parkban abból az alkalomból, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. A 40 kép a Mogyoródi versenypálya 1986-os rohamtempójú építkezésétől kezdve mutatja meg a hazai Forma 1-es futamok történetét egészen a közelmúltban történt modern fejlesztésekig. A tárlata július 26-ai Magyar Nagydíj végéig látogatható. A sok napsütés mellett már csak szorványos lehetnek záporok, zivatarok, késő este 13-19 fok, hajnalban 8-15, holnap napközben 24-28 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.

Kellemes délutánt, szép napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Már a múlt héten is arra invitáltok Önöket, hogy játszanak velünk a nyári nagy takarítás játékunkban. Így van ez ezen a héten is. Mondom is a mai kérdést, jó? Remélem, hogy erre már felkészültek, sőt várták is. A kérdés a következő. Kitől származik az, hogy a mosónők korán halnak? Mondok három lehetőséget. A. József Attila, B. Arany János, vagy pedig C. Petőfi Sándor. A megfejtéseket mai félig várjuk a következő címen, játék@klasszikradio.hu. A helyes válaszbeküldők között pedig naponta egy 5 termékből álló Szanitól ajándékcsomagot sorsolunk majd ki. És akkor nézzük a sok takarítás után, hogy mi történik majd a műsorban, ugye az is nagyon lényeges, sőt, az Impresszió rovatban hamarosan G. Horváth Lászlót hallhatják, az Anima Muzicé kamarazenekar művészeti vezetőjét. Annak apropóján beszélgetünk, hogy első alkalommal rendezik meg az Anima napokat az Óbudai Társas körben. 5 és 6 óra között pedig velünk lesz Szentpéteri Csilla, zongoraművész, aki a nyári programjairól mesél. Hát például június 21-én lesz majd egy légies koncertshow Gödöllőn. Erről is szót ejtünk. Most pedig Krutka Róbert szerzeménye következik, Kincsem és a macska, itt az Intermezzóban.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban G. Horváth László, az Anima Muzicé kamarazenekar művészeti vezetője. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Szép jó napot kívánok!
1: Péntektől vasárnapig tart az első Anima Napok az Óbudai Társaskörben. Ugye ezt hagyományteremtő szándékkal hívták életre. De mi volt a misszió, mi célból hozták
2: életre? Hát régóta foglalkoztatott minket egy igazi vonós műhelynek a létrehozása. Ugye maga az Anima Muzicéség tulajdonképpen nem egy klasszikus kamarazenekari vonós műhely. Tehát minden melletti koncertezők, és ez a legfontosabb az életünkben a tradicionális koncertezés. Az állandóan olyan különleges programokkal szerveztünk már kurzust is, ehhez is lesz egy kapcsolódó kurzus, illetve kortezenei műhelyt. Olyan különböző programokat próbálunk meg kitalálni, hogy ezt a műhely jelleget ezt meg tudjuk őrizni. És ez a háromnapos rendezvénysorozat, ez két gondolat miatt lett alakult ki. Hát az egyik az, hogy ugye 2010. június 20-án volt a bemutatkozó koncertünk, azóta minden évben ezen a napon tartunk egy születésnapi évadzáró koncertet, és ezeken a koncerteken itt mindig megpróbálunk valami új ötlettel, innovatív ötlettel előállni. Tehát például az első nekünk írott darab is egy ilyen koncerten hangzott el, vagy az első Smooth City program is egy ilyen koncerten hangzott el, és most már a sok ötlet az nem fér bele egy estébe, hanem muszáj volt több estére valahogy megpróbálni ezt kivetíteni. És a másik pedig, hogy a kamarazenekar szegmens is szeretnénk összefogni az Anima Muzicéval, nem csak szakmai fórumot, párbeszédet kezdeményezünk, hanem szeretnénk, hogyha együtt játszanánk eseményeken is, és kamarazenekar találkozót is tervezünk szervezni a későbbiekben is. Tulajdonképpen ennek az első ilyen elindítója is lesz az Anima Napok, hiszen itt 6 koncertből 4 koncerten vonós kamarazenekarok fognak játszani, és nem csak az Anima Muzicé.
1: Milyen jó az, hogyha az embernek sok ötlete van, és ez a probléma, képzelje el fordított helyzetben.
2: Hát igen, sajnos, vagy hát nem sajnos, de tényleg teli vagyunk ötletekkel, és mindig éveket volt, vagy évtizedet kell várni, hogy végre valami sikerül megvalósítani. Úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy ez a rendezvénysorozat most így az álomból valósággá vált.
1: Hogyan épül fel a három nap programja?
2: Alapvetően egy 19-en délután 4-kor egy szakmai fórummal fogunk kezdeni, ahol a mai magyar vezető kamarazenekaroknak a vezetői, akkor le fogunk ülni és beszélgetni fogunk a jelenről, a jövőről, a struktúrákról, hogy merre tartson tovább a magyar kamarazenekaros élet. Szerintem ez egy nagyon fontos esemény, tavaly tartottuk az első ilyet, egyébként nagy sikere volt, és egy valós párbeszéd alakult ki a kamarazenekarok között, és most már tényleg elkezdtünk tudni együtt gondolkodni. Úgyhogy ez egy abszolút hosszú távú történet, és remélem, hogy sok oldalága lesz, például a kamarazenekaros találkozót is újra meg tudjuk majd valósítani. És hát ez egy olyan sajtónyilvános szakmai esemény lesz, ahova mindenkit szeretettel várunk, mert itt a egymás közötti beszélgetéshez mindenki majd hozzászólhat a végén is, hogy merre tartson tovább a vonós kamarazenekaros hagyomány. Este 7 órakor, még így az első napon lesz a megnyitó koncert, ahol egy tipikus kamarakoncertet fogunk adni az Anima művészeivel, illetve Kis Péter és Nagy Ervin zongoraművészek csatlakoznak hozzánk, és Debussy-től Veresen, Mozarton keresztül Dvorzsákig fogunk megszólaltatni műveket. Ez nagyon fontos számunkra, hiszen az Anima Muzicé művészeivel csomó olyan ismeretteljesztő családi programunk van, ahol kifejezetten kisebb kamarazenei formációkra bomlunk föl, és sokat játszunk így ebben a formában is, és ez tényleg fontos esemény számunkra, és hát nagyon öröm, hogy Kis Péter is Nagy Ervin mellettünk lesz. Amit talán még most megemlítendő, hogy minden ilyen kamarakoncertet azt elneveztünk egy legendás kamarazenetanáról, akire volt még nekünk kapcsolatunk, vagy valamilyen módon fontos a vonós hagyományban, és Hommázs a Wagner Rita lesz az első koncertnek a címe, és minden ilyen koncertet megelőzően egy figurával lesz egy pódiumbeszélgetés, ahol megemlékezünk egy kicsit erről a legendás kamarazenetanáról, az ő különleges munkamódájáról, módszeréről, hogy mit kaptunk tőle, úgyhogy mindig, tehát 6:30-kor egy ilyen kis beszélgetés lesz, visszaemlékezés, és aztán 7 órakor a koncert, és aztán az összes többi koncert is lesz, Hommázsa Rolla, Devics János, Mihály András, Sándor Figyes, szóval, hogy egy nagyon-nagyon színes palettája lesz ezeknek a koncerteknek. Rögtön ugyanakkor a második napnak az eseményét érdemes elmondani, hiszen ott reggel a Sóti György zeneiskolának a zenekarra fog, a Tücsök zenekarra fog játszani. És hát nekem nagyon fontos élményeim voltak a zeneiskolai vonós zenekarban, és azt gondolom, hogy ott már eldől, hogy milyen kapcsolata lesz az embernek a hangszerével, hogy mondjuk szakmai úton így megy tovább, vagy pedig közel marad hozzá komoly zene, és akkor közönség soraiban marad kapcsolatban a komoly zenével. És pontosan ezért szeretném, hogyha egy élő kapcsolat kialakulna akár ilyen zeneiskolai formációk között is, és ott 20-án 11 órakor az külön fog játszani ez a Solti György zeneiskola zenekara, külön egy darabot fog játszani az Anima Muzicé Kamara zenekar, és ugyanez a koncert végén együtt is fogunk játszani, hogy legyen egy ilyen közös élmény. Az biztos, hogy nekem is egy nagy öröm lett volna, hogyha egy profi együttesen játszhatok zeneiskolásként, úgyhogy bízom benne, hogy lendületet kapnak. Aztán délután folytatódik ez a fajta kapcsolódás, hiszen az Ommázs a Sándor Frigyesnél, ahol Sándor Frici bácsitól a Liszt Ferenc Kamara zenekar atyáról fogunk beszélgetni, ott Gazda Péter lesz a visszaemlékező, aki még az kezdetekkor dolgozott a Sándor Frigyessel együtt. És hogy az ő élményei, azok szerintem nagyon fontosak lesznek, hogy azt követő koncerten a most legfiatalabb kamarazenekar, az Eralova kamarazenekar, aki még zeneakadémiai hallgatóból állt össze, teljesen hasonló formációban, mint 16 évvel ezelőtt az Anima Muzicé, hogy ők fognak játszani, és nagyon örülök, hogy elfogadták a meghívásomat, és hogy ezen a napon, az Animának a születésnapján, akkor a legfiatalabb kamarazenekar is fog majd egy koncertet adni, és ennek a napnak a végén pedig az Anima Muzicé a saját születésnapi koncertjét adja, ahol Otto Artikainen hegedűművészt hívtuk meg, aki a Flash hegedű versenyen elé a gyönyörű Mozart játékáért kapott egy Anima külön díjat. Tehát valahogy ez a mindenfajta a szólista figyeléstől kezdve a fiatal kamarazenekarok fölkarolásáig, ez a kapcsolódás, ez nagyon fontos nekem. Tehát a 20-ai nap is úgy áll össze az Animának a születésnapja, hogy ez nem csak rólunk szól, hanem erről a szegmensről, a jövőről szól, és hogy minél többet tudjunk egymásnak is adni azáltal, hogy egy nap akkor meg is hallgatjuk például egymást. Úgyhogy valahogy a jövő tekintve és az egész Anima napokat megálmodva, az igazi cél az ez, hogy a vonós hagyományunkban egyfajta összekapaszkodás legyen, hogy gondoskodjunk egymásról, ne versenytársként tekintsünk egymásra, hanem egy összetartó társadalmat hozzunk, egy kis társadalmat hozzunk létre itt a kamarazenében, és ezért fókuszban van a kamarazene, így az egész hétvégén.
1: Mi történik a harmadik napon, a záró napon, 21-én?
2: A harmadik nap is nagyon izgalmas lesz, mivel ugye említettem, hogy a vonós kamarazene nekünk nagyon fontos. Egy fiatal ám már befutott kvártettet hívtunk meg, a Korosi Kvártett személyében, akik nagyon-nagyon szép pálya előtt állnak, már európai neves koncertemekben is fölléptek, és itthon is versenygyőzelmekkel bizonyították, hogy egy nagyon jó vonós négyeskről van szó. Mozart Diszonantlan Kvártettjét is Bartók 5. vonós négyesét fogják előadni. Igazán szerettem ezeket a Bartók kvártetteket, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen nagyon várhatóan nagyon jó előadásban lehet majd hallani. A különlegesség a napnak Dukai Barnabás előadása, az egy 5 órakor lesz, és ez úgy kapcsolódik szervesen a vonós zenei hagyományhoz, hogy a cellószittekről fog tartani egy előadást. Ez mélyebb, analisztikus előadásra lehet majd számítani itt a kamaratermében a társaskörnek, és hát minden kedves érdeklődő biztatnék arra, hogy jöjjön, mert Dukai Barnabásnak az előadás módja önmagáért megéri, hogy eljöjjön erre az eseményre. Egyébként külön a Démorszarabban az kicsit külön lesz, meg lesz mutatva, a Kóny Attila cellóművészünk fogja ezt majd bemutatni, úgyhogy Dukai Barnabás így meg úgy majd közben a játékát egyengeti. A nap végén pedig a budapesti vonósok lesz a vendégünk, este 7 órás záró eseményen egy igazi könnyed nyáresti koncertet fognak adni, úgyhogy ez is mutatja, hogy milyen színes, hogy 4 különböző zenekar is fog játszani egy hétvégén.
1: Megkoronázza ez az esemény tehát az egész 3 napos programsorozatot. Az első Anima napokat tartják, ünneplik tehát ezen a hétvégén, péntektől vasárnapig. Sok sikert kívánok, és legyen következő is, meg azután is beszélgessünk még róla. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: G. Horváth László, az Anima Muzicé Kamarazenekar művészeti vezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, nyári nagy takarítás zajlik nálunk. Budapesten a 20. század 10-20-as éveiben külön tisztasági célokra alkalmaztak mosónőket. Napszámban jártak mosni, mely számukra a megélhetési forrást jelentette. Mosóné vagy mosóasszony elnevezéssel illették őket. Márai Sándor író egyik művében a ház állandó vándorainak nevezte őket. A mosónő tartás, akár csak a cselédtartás, kifejezetten polgári jelenség volt, munkás vagy paraszt családok soha nem fogadtak fel személyzetet. A cselédek közül a legrosszabbul fizetett kategóriába tartoztak, átlagosan havi 40 pengő volt a fizetésük, havonta egyszer-kétszer jártak a házakhoz, nagyon nehéz kenyér volt. A mosónő tartás volt egyébként az első olyan luxus, amelyet igyekezett minden középpolgári réteghez tartozó asszony megengedni magának. Ez a Klasszik Rádió 92.1.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Még péntekig várja a közönséget Budapesten a Duna Karnevál, a néptánc és a népzene egyik legnagyobb hazai ünnepe. A fesztiválon a Kárpát-medence és a világ számos országának hagyományai elevenednek meg, látványos előadásokon és közösségi programokon keresztül. Fellép többek között a Magyar Állami Népi Együttes és a Duna Művész Együttes, de lesz nemzetközi néptáncverseny, táncház és gyermekprogram is. A rendezvénysorozat egyik kiemelt eseménye a Margit-szigeti szabadtéri színpad nagyszabású gála műsora. A Duna Karnevál igazi kulturális kavalkádot kínál mindazoknak, akik szeretik a hagyományokat, a zenét és a táncot. Könnyed nyári koncertélmény várja a közönséget vasárnap a Gödöllői Királyi Kastély díszudvarában, ahol Szentpéteri Csilla és zenekara mutatja be a Légtornász és Én című látványos produkcióját. Az előadás a zene, a mozgás és a vizuális élmények egyedülálló találkozását kínálja, amely jóval túlmutat egy hagyományos koncert keretein. Szentpéteri Csilla virtuóz zongorajátékát a Fitvilág ESE világbajnok légtornászainak lélegzeten állító produkciói teszik teljessé, így aztán a dallamok és a levegőben születő mozdulatok együtt mesélnek történeteket. Három nap játék, mese és családi élmény a Hajógyári szigeten. Péntektől vasárnapig tart a Gyereksziget. A fesztiválon koncertek, bábelőadások, kézműves foglalkozások, cirkuszi produkciók és számos interaktív élmény gondoskodik a nyári szünet vidám és derűs indulásáról. Az idei év különlegessége a Hajógyári sziget meséje című közösségi mesealkotás. A természetkedvelőket érzékszervi élményeket kínáló programok, kertészkedős foglalkozások és állatsimogató várja, miközben a színpadokon többek között Halász Judit, a Kaláka, az Apacuka és a Kis Kalász is fellép. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk, súlyos károkat okoztak a hajnali támadások Ukrajnában. Lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton-átúszásra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legkevesebb 9-en meghaltak, és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecsárszka Lavra Barlang Kolostor épület együttese is megrongálódott. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Már kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila hangsúlyozta, az itthon is megfigyelhető jelenség hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátó rendszerben. A szakember hozzátette, a szabadságolások miatt a nyár egyébként is nehezebb időszak a vérellátásban. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Jubileumi fotókiállítás nyílt a Millenáris Parkban abból az alkalomból, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. A 40 kép a Mogyoródi versenypálya 1986-os rohamtempójú építkezésétől kezdve mutatja meg a hazai Forma 1-es futamok történetét egészen a közelmúltban történt modern fejlesztésekig. A tárlat a július 26-ai Magyar Nagy Díj végéig látogatható. A sok napsütés mellett már csak szorványosan lehetnek záporok, zivatarok, késő este 13-19 fok, hajnalban 8-15, holnap napközben 24-28 fok lesz.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten a Podmaniszki utcában a Bajcsy-Zsilinszky út után útszűkületre készüljenek egy műszaki hibás jármű miatt. Erős a forgalom a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a pesti alsórakparton a Szent István parktól délre, valamint a Rákóczi úton a Blaha-Lujza tér és az Asztória között. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket, a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa segíti. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diós árokban a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt, szép napot kívánok, üdvözlöm Önöket, talán tudják már, hogy két teljes héten át nyári nagy takarítás zajlik nálunk a Klasszik Rádióban. Ehhez kapcsolódik egy kérdés, melyre természetesen várjuk a helyes választ. A mai kérdés a következő. Kitől származik az, hogy a mosónők korán halnak? Mondok három lehetőséget: A. József Attila, B. Arany János, vagy pedig C. Petőfi Sándor. A megfejtéseket mai félig várjuk a következő címre: játék@klasszikradio.hu. A helyes választ beküldők között pedig naponta egy öt termékből álló Szanitól ajándékcsomagot sorsolunk ki. Sok sikert kívánok a játékhoz. És aztán, ha már ezzel végeztünk, akkor nagy szeretettel várjuk a stúdióba Szentpéteri Csilla zongoraművészt, aki nem sokára meg is érkezik. Vele a nyári programokról beszélgetünk, illetve arról, hogy mire készül június 21-én, ami ugye már itt van, most vasárnap. Csilla majd elmeséli. Most pedig Haydn 102. B-dur szimfóniájának harmadik tétele szól.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Szentpéteri Csilla, zongora művész. Szia Csilla, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz Edinám, én is szeretettel köszöntök mindenkit, aki éppen a rádiót hallgatja.
0: Itt ülünk, és egy csodálatos koncertről beszélgetünk hamarosan, ami hát voltak éppen egyfajta légies koncertshow. A helyszíne pedig a gyönyörű Gödöllői Királyi Kastély díszudvara lesz majd. Ugye erre készülsz, június 21-én lesz ez a különleges esemény. Milyen kép van a fejedben erről a koncertről?
1: Tudod, hogy az elmúlt években mindig jöttem hozzád újabb és újabb produkciókkal, projektekkel. Szokta is mondani otthon a férjem, hogy egyszerűen elképesztő, hogy nem tudsz megnyugodni csak egy kis időre, de engem nagyon-nagyon vonzanak a különböző összművészeti produkciók. Tehát, hogy hogyan tud a zene a képi világgal találkozni. Ugye sok évet csináljuk a letfalas koncertjeinket, ahol zenére komponált filmek voltak láthatóak hatalmas tűéles letfalakon. Utána csináltunk olyan performance-okat, ahol énekesek voltak a színpadon, hiszen én nem tudok énekelni, sajnos hangszál elégtelenségem van, ezért oda hívom az énekest, hogy azokat a számokat, amelyeket én szeretek, és ami mondjuk esetlegesen neki is tetszik, azt szépen átgyújjuk és csinálunk a zenekarom egy olyan formációt, amiben minden esetben van zongora is. Aztán volt a Czakó Ferenc régen ugye a homok animációval, ahol élőben homokozott a zenéimre, és akkor most ez nem az én fejemből pattant ki, hanem tavaly novemberben megkeresett egy producer, hogy látta a Fit Világ Sportegyesületnek a világbajnok légtornászait, és hogy ő úgy hallotta, hogy szívesen készítenének koreográfiákat az én zenéimre. Mindenképpen instrumentális zenében gondolkodtak, hiszen a szöveges az ugye elvonná a figyelmet róluk, de így, hogy áramlik az instrumentális zene, ez szerintem egy hihetetlen performance. Tehát én rögtön beleszerettem ebbe az egészbe. Na most azért nekem elég komoly vizuális képességem van, hiszen egy helyben utazom a zongora előtt és a zeneírás alkalmával is, úgyhogy nem volt nehéz elképzelnem, hogy ez hogy fog kinézni. Egyet tudtam, hogy ugyanúgy, mint annak idején Czakó Ferinél, gyorsan nem lehet homokozni, maximum a homokozó van a kisgyerekek, tudod, amikor megdobálják egymást, akkor aztán van dinamika.
0: Igen, az elképesztő sebességgel történik.
1: De egy homokmesét is, hogy kibontsd a történetet, azt 6-8-10 perc alatt lehet ugye kivitelezni. Itt is tudtam, hogy a légiakrobaták sem abban a temperamentumban léteznek, mint amiben én és a zenésztársaim a pódiumon. Úgyhogy ez külön jó volt, mert általában ugye a koncertjeimnek a 90%-a az ilyen porzika dinamizmustól, meg nagyon mediterrán forró hangulatú, és pont az a 10% jó fog jönni, hogy egy kicsit a zenekar is, én is megnyugodjak, és a fókusz a gyönyörű hölgyekre essen a kastélynak a fantasztikus teraszain. Úgyhogy nagyon érdekes egyébként az egésznek a kivitelezése, mert ugye a fővárosi nagy cirkuszban könnyű lenne ezt megoldani, hiszen ott vannak a trapézok. Itt egy kifejezetten erre a szabadtéri helyszínre készítettek egy hordozható 6 méter magas gúlát, és hát abból fognak leereszkedni a légtáncosok. Nagyon sokkal többet nem szeretnék erről elmondani, hogy hogyan lesz látható, mert nem akarom lelőni a poént. Minden műhöz készítettek olyan színű fellépő ruhákat, amilyen én úgy gondolom, hogy a zenémnek a hangulata. Például a Vadnyugati Gringó című saját szerzeményre ők is kitaláltak egy nagyon érdekes kosztümöt. Utána lesz a varázsszőnyeg, ami azért volt számomra fontos, hogy ezt kiválasszák. Egyébként nem én választottam, tehát elküldtem egy csomó zenét, mert hogy a varázsszőnyeg az eleve ugye fölemelkedik a levegőbe. És tulajdonképpen ez egy fantasztikus dolog, hogy ők tényleg föl fognak emelkedni a levegőbe. Utána az Azurkék című saját szerzeményre fognak egy koreográfiát készíteni, természetesen kék fellépő ruhában. Utána lesz az új szerzeményem, aminek képzeld, az eredeti címe az volt, hogy Törött szárnyak, ugye Broken Wings. Hallgattam, mondom, hát ez a szám, ez egyáltalán nem egy törött szárnyról szól, hanem arról szól, hogy hogyan lesz egy ilyen pici madárból egy igazi griff madár, vagy akár egy főnix madár. Úgyhogy ez is elnyerte a tetszésüket, mert ebbe azért ők is már 8-an lesznek. Tehát úgy építettük föl a sót, hogy nem minden számban van mindenki fönn a levegőben, hanem amikor egy-egy fönt van, tehát váltják is egymást, ugyanakkor akik lent vannak, azok körülöttük fognak különböző ilyen gyönyörű Rodin szoborszerű mozdulatokat megmutatni, és egyébként ahogy én a lelki szemeim előtt elképzeltem, nekem ez az egész olyan, mint amikor kimerevítesz egy gyönyörű, tehát egy festmény jelenik meg. Tehát ugye a kastély, a levegőben ezek a gyönyörű hölgyek, gyönyörű ruhákban, fényárban fog úszni az egész díszudvar, és hát azért ott leszünk ugye mi is, a Szentpéteri Csilla End Band, ízes szakszofon gitárszólókkal, vérpesdítő ritmusokkal, és hát nyilvánvalóan zongorázni.
0: Hát figyelj, Csilla, ez felejthetetlen lesz, az biztos, de már a koncertshow címe is nagyon beszédes, Légtornász és én.
1: Azért ez egy picit félrevezeti egyébként szerintem a közönséget. Volt is olyan, aki írt nekem, hogy ezt most úgy kell elképzelni, hogy egy zongorista, meg egy légtornász. Aha. És igazából ezt a címet nem én találtam ki, hanem a producer, és akkor is volt egy picit egy olyan érzésem, hogy ez félre fogja vinni ezt a nagy sót, mert hogy egy légtornász, és én. Tehát, hogy ez ilyen kétszemélyes valami.
0: Miközben nem, szó nincs erről.
1: Aminek azért mondjuk a show címet meg nem is adnám. De aztán végül kitaláltuk, hogy legyen úgy, hogy Szentpéteri Csilla End Band, a légtornász és én, és akkor így tudni fogják, hogy miről van szó. Egyébként...
0: Nekem még tudod, mi jutott eszembe? A lebegés.
1: A lebegés.
0: Még az is egy gyönyörű cím.
1: Hát most már
0: volna.
1: Igen, csak abban meg nincs úgy a zene. Tehát, hogy én azt mondtam, hogy ezt szerintem úgy kellett volna láttatni, hogy mindenkinek egyértelmű legyen zene és légtánc. Tehát, hogy tudod, hogy a reklám az nagyon fontos, hogy az ember, amikor először találkozik egy címmel, akkor rögtön eljusson a tudat ahhoz, hogy miről van szó, tehát hogy ne kelljen kombinálni. Bár többen meg azt mondják, hogy lehet, hogy pont azért jó, mert elkezd kombinálni, most akkor légtornász és én.
0: Én is azt hiszem, én jobban szeretem a titokzatos címet, hát majd ott kiderül minden, nem?
1: Igen, de egyébként még az is nagyon szép lesz ebben az estében, hogy eredeti klasszikus műveket fogok szólóban játszani. Például most találtam egy csodálatos új művet, aminek az a cím, hogy Foré Románc, vagy románcok, és abból fogom az egyiket eljátszani, és ezt is kiválasztotta Mihalic Bianca, ő lesz az egyik fő táncosunk, úgyhogy szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas koncertsóra készülhetünk.
0: És hát sok meglepetéssel, nem lehet mindent elmondani előre.
1: Hát igen, azt el lehet esetleg, hogy mikor lesz ez?
0: Azt el. Június 21-e.
1: Igen, tehát 6. június 21, és este 8:30-kor ezen a csodálatos helyszínen.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza Szentpéteri Csilla zongoraművésszel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Szentpéteri Csilla, zongoraművész, aki hát ragyog, én nem tudom, ez a nyártól van, vagy a közelgő koncertsótól, vagy
1: nem,
0: egyszerűen...
1: a stressztől.
0: Ja, ilyen hatással van rád, akkor ez jó. Pozitív.
2: Igen.
0: Szóval kihozott belőle a maximumot.
2: Próbálom. Igen, napi szinten. Na most az elmúlt időszaka nagyon-nagyon dús, hála Istennek. Én szoktam azt mondani, hogy vannak, akik panaszkodnak, hogy már nem bírják a munkát, meg mennyi munka van. Én meg azt szoktam mondani, hogy addig örüljünk, amíg ennyi munka van, mert az azt jelzi, hogy szükség van ránk. És engem ez inspirál. Tehát az, hogy például december óta azt hiszem 6 vagy 8 új számot írtam, és megint tudtam olyan műveket írni, amilyeneket eddig nem. Tehát, hogy valahogy az ember pontosan tudja, hogy hányféle zenei stílus van, de ugyanúgy, ahogy ezeket az összművészeti produkciókat is kitalálom, meg nagyon szeretem, hát hadd mondjam el, hogy most az utolsó művem, lehet, hogy elsőre úgy fölkapják majd a hallgatók a fejüket, hogy úristen, hogy lehet egy funky blues-t egy rumbával ötvözni, de ha eljönnek a koncertre, akkor egyszerűen tényleg lélegzetelállító lett. Tehát, hogy én nem hittem volna, hogy ugye az első bluesomat tavaly megírtam, a Csilla Blues-t, aminek az volt a lényege, hogy ott én mint zeneszerző funkcionáltam, tehát hogy a gitárosomnak adtam a legtöbb szólót, hiszen azért a blues mégiscsak arról szól, és én Hammondon kísértem, plusz a zenekar, ugye? Aztán most pedig írtam egy olyan kubai zenét, ami hát ilyen standard kubai volt, és ezért gondoltam, hogy tegyünk már bele valami érdekes, még valami plusz stílust, és így jött az, hogy legyen egy funky blues, ugye, ami attól különleges, hogy a blues az ilyen gyönyörű, hosszú gitár szólókat tartalmaz, itt viszont a funky jelleg az egy picit ilyen pregnáns, ilyen kis szekkós, rövidebb, és ettől az egész nagyon mozgalmas, de mégsem az a nagyon standard latin.
0: Lüktető?
2: Lüktet, igen, hogy érzed, hogy pulzál a véred. Tehát, hogy és hát egy nyári koncerten én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy az emberek ott a hátsó sorokban fölálljanak. Egyébként az elmúlt koncerteknek tényleg ez volt az egyik újdonsága, hogy én csak mondtam a koncert elején, hogy nehogy ülve maradjon az, aki föl szeretne állni, és mondjuk akár egy bossa novára, vagy akár a Liber tangóra szeretne, vagy akár egy szalszára táncolni, és fölvettük az egész koncertet videóra, és hát lenyűgöző volt, hogy emberek tényleg ott hátul olyan jókedvűen táncoltak, úgyhogy én most is abban reménykedem, hogy bár a Gödöllői kastélyban, a díszudvarban leszünk, de hát ez senkit nem fog megakadályozni, hogy tényleg ezeket, lábakat megmozgassák.
0: Hát a hangulat az viszi majd őket. A légies koncertsóra koncentrálsz, azonban közben készülsz a zenei kurzusodra is.
2: Igen, hát ugye most az elmúlt években Makón 7 éve csinálom az Életre Valók tábort, aminek az egyik alappillére az, hogy a táborban zenei foglalkozások is vannak. Itt ugye 6-tól 12 éves korú gyerekek jönnek, elsődlegesen a sport érdekli őket, amit a fiam, mint sportkapitány Kristóf vezényel. Utána van kreatív sarok is, és hát volt ugye a muzsikálós részünk is. Idén viszont olyan nagy igény volt arra, hogy csak zenei kurzust csináljak, tehát hogy semmi mással nem foglalkozunk, csak zenélünk. Kottaíró verseny lesz, blattoló verseny lesz, emellett közösen meghallgatunk különböző zenéket, és az is feladatuk lesz a gyerekeknek, hogy az interneten én nem fogom megmondani, hogy Mozartnak melyik művét hallgassák meg, hanem mondjuk kapnak egy óra hosszát, és keressenek Mozart műveket, és ők mondják meg azt, hogy melyik tetszik nekik. És azt mindannyian meg fogjuk hallgatni. Ugyanakkor azt is tapasztalom, hogy a kisebbek, tehát a 8-10 évesek nagyon ebben a Jégvarázs, Aladdin filmekben, ifjúsági filmekben, animációs filmekben élnek, és látom, hogy nagyon szeretik ezeket a zenéket, és akkor a szülők megkérdezték, hogy játszhatják-e ezeket a zenéket. És én mindig azt szoktam mondani, hogy én nem fogom előírni, hogy mit játszanak, vagy mit hozzanak a kúzusra. Hiszen ők fogják ezt előadni, és az ő lelküket kell, hogy áthassa, hogy átéljék, és hogy én megérezzem azt, hogy ők ezeket tényleg szeretik, ezeket a műveket. Tehát én mindig azt mondom, hogy hozzák azt, amit ők szeretnek. És akkor meghallgatjuk mindannyian a másik műveit. Na most még ami nagyon nagy elképzelésem, hogy kis kamaracsoportokat fogunk létrehozni, tehát a négykezesen túl, ugyanis itt mindenféle hangszeres jön. Tehát lesz hegedűs, klarinétos, csellista, gitáros, még dobosunk is lesz, de azért alapvetően ez egy klasszikus komoly zenei tábor. Számomra nagyon-nagyon fontos az is, hogy ezek a gyerekek egymással is muzsikáljanak. Tehát ne az egy, hogy bejön zongora órára, vagy bejön klarinét órára, és akkor én lekísérem, hanem miután ez reggel 8-tól délután 5-ig van ez a kúzus, és azért picik is vannak, ezért kitaláltam olyan feladatokat, melyeket egy másik szobában 4-5-en is meg tudnak oldani. Lesznek foglalkoztató segítőim is, akiknek elmondom, hogy mit szeretnék az alatt, az idő alatt, hogyha történne a másik szobában, és például ilyet is kitaláltam, hogy mivel tudom, hogy imádnak a gyerekek rajzolni, festeni, hogy szólnának azok a zenék, amiket reggel kiválasztanak egymás után, és nézzük meg, hogy ő bennük ez mit indít el. Tehát, hogy milyen képvilágot látnak maguk előtt, és akkor fessék meg. Úgyhogy nagyon várom ezt a zenei kúzust, egyébként ez júliusban lesz.
0: Ez is egy összművészeti program.
2: Így van, így van. Festés, rajzolás, lesz kézműves foglalkozás is. Nyilvánvalóan fogunk egy picit kirándulni is, de most leginkább a zenére fókuszálunk. És én viszek nekik olyan műveket is, amelyeket majd párosával kell gyorsan leblattolni, tehát hogy a kotta olvasás is menjen, és ebből verseny lesz, tehát homokórán mérni fogjuk, hogy ki tudja a leggyorsabban elmondani, milyen hangot lát a kottában, és nyilván a tábor végén tombolát lehet majd, tombolán nyerni lehet egy csomó apró kis ajándékot, úgyhogy nagyon várom már ezt is.
0: A gyerekek azt hiszem, hogy nem csak ezzel nyernek.
2: Nem.
0: A zenei kurzus során. Nem. Jövünk vissza Szentpéteri Csilla zongora művésszel.
1: Yeah. I can arrange security on my territory.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a Podmaniszki utcában a Bajcsi-Zsilinszky út után útszűkületre készüljenek egy műszaki hibás jármű miatt. Erős a forgalom a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a pesti alsórakparton a Szent István parktól délre, valamint a Rákóczi úton a Blaha-Lujza tér és az Asztória között. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket, a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa segíti. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diós árokban a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A stúdióban Szentpéteri Csilla, zongoraművész, aki a június 21-i gödöllői légies koncertsójára készül, de hát közben lesz majd a nyáron zenei kurzus is, melynek a végét az Istók Margit emlékkoncert zárja majd. Csilla, mit jelentett számodra Istók Margit tudása?
1: Én 6 éves voltam, amikor hozzákerültem, ő 70. Egy 6 éves kislánynak egy ilyen őszhajú, kontyos, nagyon elegáns, arisztokratikus megjelenésű néni egy kicsit olyan nagymama típust adott nekem, amikor először láttam, tehát egy harmadik nagymama, aki nagyon sokszor várt engem diós sütivel, meleg tejával, és ami nagyon tetszett benne, hogy volt benne egy olyan hihetetlen nyugalom, látta az én vacsikó típusomat, temperamentumomat, és az is, hogy amikor az ebéd után megjelentem nála, látta, hogy ezt a kislányt valamivel egy picit le kell nyugtatni, és az a fantasztikus, végtelen szeretet, amivel ő körülvett engem, hogy na akkor meséljem, hogy mi történt, mi volt az ebéd, kivel vesztem össze, hogy sikerült a dolgozat. Én azt gondolom, hogy egy ilyen zenepedagógusra minden 6 évesnek szüksége volna, mert én ő benne azt láttam, hogy neki van türelme, hogy az én kicsit, hogy is mondjam, ezt a tüzes és nagyon dinamikus, temperamentumos tulajdonságaimat visszafogja azon keresztül, hogy megmutatja nekem a zenét. Tehát tulajdonképpen ő általa kezdtem én látni a zenét, mert amikor egy-egy kis Haydn menüet vagy egy kis Mozart darabot bemutatott, akkor mindig megkérdezte tőlem, hogy mit látsz, amikor hallod ezt a zenét, és én az első időszakban mondtam neki, hogy én csak a fali órát, hogy hány óra van, meddig tart még az óra, és aztán szépen, ahogy telt az idő, rájöttem arra, hogy mit is ért ez alatt, hogy egy-egy menüet alatt elmentünk egy francia kastélyba, és ott király kisasszonyok, meg királyfik ott kint labdáztak az udvarban, tehát hogy megnyílt a vizuális készségem, hogy ne csak hangjegyeket lássak, meg ne csak Mozartot kelljen nekem interpretálnom, hanem ezáltal az én lelkemben is kialakuljon egy ilyen összművészet. Egyébként a kurzusaimon is mindig erről mesélek, és sok esetben kérem is, hogy ezért fessék le, rajzolják le, hogy mit hallanak a zenehallgatás közben. És hát Margit néni 1995-ig volt életem része, és én készítettem róla az utolsó karácsonyi fotókat is, amelyek egyszerűen olyan fantasztikus légkörben teltek, és tavaly megjelent egy Istók Margit könyv, Szikszai Zsuzsanna néprajzkutató és a Makói Múzeumnak az igazgatónőjének az írásában, és hát ebben mindent el lehet róla olvasni, hogy micsoda kiváló zongoraművész volt, egyébként a Zeneakadémián végzett Dohnányi növendék volt, és egy kiváló zenepedagógus. És az ő tiszteletére július 24-én fogom megrendezni az első Istók Margit emlékkoncertet Makón, ahol régi növendékek, már nagyon kevesen vannak egyébként, mindössze 4-en maradtunk pályán, és ifjú makói tehetségek, tehát akik jönnek a táboromba, azok vagy a kurzusomra, azokból a nagyobbak már föl fognak lépni itt a makói koncerten, és makói művészbarátaim is ott lesznek, úgyhogy olyan 25-30-an fogunk föllépni, és egy csodálatos helyszínen, mert a múzeum kertben lesz lampionokkal, és gyönyörű fényekkel, esti fényekkel a természetben, úgyhogy azt gondolom, hogy ennél szebb megemlékezés nem kell. És hát nyilván ott mesélni fogok Margit néniről, az élményeimről. Neki mindig volt egy nagyon érdekes mondata, azt mondta, amikor megérkeztem hozzá hétvégén a házába, mert amikor hazamentem Budapestről is, Szegedről is, ugye a konzervatóriumból, a Zeneakadémiáról, azt mondta mindig, hogy amikor belépsz hozzám, az első utat mindig a mosdókagylóhoz vezessen, mert azáltal, hogy megmossuk a kezünket, tulajdonképpen ilyen tisztán bevonulunk a zenebirodalmába. És én is mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy a zongora az egy szent hangszer, és hogy az első érintésed az tényleg ilyen nagyon-nagyon tiszta kezekkel történjen, hogy tisztán belemenjünk a zenebirodalmába. Úgyhogy nagyon várom ezt a koncertet, rengeteg próba lesz rá, és hát ugye ez abszolút klasszikus zenei koncert lesz, úgyhogy én most elég komolyan vissza is térek, és a gyönyörű művekkel lesz, egyébként saját szerzeményem is, amit kifejezetten Margit néninek írtam.
0: Mit adsz tovább, amit tőle kaptál?
1: Én úgy látom, hogy az elmúlt 7 évben, akik jöttek hozzám a táboraimba és a kurzusaimra, nyilván a szülők elmondásából tudok csak így reagálni erre a kérdésre. Valahogy ezek a kicsik bennem is talán egy ilyen harmadik anyukát, vagy egy olyan barátnőt látnak, akit mi nagyon-nagyon tisztelnek, nagyon-nagyon becsülnek. Nyilván a szülők elmondásából tudják, hogy ki vagyok, tehát hogy egy ismert ember, vagy egy ismert művész, de látják, hogy bármilyen problémájukkal megkereshetnek, mindenre van megoldás. Én is, amikor jönnek, mindig megkérdezem, hogy mi történt aznap. Ha látom, hogy feszíti valami, például volt egy ilyen eset tavaly, hogy volt egy testvérpár, és a kislány kisét szemekkel jött be az órára, és kérdeztem, hogy mi történt, és mondja, hogy nagyon csúnyán viselkedett vele a testvére, a fiú, aki szintén ott volt a táborban. És én megtanultam azt, hogy mennyire kellemetlen, hogyha mások előtt szítsz le egy gyereket. Tehát, hogy ezt nem szabad csinálni, és akkor én külön beszéltem a testvérével, fiú testvérével is, és elmondtam neki, hogy a testvéred az egy olyan csodálatos dolog, hogy van testvéred. Hogy ez egy felbecsülhetetlen érték az életünkben. Mert ha nem lesznek majd szüleink, ti maradtok majd egymásnak. És másikkal is beszéltem, a kislánnyal is. És utána mind a kettőjüket odahívtam, és csodálatos érzés volt, hogy meg tudták beszélni. Picikről beszélünk, tehát kis 8 évesekről. Tehát, hogy én nagyon figyelek rájuk, és soha nem erőltetek semmit. Nekem az a legfontosabb, hogy jól érezzék magukat, hogy a lelkük szabad maradjon, hogy az ő szintjükön át tudjak adni olyan tudást, amit nekem is átadott Istók Margit néni.
0: Köszönöm szépen. Szentpéteri Csilla, zongoraművész a vendégem, jövünk mindjárt vissza.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Szentpéteri Csilla, zongoraművész. Csilla, minden idegszálladdal a hétvégi légies koncertsóra készülsz, amely a Gödöllői Királyi Kastély díszudvarában lesz majd, de hát ezt követi számos program még a nyáron, az egész éved rendkívül elfoglalt, és nagyon sok különböző koncerten, különböző műfajú koncerten veszel egyébként részt, de lesz életre valók tábor is, aminek a címe hát nagyon beszédes, de mégiscsak kíváncsi vagyok arra, hogy mi hívta életre, miért éppen ezt a nevet adtad.
1: 8. alkalommal lesz idén az életre valók táborunk. A cím igen, nagyon beszédes. Én olyan tábort szerettem volna, ami azon túl, hogy tényleg 1000 élményt ad ebben az 5 napban a kisemberkéknek. Valamilyen útra valót is adunk ebben az 5 napban. Nekem nagyon fontos volt az, miután láttam, hogy a mostani generáció nagyon sok esetben elveszett. Csak egy konkrét példa, hogy tavaly egy kislány odajött hozzám, 7 éves volt, és mondta, hogy Csilla néni, nagyon hideg van, felvehetem a pulóveremet? És akkor mondtam, hogy édes kincsem, hát ezt nem kell megkérdezni, ha az ember fázik, felveszi a pulóvert. Ha melege van, leveszi a pulóvert. Ha ki kell neki mennie, akkor kimegy. De nyilván ezt az iskolában szokják meg, hogy semmit nem lehet egyedül önállóan megoldani, és ezért azt látom, hogy elvesztek. És én próbálom például, ami nekem nagyon fontos volt Kristófnál, a saját gyerekemnél is, hogy minél hamarabb tudjon a pénzzel gazdálkodni. Ez most furcsa, hogy miért kéne egy 8-10 évesnek a pénzzel gazdálkodni. Igen kell, mert kapnak zseppénzt, és például azt látom, hogy nem tudja beosztani a zseppénzt. Tehát nem érzékeli, hogy mondjuk nem veszünk 2000 forint, ha a zseppénz 2000 forint, nem veszünk 3500-ért valami játékot, vagy tehát, hogy nem tudják beosztani. És például nálunk vannak olyan feladatok, hogy kapnak 500 forintot egy 5 fős kis csoporta, és mondjuk elmennek egy kis boltba, és nézzük meg, hogy 500 forintért ki a legélelmesebb, hogy mennyi mindent tud vásárolni. Hát tavaly volt olyan, aki egy szelet kolbászt kért, egy szem krumplit kivett, vett egy doboz gyufát. Tehát, hogy érzékeljük azt, hogy minden fillérrel meg kell majd dolgoznunk, ha felnőnek. És nagyon fontos, hogy be tudjuk ezt osztani. Tehát ez nekem egy rendkívül fontos szempont volt. Akkor utána az egymás közötti kommunikáció, tehát az elfogadás. Az, hogy nem azért szemüveges Borika, mert, hanem azért szemüveges, mert gyenge a szeme. Nem azért lassabb Zolika, mert, hanem azért lassabb Zolika, mert mondjuk ő nagyon pici volt, koraszülött, nehezen éri be a társait. Tehát az empátia, az elfogadás, a türelem. Ezért például a mi táborunkban mindig úgy alakulnak ki a csoportok, hogy a nagyok és a kicsik együtt vannak csoportban. Tehát nem úgy van, hogy 5 darab 6 éves, vagy 5 fő 6 éves, hanem akkor van a 12 éves a 6 évessel. Úgyhogy sorolhatnám még itt, hogy milyen szempontok vezérelik ezt az életre valókat. Nyilván ezeket játékos formában szoktuk mindig tanítani, tehát hogy azok a csoportos foglalkozások, azok mindig nagyon jó hangulatban telnek, mindig szól a zene, és ugye hát itt a fő-fő a sportot is az akadályversenyeknél a nagyok együtt vannak a kicsikkel, támogatják őket, segítik egy-egy feladat megoldásban, vagy például az én kvízjátékaim, hát azt imádják a gyerekek, az is úgy van mindig összeállítva, vagy a nagyok is gondolkodni tudjak, a kicsik is. Szóval, hogy ez tényleg egy hatalmas család most már évek óta, hát most közel 30-an leszünk, ami azért nem kevés, és hát ezzel szemmel figyelünk rájuk, ugye millió program lesz.
0: Egy életre valókká váljanak. Na, de közben valamikor szeptemberben, pontosabban szeptember elején lesz egy nagy koncerted, és tudod, arra gondoltam, hogy erről most olyan nehéz szívvel beszél az ember, mert addigra elmúlik a nyár, egyelőre pedig szeretjük.
1: De jön az indián nyár, tudod?
0: Igazad van. Jó. Tehát akkor mégiscsak beszéljünk róla.
1: Én mindenképpen szeretnék beszélni erről, mert nagyon-nagyon izgalmas helyszínen lesz. A Duna partján csodálatos panorámával az Öntőház udvarban leszünk, ugye a Várkertbazárnak a szabadtéri színpadán, ahova szintén jön a Szentpéteri Csilla and Band, és hát egy Temperamento, ugye ez a koncertünknek a címe, tehát nyilván hűségesek leszünk ehhez a címhez, és ott már megszólalnak az összes elmúlt időszakban készült, íródott saját szerzeményeim is, és hát ízes szaxofon, gitárszólók, basszusgitárok, dobok, és mindenféle vérpezsítő ritmusok lesznek, és én azt gondolom, hogy ez egy szép zárása lesz ennek az egész nyári sorozatnak, és hát utána azért azt gondolom, hogy egy hetet majd csak elkezdek én is pihenni, meg hogy addig azért csak lejutok mondjuk a Dunapartra csak úgy sétálni. Úgyhogy nagyon várok mindenkit erre a koncertre is, de legfőképpen most vasárnap, ugye? A kastélyba. A Gödöllői kastélyba. Egyébként említetted az előbb, hogy légies produkció. Én azt gondolom, hogy a légtornászoknak a része az légies lesz, de mi azért nagyon komolyan ott maradunk a pódiumon ritmusilag. Úgyhogy bízom abban, hogy jövő nyáron pedig egy komplett turnét tudunk csinálni, majd kastélyturnét, és egyébként még amiket terveztem, hogy a várak is majd helyszínű fognak szolgálni ehhez a rendkívül látványos és izgalmas produkcióhoz.
0: Csilla, van, aki a földön is tud lebegni a zene által, ugye? És hát van, aki a levegőben teszi mindezt.
1: Azt hittem, azt mondod, hogy is van, aki a levegőben is szigorúan áll a talajon.
0: De... Például.
1: De ez azért nem, ez így nem jön, mert a gravitációt azért nehéz leküzdeni.
0: De mégiscsak fennmarad, sőt, csodálatos.
1: Bízunk benne. Bízunk benne.
0: Csilla, ez biztos, hogy így lesz. Szerintem ez egy varázslatos este lesz Gödöllőn, és nagyon sok sikert kívánok neked az egész nyárra, a szeptemberi koncertre is, és hát gyere
1: Nagyon
0: hozzánk.
1: Szépen köszönöm a meghívást, mindenkinek minden szépet, jót kívánok.
0: Szentpéteri Csilla zongoraművész volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit-szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margit-szigeti-színház.hu.
0: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Sok napsütésre számíthatunk. Magyarország továbbra is elutasítja az Unió migrációs paktumát. Megtalálták a horvátországi hajóbaleset negyedik áldozatát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár másfél hónapig is eltarthat a hormuzi szoros aknamentesítése. A hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, hogy Irán hány aknát telepített a vízi útvonalra. Tegnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a hormuzi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokkádja. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Már kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett jó és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt a karate edzőt, aki a szolnoki kalandparkban felrugott egy kisfiút 2024 nyarán. A szolnoki járásbíróság védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt 1 év börtönbüntetést szabott ki, 3 év próbaidőre felfüggesztve. Emellett 5 évre eltiltotta a karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, a karate oktatástól, az edzősködéstől, a bemutatóktól, a versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre is ítélte. Az ítélet még nem jogerős. Az ügyész és a férfi védője is 3 nap gondolkodási időt kért. Megtalálták a horvátországi hajóbaleset negyedik áldozatát. A búvárok az elsüllyedt vitorlásban bukkantak a holttestre 50 méteres mélységben. A szerencsétlenség tegnap történt Split közelében, Solta és Brács szigete között. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utast szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott, 3-an a helyszínen életüket vesztették, 4-en megsérültek. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. A sok napsütés mellett már csak szorványosan lehetnek záporok, zivatarok, késő este 13-19 fok, hajnalban 8-15, holnap napközben 24-28 fok lesz.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Szerémi úton a Priel-Kornélia utcánál, az egyes villamos helyett a Budafoki út, Dombóvári út és a Kelenföld vasút állomás között pótlóbusz közlekedik. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Rákóczi úton, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a Szél-Kálmán tér környékén. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Lezárták a félútpályát mától a 22. kerületben a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket, a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Ma 20 órától lezárják a Gyömrői úton kifelé a Szemere-Telep vasútállomásnál a külső sávot burkolatjavítás miatt. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Kovács Botond, PKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délután, szép estét kívánok! Nyári nagy takarítás zajlik nálunk a Klasszik Rádióban, aminek a lényege az, hogy mi kérdezünk, önök pedig hát reményeink szerint válaszolnak. A mai kérdés a következő: kitől származik az, hogy a mosónők korán halnak? Mondok három lehetőséget: A. József Attila, B. Arany János, vagy pedig C. Petőfi Sándor. A helyes választ beküldők között naponta egy 5 termékből álló Szanitól ajándékcsomagot sorsolunk ki. A megfejtéseket pedig mai éjfélig várjuk a következő címen: játékokat@klasszikradio.hu. Sok sikert a játékhoz! A folytatásban Vivaldi 4 évszak ciklusából következik a Nyár harmadik tétele, a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Pénzügyi tudás, érvelés és csapatmunka mindez együtt a pénzkód döntőjében. Lezajlott egy nagyszerű játék, egy komoly játék, amelyről most Balog Lászlót, a pénziránytű alapítvány kuratóriumi elnökét faggatom, persze először üdvözlöm, tiszteletem, szép napot kívánok!
2: Szép napot kívánok én is, hallgatóknak is.
1: Azt írják a sajtó közleményükben, hogy életközeli pénzügyi helyzetek, érvelési feladatok és csapatmunka várta a pénzkód tanulmányi verseny döntőseit május végén a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpontban. Három olyan kifejezés is szerepel ebben a mondatban, amelyet gyakran kérnek számon a szülők az iskolán, hogy életközi helyzeteket tanítsanak nekik, érvelési feladatokat adjanak a gyerekeknek, ne csak a lexikális tudás. Tulajdonképpen ez a verseny kiegészítése annak, amit amúgy egyébként a diákok tanulnak az iskolában?
2: Részben a nemzeti alaptantervnek már egy idő óta része a pénzügyi tudatosság is. A közoktatásban, különböző tantárgyakban szerepelnek ezek az ismeretek, matematikában, történelemben, földrajzban, állampolgári ismeretekben. A szakképzésben viszont önálló tantárként is szerepel a pénzügyi ismeretek egy fél év erejéig. Nos, a versenyek azok két szempontból épülnek rá erre az iskolai oktatásra, a tananyagra, ha tetszik. Egyrészt általában a pénziránytű alapítvány által szervezett versenyek, azok a pénz héthez közel, ez egy tematikus hét, ami általában március első hetében kerül megrendezésre, és ekkor szoktuk meghirdetni többek között a pénzkód című versenyt, de van egy másik verseny, az részvényfutam, ami kifejezetten befektetésekkel foglalkozik, és ezen kívül is léteznek pénzügyi tudatossággal foglalkozó versenyek. A lényeg az, hogy a vetélkedő, az iskolai vetélkedő, főleg ebben a korosztályban valóban játékosan, szórakoztatva, élmény alapon, és persze a kreativitást is figyelembe véve próbál nagyon gyakorlati természetű feladatokat adni, és ennek az az oka, az is az oka, hogy általában az lexikális tudással a diákoknál nincs különösebben nagy probléma, elfogadhatóan jól teljesítenek, akkor van kicsit rosszabb teljesítmény, amikor ezt a tudást alkalmazni is kell. Ezek a vetélkedők, versenyek arra azt próbálják összekötni, hogy az elméleti tudást, a lexikális tudást gyakorlatban is tudják alkalmazni, tudjanak döntéseket hozni, és amikor döntéseket hoznak, érvelni is tudjanak, hogy miért azt
1: Bilágos.
2: A döntést hozták. Körülbelül ezt próbáljuk összerakni a vetélkedőkkel.
1: Lehet, hogy csak nekem tűnik soknak, de azt írják, hogy 1600 csapat indult. Hát az tényleg nagyon-nagyon sok. És akkor mondjuk el azt is, hogy tulajdonképpen mely korosztály vagy korosztályok játszhattak ebben a játékban.
2: Hát ez egész pontosan 1638 csapat, ugye ezt hárommal kell beszorozni, így aztán a közel 5000 résztvevő, mert ezek a csapatok három tagból, ez összesen azt jelenti, hogy közel 5000 résztvevője volt ennek a versenynek. Két korosztály volt, az egyik korosztály a 6-tól 8. évfolyamos hallgatókból, diákokból állhatott, és volt egy magasabb korosztály, 9-től 11. évfolyamig tartó korosztály. Ez a két korosztály tudott benevezni. Tehát az 5000 fős részvétel, ha tetszik, több mint 1600 csapat, azt gondolom, hogy egy nagyon nagy elérés, és minket nagy örömmel és boldogsággal tölt el, hogy ennyi iskolából, ennyi gyerek és ennyi csapat érdeklődött a versenybe. Hát a végén persze csak 6 csapat juthatott be a döntőbe, a 6 az egyik korosztályba és 6 csapat a másik korosztályba, de én azt gondolom, hogy mindenki nyertes volt, aki a második fordulóig jutott el, az is, és mindenki, aki benevezett, egész biztos, hogy csak nyert tudást, biztos. Élmény, szórakozást.
1: Ez biztos. Ez egy lezárult rendezvény, mindjárt szeretnék rákérdezni a jövendőre is, mert az is érdekes, hogy lesz-e még ilyen, de mindenképp mondjuk el azért, hogy a melyik kategóriában, vagy korcsoportban, vagy korosztálycsoportban ki nyert, hát ha valaki hallja, hadd hallják minél többen, hogy kik voltak ügyesek.
2: Hát a 6 és 8 év folyamosok mezőnyében az Óbudai Árpád gimnázium csapata lett az első, és hát ezért értelemszerűen díjazást, komoly díjazást is kaptak. A magasabb korosztályban, tehát a 9 és 11. évfolyamos diákcsapatok közül az alaegerszegi Zrínyi Miklós gimnázium diákjai voltak a legjobbak.
1: Na most, ha egy szülőtárs hallgat minket, akinek nagyon jó matekos a fia, meg úgy ismeri is az osztályát, akkor ez az a típusú verseny, amiről az iskolák alapból értesülnek, önök küldik, vagy érdemes valamilyen honlapra ellátogatni szülőknek, hogy mondjuk a következőben már lehessen nevezni, vagy érdeklődni, informálódni?
2: Tehát az első válaszom az, hogy ez egy már több egyszerre meg ilyen megrendezett verseny, és mai elképzelésünk szerint valamikor jövő márciusban ugyanígy megkívánjuk, jövő márciusi indulással jövőre is megkívánjuk hirdetni. A legbiztosabb az, mi a médián keresztül, a social médián keresztül is, és a nyomtatott sajton keresztül is, és az interneten keresztül is mindent közé fogjuk tenni. Iskolák is megkapják általában a fölhívást, de az legbiztosabb az, hogyha a pénziránytű.hu honlapon keresik, nagyjából február magasságában, január-február magasságában a hirdetményt, akkor lehet nevezni, és többnyire ezek a versenyek március elején indulnak, annak a tematikus hétnek, a pénzhétnek a indulásához kapcsolódóan, amire az előbb említést tettem.
1: No, igyekszünk felírni a naptárunkba, egy rádióban sokat kell előre szerkeszteni, mondjuk nem jövő februárig, de igyekszünk majd nem elfelejteni, és az indulásról is tájékoztatni a hallgatókat, nem csak arról, hogy milyen szuper eredmények születtek, és milyen okos diákjaink is vannak, aminek nagyon örülünk. Tehát, kedves hallgatók, további információk mondjuk a következő versennyel, meg úgy általában a versennyel kapcsolatban a pénziránytű.hu oldalon találhatók. Amúgy egyébként a Pénziránytű Alapítvány kuratóriumi elnökével, Balog László beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy hívhattuk, további sok sikert önöknek.
2: Köszönöm a lehetőséget. Igyekszünk.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén is változatos programokkal várja a közönséget a Zsámbéki Nyári Színház. Az Icsi kastély hangulatos udvara és a történelmi romtemplom különleges környezetet biztosít a színházi, irodalmi és zenei estek számára. Az idei évadban közel 20 produkció szerepel a műsoron a hazai kulturális élet ismert alkotóinak közreműködésével. A szezon jövő pénteken az utolsó menet című előadással indul, amely Földes Eszter és Rusznák András főszereplésével egy párkapcsolat válságát mutatja be humorral és őszinteséggel. A nyár folyamán színpadra lép Hernádi Judit és Kern András a Kalamazó című romantikus komédiában, illetve Rezes Judit és Szabó Győző egy közös esttel érkezik. De látható lesz Lackfi János új tragikomédiája is, a Három nő egyeset. A családokra szintén gondoltak a szervezők, a gyerekeket többek között a Bogyó és Babóca, a Pöttyös Panni és Kockás Peti, valamint a Süsüly a Sárkány előadásai várják. Szombaton rengeteg izgalmas programot tartogat számunkra az idei múzeumok éjszakája. Tallózzunk egy kicsit. Mediterrán hangulat költözik a budai várba, ahol a Magyar Nemzeti Galéria programjainak középpontjában a Dolce Vita című kiállítás áll. Az érdeklődőket pop-up művészettörténeti előadások, tárlatvezetések és kreatív kézműves workshopok várják majd, melyek az olasz életérzés és a művészet kapcsolatát mutatják majd be. Az est folyamán élő zenei programok és DJ-szettek teremtenek remek atmoszférát a galéria tereiben. A családokat gyerekprogramok és interaktív foglalkozások is várják, így minden korosztály találhat magának izgalmas elfoglaltságot. A Szép Művészeti Múzeumban a látogatók az állandó és időszaki kiállítások mellett rendhagyó tárlatvezetéseken fedezhetik fel a múzeum kincseit, miközben az est folyamán jazzkoncertek és látványos performanszok teszik még izgalmasabbá a programot. A képzőművészet és a zene találkozása egyedi hangulatot teremt a múzeum impozáns falai között. A budai vár mélyén rejtőző sziklakórház atombunker múzeumban zseblámpás túrákon fedezhetjük fel a titkos föld alatti járatokat, ahol megelevenedik a II. Világháború és a hidegháború feszült időszaka. A kiállítás hiteles környezetben mutatja be, hogy milyen szerepet töltött be a létesítmény a 20. század viharos évtizedeiben. Ez a Klasszik Rádió 92.1.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Szerémi úton a Priel-Kornélia utcánál, az egyes villamos helyett a Budafoki út, Dombóvári út és a Kelenföld vasútállomás között pótlóbusz közlekedik. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Rákóczi úton, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a Szél-Kálmán tér környékén. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Lezárták a félútpályát mától a 22. kerületben a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket, a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Ma 20 órától lezárják a Gyömrői úton kifelé a Szemeretelep vasútállomásnál a külső sávot burkolatjavítás miatt. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Kovács Botond, PKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en, Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most 100 évet megyünk vissza az időben, hiszen 1926. júniusában történt egy esemény, és az a jó egyébként, hogy azért ez már egy olyan dátum, ami rögzítésre is került.
2: Így van, és hát konkrétan most nem is egy eseményről fogunk beszélni, hanem egy időutazást teszünk, visszamegyünk kereken 100 évvel ezelőttig, és a Nemzeti Filmintézet archívumának jóvoltából egy olyan időutazásra hívjuk a hallgatókat, aminek valóban van képi és rádiós háttere is, de most a teljesség igénye nélkül merítünk egyet, hogy mi is történt pontosan 100 esztendővel ezelőtt, ezekből a képi és rádiós archívumokból merítve.
1: 1926 nyara, tehát ide megyünk vissza az időben.
2: Igen, azt láthatjuk már a korabeli felvételekből, hogy bizony esős volt ez a nyár, esős napokkal indult ez a nyár, aminek aztán meg is lett a böjtje már a hónap végére, hiszen ekkor kilépett medréből a Duna, és ezzel bizony alaposan megijesztette az újpestieket és az óbudaiakat, úgyhogy ha valaki megnézi a Nemzeti Filmintézet archívumának felvételeit, akkor láthatunk csónakos képeket a római fürdőnél, és itt már az egész terület, a mai Óbuda területén vízben állt az egész környék, és próbált mindenki elmenekülni, ahogy csak tudott. Tehát 100 évvel ezelőtt a Duna kilépett a medréből.
1: Mi minden történt még ezen a nyáron?
2: Azt is látjuk a korabeli felvételekből, hogy a régi Erzsébet Vöröskereszt kórház átkerült a Magyar Királyi Posta kezelésébe. Itt Budára a régi Győri úthoz látogatunk. Itt egy gyönyörű 8 holdas park területén volt ez a kórház, amelyet 1884-ben adtak át Erzsébet kórház néven. Ebben a kórházban bontakozott ki a magyar nővér és ápoló képzés, aztán volt sportkórház, hadikórházként is működött, majd végül meglehetősen rossz állapotba került, és itt a posta volt az, a Magyar Királyi Posta, ami ezt megmentette egy átfogó felújítással, és ha valaki nem tudná, hogy itt melyik épületről van szó, és hol vagyunk fizikailag, akkor bizony a mai Alkotás útra kell látogatnunk, hiszen a meglévő épület először is az Országos Sportegészségügyi Intézet vette át, és most pedig a Testnevelési Egyetem területéhez került. Tehát a mai Testnevelési Egyetemnek az épület komplexuma és a parkja az, ahol vagyunk.
1: A nyári időszak az, amikor rengeteg esküvő van. Ez régen is így volt 100 évvel ezelőtt is?
2: Igen, és pontosan 100 évvel ezelőtt ebben a szürke esős időben tartotta az esküvőjét egy matyó pár is, akit Mezőkövesdről turisztikai látványosságként utaztattak fel a fővárosba. A 150 fő nász néppel együtt, úgyhogy ezt is láthatjuk ezen a filmarchívumos felvételen. Nagyon gyönyörű, látványos lagzira került itt sor, a fél főváros ott tolongott, és ezt az esküvőt a Margit-sziget déli csücskében található sportpályán tartották. Különben a Margit-sziget 100 évvel ezelőtt több más eseménynek is a helyszíne volt. Többek között volt itt egy lovas mérkőzés is, hiszen a Nemzeti Lovarda Egylet alapításának a 70. évfordulója alkalmából egy kétnapos lovas versenyt rendeztek a Margit-szigeten. Itt jelen volt Horthy Miklós és fia István is, és emellett szintén a Margit-szigeten került sor a Horthy korszak egyik legjelentősebb ünnepére, a Vitéz avatásra. A Vitéz avatást a rádió is közvetítette, és a MAV sporttelepen volt ennek a helyszíne. 1600 első világháborús veteránt avattak Vitézé, akik itt megkapták a nemzetes úr megszólítást, és ezzel számukra, ahogy ezt a felvételből is hallhatjuk, számos szociális és gazdasági kedvezmény illette meg őket. Ez egy közjogi rang volt, amelyet az álláskeresésben is tudtak jó eséllyel alkalmazni. És itt nagyon érdekes, hogy a vitézavatás során egy nyugdíjas tanárnő ünnepélyes gesztussal a nemzetnek adományozott egy általa második Rákóczi Ferencnek tulajdonított díszkardot is, amire az idős asszony elmondása szerint véletlenül bukkant rá, de minden kétséget kizáró bizonyossággal állította, hogy ez valaha 14. Lajos francia király adománya volt Rákóczinak. Aztán, amikor ezt megvizsgálták a múzeológusok, akkor sajnos kiderült, hogy sem a napkirályhoz, sem Rákóczihoz semmi köze nem volt, de egy érdekes kis epizód volt.
1: Mindez Budapesten történt, de a környéken történt-e bármi?
2: Igen, például találunk képi felvételeket egy úrnapi körmenetről is Budakeszin. Ugye Budakeszinnek nagyon jelentős sváb lakossága volt, és a svábok között hagyománynak számított egy gyönyörű szép virágszőnyeg készítése az úrnapi körmenet kapcsán, amit saját virágaikból a saját házuk előtti részt készítették el, és itt ez akkoriban volt, hogy másfél-két kilométeres gyönyörű hosszú virágszőnyeg volt, erről vannak tévéfelvételek is, azonban a sváb kitelepítések után, ugye a II. Világháborút követően ez a hagyomány sajnos megszűnt, illetve majdnem teljesen teljesen megszűnt, hiszen most már csak a templom környékén körülbelül 120-150 méteres hosszban található az a virág szőnyeg, de 1926-ban még megvolt ez a majdnem 2 kilométeres hosszú szőnyeg. Ugyanígy, ha már a Budapest környékéről beszélünk, akkor egy pomázi felvételt is látunk, ahol leventék éppen zászlót szentelnek.
1: Sok minden történik, de esetleg a sport az megjelenik-e?
2: Igen, pont 100 évvel ezelőtt került sor egy magyar-cseh foci meccse is, a két ország válogatottja mérkőzött, itt 2-1 arányban a magyarok győztek végül, és egy 30 ezeres közönség nézte ezt a meccset az Üllői úti FTC pályán. Ez volt akkor a 8. meccs a csehek és a magyarok között. De ha már a pesti oldalon vagyunk, akkor sor került 100 évvel ezelőtt egy nemzetközi rendőrkutya versenyre is a Népligetben. Ennek a versenynek a leírásában azt is megtaláljuk, hogy volt itt fegyelmi része, szimatverseny, ügyességi versenyek, foglyot kellett kísérjenek a kutyusok, ki kellett szabadítsanak embereket, tehát nagyon szórakoztató lehetett ez a, vagy nagyon látványos lehetett ez a rendőrkutya verseny, amely ennek a környékén ott találjuk a Népligeti nagy vendéglőt is, amely 1895-ben nyílt meg, és akkor 400 férőhelyével a budapesti nagy sörcsarnok nevet viselte, ez volt akkor a főváros legnagyobb étterme, ami aztán sajnos hanyatlásnak indult, és végül 2018-ban lebontották, tehát ennek ma már semmi nyoma nincsen, de a Népligetben volt a rendőrkutya verseny. És volt még egy érdekes alkalom, ugyanis beszéltünk régen a régi pesti városfalról, és ennek a régi pesti városfalnak a legutolsó maradványát egy Bástya utcai háznak a padlásán találták meg, és ennek emlékére egy emléktáblát avattak, pontosan 100 évvel ezelőtt. Ezt a városfalat 1738-ban kezdték lebontani, de hát erről beszéltünk már korábban. Ezen az emléktábla avatáson a céhek jogutódai is az ipartestületek képviselői kórhű ruhában jelentek meg. Azért volt mindez, mert a középkorban a városfalat a céhek kellett, hogy védjék. Tehát ennek az emléktábla avatásnak volt egy ilyen nagyon szép történelmi mélysége is.
1: Az 1926-os filmhíradó mit mutatott még be?
2: Nagyon érdekes visszanézni ezeket a fekete-fehér felvételeket, hiszen olyan épületeket találunk, amelyek már nincsenek. Nagyon jó látni a kórhű öltözeteket, a várostörténeti érdekességeket, látunk itt budapesti zsinagógát, de felbukkannak például Rajka és Budafok első világháborús hősi emlékmű is, ezeket a szobrokat szintén 1926. júniusában avatták, tehát igazi időutazásra hív minket a Nemzeti Filmintézet. Ez a sorozat a ma 100 éve, régi idők híradói történelmi sorozata, ennek a segítségével HD minőségben tehetünk időutazást, úgyhogy erre bátorítok mindenkit, keressünk rá, hogyha kicsit elvágyódnánk ebből a világból, akkor nem csak az Árkánum cikkeivel, hanem a Nemzeti Filmarchívum videóival is meg tudjuk ezt tenni.
1: Köszönöm.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt G. Horváth László, az Anima Muzicé Kamarazenekar művészeti vezetője, akivel az Anima napokról beszélgettünk, melyet első alkalommal rendeznek meg. 5 és 6 óra között pedig eljött hozzánk Szentpéteri Csilla zongoraművész, akivel elsősorban a Gödöllői Királyi Kastély díszudvarában rendezett showjáról, koncertsójáról beszélgettünk, melynek címe A légtornász és én. Én ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, holnap reggel Gaskó Balázs várja önöket a Nyitányban. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz, másfél hónapig is eltarthat a hormozi szoros aknamentesítése. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár másfél hónapig is eltarthat a hormozi szoros aknamentesítése. A hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, hogy Irán hány aknát telepített a vízi útvonalra. Tegnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a hormozi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokkádja. Újabb szankciókat fogadott el az Európai Unió az orosz hadipar, az árnyék flotta, valamint a dezinformációs kampányok szereplői ellen. A friss büntető intézkedések összesen 34 személyt és 47 szervezetet sújtanak, köztük orosz fegyvergyártókat, olajszállító vállalatokat, valamint az Alexej Navalnyi halálába érintett tisztségviselőket. Kaja Kallas uniós képviselő közölte, hogy a lépésekkel tovább fokozzák a gazdasági nyomást Moszkván, miközben már folyamatban van a 21. szankciós csomag előkészítése. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanév rendje több változást is tartalmaz. Egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazz Művészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonos a szervezet célkitűzéseivel. Magyarország legnagyobb Lego ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban a szombati múzeumok éjszakáján. A Sármán Nóra divattervező és Dóci Balázs Lego építőmester által több mint 12 000 elemből alkotott különleges viselet mellett a múzeum világkörüli kulturális kalandtúrával, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a látogatókat. Az esten lesz görög tánctanítás, ceglédi kanna workshop, táncos tálatvezetés és éjszakában nyúló táncház is. A Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Kedden ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Európa Híd nevű pontonhídat a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc műszaki dandárja építette fel Budapesten az Európai Uniós csatlakozás népszerűsítésére. A 62 részből álló 430 méter hosszú ideglenes híd a Parlament és a Batthyány tér között állt 2003. márciusában 3 napon keresztül. Egy helyben tartásáról 22 tolóhajó gondoskodott. A 3 nap alatt a becslések szerint több mint 400 ezren keltek át rajta. Az építésben több mint 200 sorkatona teljesített szolgálatot, akik ügyeltek a biztonságra és gondoskodtak a működtetésről. Amennyiben egy hajó nem tudott volna megállni a Margit-sziget feletti folyami zárnál, a honvédek azonnal szétnyitották volna a pontont, hogy elkerüljék a balesetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Boráros tér helyén a 18. század előtt Szentfalva község terült el. Lakosai leginkább jobbágyok, királyi hivatalnokok és egyéb udvari népek voltak. A területet később Fatérnek hívták, majd 1875-ben kapta az új nevét Boráros Jánosról. Pest városi főbírája a városszépítést is szem előtt tartotta. 1804-ben ő nyitotta meg a Városligetet. Vagyonát teljes egészében jóléti alapítványokra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kékgolyó utca egy régi fogadóról kapta nevét. A Kékgolyó vendéglőt a 18. században nyitották meg, és majdnem 200 évig a város része volt. Az épület falába egy kék színű gömböt építettek. Amikor a házat elbontották, a golyót meghagyták és talapzatot készítettek neki. Az ikonikus vendéglő furcsa emlékműve a mai napig látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd építését félbeszakította a szabadságharc, melyben a félkész építmény is megsérült. A befejezés után 1849. november 20-án Hajnaú császári főparancsnok adta át Buda és Pest polgárainak az átkelőt, ami a később összecsatolt városok egyik legfontosabb közlekedési csomópontja lett. Nem meglepő, hogy a tervező William Tierney Clark és a kivitelezést felügyelő Clark Ádám később számos elismerésben és prémiumban részesültek munkájukért. Az építményt csak az 1914-15-ös felújítása után nevezték Széchenyi Lánchídnak, ami már egy teljesen átépített és megerősített híd volt. Ez azonban a II. Világháborúban nagyrészt elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Oh, oh, oh.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz, társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. Új szakmai szervezet jött létre a magyar jazz és improvizatív zene képviseletére. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár másfél hónapig is eltarthat a hormozi szoros aknamentesítése. A hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, hogy Irán hány aknát telepített a vízi útvonalra. Vasárnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a hormozi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokkádja. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanév rendje több változást is tartalmaz, egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Ezek esetén egy napról az iskolai diák önkormányzat dönthet. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazz Művészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti és azonosul a szervezet célkitűzéseivel. Magyarország legnagyobb LEGO ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban a szombati múzeumok éjszakáján. A Sármán Nóra divattervező és Dóci Balázs LEGO építőmester által több mint 12 ezer elemből alkotott különleges viselet mellett a múzeum világkörüli kulturális kalantúrával, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a látogatókat. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és a Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Legkevesebb 31 ember vesztette életét Etiópiában, miután lesodródott az útról és szakadékba zuhant egy túlzsúfolt busz. Sok ember azért halt meg, mert a mentők késve érkeztek a helyszínre. A régióban ugyanis hiányzik az alapvető infrastruktúra és a mentőszolgálat. A Dunántúlon, Borsodban és a Dél-Alföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Kedden ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda Vekerléje néven az óbudai gázgyári lakótelepet szokás emlegetni. A pesti Vekerletelephez hasonló stílusban felépített lakóházakat Almási Balogh Lóránd és Reichl Kálmán tervezték az 1910-es években. A lakótelep nagyon modernnek számított. A lakásokat a kor népegészségügyi szempontjai alapján alakították ki, és fürdőszobával is felszerelték. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bosnyák téren forgatták 1981-ben Mihályfi Sándor a Piac című tévéfilmjének külső felvételeit. A film a szocializmus felszíne alatt működő gazdasági maffia világát mutatja be. Az alkotás már a próbavetítéseken nagy feltűnést keltett. A szereplők között megtaláljuk Őze Lajost, Ószabó Jánost és Szirtes Ágit is. Az érzékeny téma és az ábrázolásmód miatt bemutatását egy éven át késleltették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd Budapest második legújabb Dunahídja, ami közvetlenül az összekötő vasúti híd mellett épült fel. 1995 és 2011 között a Lágymányosi híd nevet viselte, így ez volt az első olyan Dunahíd a városban, ami nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta a nevét. A déli átkelő elsősorban az Expo 96 Budapest elnevezésű világkiállítás kapcsán épült volna meg, ám a nemzetközi kiállítás végül anyagi okok miatt nem valósult meg. A hídra azonban így is szükség volt a Petőfi híd tehermentesítéséhez, illetve, hogy összekössék a Könyves-Kálmán körutat a dél-budai oldal fejlődő területeivel. Az építést 1992-ben kezdték meg, és 1995. októberében adták át a forgalomnak a kész építményt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Károlyi kert a belváros legrégebbi kertje. A török hódoltság után Wernlein István kamarai inspektor tulajdona volt. A telken 1696-ban épülő barokk palotát és a hozzátartozó telket több tulajdonos váltás után végül a Károlyi család vásárolta meg. Innen a kert neve. 1919-ben játszóteret létesítettek rajta, majd 1932-ben közkertté nyilvánították. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz, átalakítja portfólióját a MediaWorks. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz. Jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszky jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkyjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Toka és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Soroksárhoz tartozó Gubacspuszta területén az 1860-as évektől két telep alakult ki parcellázások útján. Az egyik Erzsébet királyné első Ferenc József felesége tiszteletére az Erzsébet falva nevet kapta. A másiknak Kossuth Lajos után Kossuth falva lett a neve. A két telep 1897-ben szakadt el Soroksártól, és alakult önálló községgé Erzsébet falva néven, nagy községként. A gyors fejlődésnek köszönhetően Erzsébet falva 1923-ban rendezett tanácsú várossá alakult. Elnevezése pedig 1924-től Pest Erzsébet lett, így feloldva a név és a rang közötti ellentmondást. 1932-ben újabb névváltoztatásra került sor. Az Erzsébet nevet a korszellemnek megfelelően átértelmezték, és a város Árpádházi Szent Erzsébet halálának 700. évfordulója alkalmából a Pest Szent Erzsébet nevet kapta. A városrész 1950 óta 20. kerületeként a főváros része.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham palotát, vagy a Bálnát is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bakács tér Budapest 9. kerületében, Belső Ferencvárosban található. Nevét az 1500-as években élt egykori egri püspök Bakócz Tamás után kapta, akinek a neve néhol Bakács vagy Bakács formában is előfordult. A tér közepén áll az Assisi Szent Ferenc templom, amely Ybl Miklós alkotása. A 10-es szám alatt működött a Bakács téri kórház, aminek az épületében Erdélyi Gyula nőorvos létesített magánklinikát 1909-ben Erdélyi Szanatórium néven. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború utolsó heteiben a Pest felől Budára visszavonuló német hadsereg a város minden hídját felrobbantotta, hogy hátráltassa az orosz katonák előrenyomulását. A folyóba merült Margit híd helyett 1946. májusában készült el az ideglenes hajóhíd, Ponton híd, amelyet a népnyelv Mancinak nevezett el. A híd tulajdonképpen két részből állt. Az egyik Pestet, a másik Budát kötötte össze a Margit szigettel. Az újjáépített Margit híd átadása után röviddel a már feleslegessé vált Manci hídat 1948-ban elbontották.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Riposzt weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szerelem sziget, a Margit sziget és az Óbudai sziget mellett Budapest harmadik olyan Dunai szigete, melyet egész évben víz ölel körül. A szép nevű fiatal sziget a fővárosi Dunai szakasz déli részén található, és a Hunyadi sziget folytatásaként az 1911-es lezárás után jött létre. A mellékák kotrása révén őrződött meg a mostani állapotában. A sziget 220 méter hosszú és 50 méter széles. Néhány hód családot leszámítva, más nem él rajta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: tick, tick, tick.
1: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 18. kerülete 1950. január 1-én alakult két fő részből, Pest-Szentlőrincből és Pest-Szentimréből. A kerület címerét 1994-ben egységesítették. Rajta mindkét városrész névadó védőszentje is szerepel. A kerület területén található a Liszt Ferenc repülőtér, a főváros nemzetközi repülőtere, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat központi előrejelzője és a Központi Légkörfizikai Intézet is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A csepelműveg eredetileg Weiss Manfred acél- és fémműveggyárként működött. Nevét alapító tulajdonosáról, a nagyiparos Weiss Manfredról kapta. A háború szelét megérezve és a piacérésre rálelve, az 1890-es évektől az üzem nagyarányú acél- és vastermelést folytatott. Így kohókat és öntödéket is felhúztak, és főmegrendelőjük hamarosan a hadsereg lett. Az első világháború idején a Weiss Manfred gyárban legalább 30 ezer ember dolgozott, és elsősorban lőszergyártással foglalkoztak. Egyes információk szerint lőszerek 10 millióival látták el Lengyelországot. A Tanácsköztársaság idején a gyárat államosították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklós Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánya hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentje. Emléknapja május 16-a, amely az év egyik jeles eseményének számított a múltban. Ekkor szobrát felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat bocsátottak a vízre, még a távoli óbudai hajómalmokat is kivilágították gyertyákkal, este pedig hagyományosan tűzijátékkal zárták a napot. Az esemény kissé más formában ugyan, de újjáéledőben van. A hidak védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan 2013 óta évente megrendezik a hidak és hídépítők napját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vonalozó intézet Zinger Adolf könyvkötőmester Dezsefi utcai lakóházában és műhelyében működött. Az épület 1908-ban készült el, és hamar a budapesti könyvgyártás egyik központjává vált. A vonalozók a könyvkötészet legmegbecsültebb munkatársai voltak. A 20. század elején a könyveléshez, nyilvántartáshoz rengeteg vonalazott, táblázatos, előre nyomtatott könyvre volt szükség. Az ehhez való lapokat kötés előtt egyenként kellett hajtogatni, hogy a vonalak pontosan találkozzanak. Ez a monoton és nagy precizitást igénylő munka volt a vonalozók feladata. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz. Jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Riposzt weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai híd mellett áll a Cseperi Gyorsvasút hídja. Építését a pártvezetés rendelte el, és a 3 éves terv egyik beruházásaként készülő Cseperi hév építése indokolta. A vasút nyomvonala ugyanott ível át a soroksári Dunák felett, mint a közút, és egy a közúti híddal szinte azonos vasszerkezetet építettek a tömegközlekedés számára. Az újabb híd pályaszintje azonban körülbelül 1 méterrel magasabban feküdt, mint a 30 évvel korábban épült, azonos kiképzésű párja. A híd tervei az Állami Mélyépítéstudományi és Tervezőintézetnél készültek. Tervezői Sávoly Pál és Ritter Mór voltak. A 720 tonna súlyú karbonacélból készült hidat a Mávak gyártotta és szerelte. Átadására pedig a gyorsvasút megnyitásakor 1951. május 1-én került sor. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres egyiptomi múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fiumei úti sírkert az 1840-es évek közepére Pest egyik legfőbb temetője lett. 1847. június 15-én a magisztrátus a város akkori határában a Kerepesi országút déli oldalán jelölte ki az új temető helyét, a mainál jóval nagyobb, mint egy 130 hektáros területen. A leendő sírkert szomszédságában már volt egy katonai és egy régen felhagyott korábbi temető. A szorványos, főleg ortodox szertartású temetéseket már az év júliusában megkezdték, de a hivatalos megnyitó csak két évvel később, 1849. április 1-én virágvasárnap volt. Az első hivatalos temetési ceremóniát április 12-én rendezték meg. A jeles személyek közül elsőként Vörös Marti Mihályt temették itt el 1855-ben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Bár a szőke jelzőt manapság inkább a Tisza folyóhoz kapcsoljuk, a Duna szőkeségét már 1604-ben megénekelte egy dunántúli várkapitány, Vatai Ferenc. A 18.-19. századi költészetben még kizárólag a szőke jelzővel találkozunk, ha a Dunáról esik szó. Miután Johann Strauss Beck Károly verséből kölcsönzi a valcer címéül az Ander schönen blauen Donaut, azaz a kék szép Dunánál megnevezést, fokozatosan a kék Duna összetétel is elterjedt Magyarországon. Idővel azonban közhelyessé, szinte gicsessé vált. Így aztán a 20. század irodalmában bármilyen meglepő, egyetlen híres költünk sem írta le a kék Duna szó összetételt. Kosztolányi Barna, József Attila zavaros, bölcs, nagy, Adi nagy komoly vénjelzőkkel illette, de megjelennek a fekete, szürke, sápat jelzők is legnagyobb folyónk leírásaiban, szakítva a 19. századi idillikus, tündérmesébe illő megjelenítésekkel.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Expo 96 néven megrendezendő világkiállítás kapcsán került előtérbe az Infopark és környezete, mint a beruházás helyszíne. A világkiállítás ugyan elmaradt, ám a területfejlesztése nem. Ennek során épült meg a Lágymányosi, ma Rákóczi híd, valamint az Infopark és környezete, amely ma Budapest egyik legmodernebb és legújabb városrészének számít. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be. Ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd építésekor az M0-ás autóút forgalma jelentősen kisebb volt, mint napjainkban, amikor egy átlagos napon 70 ezer jármű halad át a déli szektor Duna hídján. Az út bővítése elodázhatatlanná vált, ezért felépült az egyébként is tervezett új hárosi híd, ami a 20 évvel fiatalabb darab tükörképe. Az építményeken jelentősebb eltérés csak a hídfők megépítésében és az azóta megjelent földrengésre való méretezésben mutatkozik. Az új híd egy 9 nyílású szerkezet, 10 alátámasztással és 3 különálló felszerkezettel, melynek építése 2011 áprilisában indult. A mederpillérek kéregelemei a szabad kikötőben készültek el, és bárkával szállították őket a helyszínre, amivel több hónapot nyertek a kivitelezők. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz. Jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz,